0: termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leg

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig Mrs. Kelsey jön. Vagy inkább használjuk a Taylor Swiftet. Az igazi mai sláger az Opel Light, amit már is indított a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Harry Styles pedig Guinness rekorder lett, bekerült a Guinness rekordok könyvébe, miután egyetlen turné keretében 12 egymást követő teltházas koncertet csinált a Wembley stadionban, a legutolsón 80 ezer néző volt. Wow! Hasonlókat azért csinál Miley Cyrus is, még ha az nem is Guinness rekord, ez a Midnight Sky.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértem, a legnagyobb kedvenceket hozom, amik adják a lendületet az éjszakába. Ez is egy ilyen lesz. Joel Corey-tól a Galantis-szal közösen ez a Stay Longer itt a rádió egyen picivel 3/4-3.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kitartást az éjszakában a melóhoz. A mikrofonnál Király Tamás, a következő órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket, és szépen is összeállítottam a listát. Jön például az újdonság Sam Fertel és Raytel, de készülök majd Cookie-val, Dua Lipával, a kezdésben pedig bizony Ed Sheerannel.

0: Alig pár perc is az Ázizám indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózisfüggő, a bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelőorvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ki hogy van? Remélem minden oké. A mikrofonnál Király Tamás, egy újabb zenei óra pedig elindult, ahol ilyen szinten egymás után jönnek az igazi mai slágerek.

No, ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Most már 2 órán keresztül pörögnek minden délután is az igazi mai slágerek mixben. 5-től egészen 7 óráig, 2-től 8-ig pedig naná, hogy kívánság műsor. Ez a nyári üzemmód nálunk. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc. Sam Felton Rosalinnel. A Heart Like Mine, amit hint.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy ki az, aki szeretne fesztivál belépőt nyerni. A legjobb helyen jár, mert nálunk ma is lesz játék, a kampusszal lehet majd páros belépőköz jutni. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül pörögnek, most Rate hozom, ez a Where is my husband?

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól pedig naná, hogy itt lesznek ma is Balázsék, nincsenek Szabin, indul a műsor, a következő óra elején pedig

0: Kamrád és a Be Mine. Pár perc és indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája. A telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajt, több száz hagymás virágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kerté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már 4 óra is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egyre közelebb a 6 órás váltás, és egyben-egyben egyre közelebb vannak Balázsék is, az igazi mai slágerek között pedig. Már itt is az újabb nagy kedvenc, egy igazi nyári favorit Alex Kenji-től a Bambolé, ezután pedig DJ Metzger, Viki Nagybogi és Miss Mood és az Éden, csak a legnagyobb kedvencek egymás után, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ősszel pedig a mozikban a Menyemre ütök című vígjáték, az Apádra ütök franchise negyedik legújabb része, amelynek az egyik főszereplője Ariana Grande lesz. Viszont most kiderült, hogy a rajongói nem nagyon ismerik még ezt a sorozatot, hiszen az első rész 2000-ben jelent meg. A film egyik főszereplője és a munkálatok motorja Ben Stiller pedig azonnal be is vetette magát, és az X-en kezdett el beszélgetni azokkal, akik érdeklődtek a korábbi részek után, és elmondta, hogy egyébként nem feltétlenül kell nézni azokat a részeket ahhoz, hogy élvezzük a mostani, de persze nem árt. A Menyemre ütökben egyébként Stiller karaktere Greg ismét nehéz helyzetbe kerül, mert fia egy FBI túsztárgyalóval, vagyis Ariana Grandéval készül Fridge-re lépni, miközben a volt CIA ügynök após Robert De Niro ugyanolyan gyanakodva figyel, ahogy eddig is mindenkit figyelni szokott. A Menyemre ütök hazai bemutatója november 26-án lesz a hazai mozikban, ő pedig Olivia Rodrigo már is, ez a Driver's License, itt a Rádió 1-en.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ma is lesz játék, páros kampusz belépőért, csak itt a Rádió 1-en, ahol egyébként megállás nélkül pörögnek továbbra is az igazi mai slágerek, most Bibi Rexa és Faithless, és a New Religion, amit indítok. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Megkezdődött az új Mercedes gyáregységek működése, gyakorlatozik a repülődandár, nehezebb a koncentráció a nagy melegben. Köszöntöm Önöket, Demeter Lia vagyok. Új részleget avattak a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Erről a miniszterelnök beszélt a helyszínen. Magyar Péter tájékoztatása szerint az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. Közölte, a kecskeméti gyárban jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente és 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, a munkavállalók száma pedig 9-10 000-re nőjön. A kormányfő úgy fogalmazott, az új gyárépületben nem csak a termelési kapacitások bővülése látható, hanem a magyar gazdaság, tudás és innovációs képesség megerősítése is. A megnyitón az is elhangzott, a jövőben a G-osztály kompaktabb változata kizárólag a kecskeméti gyárban készül majd. Zajosak lesznek az éjszakák, gyakorlatozik a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár. Egészen csütörtökig minden nap 18 és 24 óra között kiképzési repüléseket hajtanak végre. Ebben az időszakban nagyobb zaj és hanghatásokra lehet számítani több városban, köztük Kecskemét térségében is, közölték a közösségi oldalukon. A lakosság megértését és türelmét kérik. Kitérnek arra, hogy az esti és éjszakai repülés az éves kiképzési tervnek megfelelően a pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében történik. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyet tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
3: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
2: Tiszta, derült időre, sok napsütésre, igazi nyári melegre számíthatunk ma itt térségünkben. Inkább csak az esti órákban lesz több felhő felettünk az égen. Ezekből gyenge eső néhol kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a napsütést többször zavarják meg növekvő gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is lehetnek elszórtan. A legmelegebb órákban 27-31 fok lesz, a záporok környezetében lesz hűvösebb.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózisfüggő. A bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcéma-szerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után, a a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A fűgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelő orvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 9 perccel, július 14-én Őrs és Stella névnapon. Hattó ma is Balázsék, addig viszont az igazi mai slágerek, most Jennifer Lopez, Tisha és a Waiting for Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesznek nagy játékok nálunk. Kampuszra lehet páros belépőket nyerni. Bármikor figyeljük a műsorvezetőket.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma 29, holnap pedig 32-33 fok is lehet, és ez még csütörtökre is igaz. Pár perc, és önnek Balázsék, a Balázsék Bestonnal a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól indul a műsor, az igazi mai slágerek között pedig Nagy Bogi, Dash is a Jó leszek újra a folytatásban. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája. A telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajt, több száz hagymásvirágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kerté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Berobbant egy ablak a Ryanair gépen, és beszippantotta az utast, a nyomásváltozás. Videót mi nem láttunk, ellentétes hírek vannak. Valamelyik portál azt mondja, hogy csak a feje lógott ki, valamelyik portál azt mondja, hogy a félteste már kint volt az ablakon. Ez egy Görögországból Németországba tartó menetrend szerint utasszállító gép volt.
2: Thessaloniki,
1: igen. 61 éves utas volt, aki hát megnyerte magának ezt a gépet, és Thessalonikiből ugye Németországba tartott. Megsérült a hajtómű, abból kiesett egy darab, és az a darab az betörte az ablakot. Hát az van, hogy ugye a dekompresszió okozta nyomásváltozás beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast.
2: Állítólag már fél órája repültek.
1: Hát de várjál, fél órája repülnek. Na most fejtsük meg ezt, nagyon értük. Akkor fönn vannak utazási magasságon.
2: Még nem
1: 10-11 ezer, fél óra után, hát fél óra után már fölérsz azért egy 6-8-9. Igen, fél óra után, fél óra alatt eléred az utazásit. Az 10 ezer méter. Legyen 9. Ott hát már... ott már azért a mínusz 30-40 van.
2: Ott már kell a sísakka.
1: De milyen lélek jelenlét, azt gondold el, hogy üldögélsz? Betörik az ablak, és nagypapát elkezdik irántani a dekompresszió. Hát és húzzák vissza többen. Nem hiszem.
2: És ráadásul azért nem lett belőle nagy a tragédia, mert egy ugye nem voltak magasabban, kettő pedig, hogy be volt kötve a pasi.
1: Be volt kötve, igen. A teste beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. Hát azért, na... A minimum egy csomag sorsbogyoró, de tényleg.
3: Milyen sebességgel megy a gép?
1: Ha eléri az utazásit, akkor olyan 900-850-900 típustól függ, 950 km/h nagyjából.
2: Az már engedi a pofazacskó ide.
1: Az szerintem azért az borzol.
2: Már belekap.
1: Van hozzá egy mínusz 30-40.
3: Na, de? Az eszed össze. És a stressz, hogy hát mégiscsak egy repülőgép oldalából lógsz ki.
1: És rángatnak vissza az ablakból, húznak vissza, hogy valahogy közben kiesnek az oxigénmaszkok, sikítozik, mindenki kiabál.
2: Nekem az a problémám ezzel, ugye, hogy nincsen felvétel erről az egészről, pedig hát egy iskolai lövöldözésnél is vannak emberek, akik ilyen pillanatban előkapják a telefonjukat.
1: Egyébként tehát, igen. Kicsit mi van hiányolom? Az utasokkal? Az, tehát, hogy utána fölvetik a betört ablakot, hát meg ez... a logó oxigénmaszkokat, hagyjad
2: hát,
1: már.
2: Ki nem. De hát...
1: De ott, hol van a csávó, ahogy beszorul valami micimackó, húzzák vissza. Hát, segíteni nyúlsz, vagy a telefonodért nyúlsz? Mit csinálsz?
2: Az életem, hogy imádkozom.
3: Igen, hát valószínűleg...
4: Egyértelmű telefon.
3: De tök érdekes, amit Juli mond, mert a lövöldözésnél is az életedért aggódsz, és mégis minden mégis egyes lövöldözésről van videós felvétel. Kivéve erről, pedig ha mondjuk két sorra hátrébb ülsz, akkor segíteni nem tudsz.
1: Na, akkor biztos, hogy fel.
4: Akkor motta, teló.
1: Biztos, hogy igen. Az jut eszembe, hogy úristen, ezt holnap el akarom mesélni.
2: Igen.
1: És felveszem az embert, ahogy lóg ki 10 000 méteren, az ablakból, és hárman húzzák vissza. Teljesen szürreális lehet szerintem, hogy amit katasztrófa filmen látsz, és ami így a legrosszabb rémán, az egyszer csak ott abban a pillanatban megtörténik Ryanair gépen. És azt látod, hogy lyuk van a repülő oldalán, nagyon magasan vagytok, leesnek az oxigénmaszkok, és egy csávót húznak vissza az ablakból. De milyen hangja lehet annak?
2: Én azt nem értem, hogy mondjuk én ilyen repülőgépes katasztrófa filmeken szocializáltam 30 évvel ezelőtt, hogyha ilyen megtörtént, vagy legalábbis a filmekben mindig az volt, hogyha valami kitörik, az onnantól kezdve, mint egy ilyen konzervnyitó, hogy feltépi a repülőgépnek a tetejét. Tehát ha ott valahol belekap a szél, akkor
1: az egész oldalán.
2: És meghámozza a repülőgépet.
1: Igen, leszedi az oldalát. Hát akkor ezek
2: ilyen
1: szerint nem.
2: Jól vannak csinálva ezek a Ryanair.
1: Hogy veszel levegőt?
3: Sehogy. Utazó magasságon 15-20 másodperc, amíg eszméletvesztésed van. Mert ugye a belső légnyomás, azt ugye mesterségesen fölpumpálják,
1: igen.
3: Hogy körülbelül ugyanaz legyen, mint a Földön. Ha az kimegy, már pedig itt kimegy, ha utazó magasságon van, akkor pont most olvasom, hogy ez körülbelül 30 másodperc, és ugye nem kapsz levegőt, elájulsz.
1: Már kint lógva az ablakon, igen. 30, amíg én kim vagyok?
3: Bent is, hogyha utazó
1: ja,
3: magasság...
1: Az oxigénmaszk.
3: Azért az oxigénmaszk.
1: Igen, a nyomás különbség miatt kiszívódik ugye a levegő. És fönn nincs 10 000 levegő.
3: Most a csávó...
1: De a csávó az ablakban hogy vesz levegő?
3: Hány ezren volt ez a gép, gyerekek?
2: Hát, én úgy hallottam, de most ez lehet, hogy hülyeség 6000 méter környékén volt. Aha. Hát az se sokkal jobb.
1: 6000 méteren.
2: Ott már azért befagy a könyvcsatornád, ha egy kicsit kinézel az ablakon.
1: Várj, itt van egy más oldalt, ezt a videót, Zsül. Viki betett valamit, hogy itt van egy videó a Facebookról. Ezt tedd már át, létszi, és nézzük már meg, mert itt az van, hogy itt az a videó, ahol kim van a csávó az ablakban.
2: De ezen az ablakrésen...
1: Hát azért azt nézzük már meg, vagy legalábbis a kitört ablakot húzzák vissza.
2: De ez egy ilyen ablakrés elég pici, ezen hogy fér ki valaki félig? Hát a fejed az kifér. De, és hát a válla beszorulsz?
1: Beszorul, hát mint mondom, mint micimackó a fülesnek, vagy a bagolynak az odujába.
2: Akkor a felső teste az nem, akkor ez nem került ki.
1: Hát de nézd meg a hajtóművet is, hát darabok jönnek ki belőle. Hát nézd meg, a lapátból is hiányzik, tele van lyukakkal a hajtómű, a burkolat leesett. Azért egy karbantartás, egy nagyobb szerviz azért ráfér a gép. Ott a kitört ablak, és nézd meg a hajtóműnek az elejét. Ki van szakadva belőle egy darab?
2: Ez olyan, mint egy ilyen lövedék ilyenkor, hogyha abból valami kiszakad.
1: Ez kiszakadt? Az betörte az ablakot? Igen. Az öreg meg azt mondta, hogy akkor ki körbenézek ki.
3: Nézzek, hogy milyen az idő.
2: Igen, látom a házam.
1: Igen, látom. Egy éves Ryanair bérlet, egy csomag sós magyaró, mi van ilyenkor?
3: Előre ütetnek
2: nagyobb
3: láptérre.
2: Nagyobb láptér, igen.
1: Ajánl föl a Ryanair.
2: Priority-t.
1: Egész életében, amíg ön velünk utazik, priority mindenhol elsőnek beszállhat.
2: Vajon ez van akkora sok, hogy soha az életben többet nem ülsz repülőgépre?
1: Szerintem ez emberfüggő. Tehát ezen van, aki soha többet nem lép túl, és nem megy többet, és van, aki azt mondja, igen, megtörtént, túléltem,
2: élek. Vagy ha egyszer megtörtént, már biztos, hogy nem történik meg még igen, egyszer.
1: Sok terápia. Na, mindjárt megkérdezünk még egy-két fontos adatot, hát ha Gyuriának utána olvasod. Itt van a videó, tedd be a másikat is, mert van egy másik is. Úgyhogy miközben még itt megnézzük a videókat.
2: Pető Gyuri.
1: De megkérdezzük közben Pető Gyurit, igen. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok.
1: Hello. Na, azért sokfajta repülőgép incidensről beszélgettünk már veled, de azért ez viszonylag ritka, hogy kitörik az ablak, és kint lóg egy ember. Te láttad az embert lógni? Találtál olyan videót?
4: Nem láttam.
1: Nem láttad. Aha.
4: Azt feltételezem, hogyha normál méretű ember, akkor ki nem fér azon az ablakon. Tehát már eleve ez egy biztonsági, hogy mondjam, védelem, hogy pici azért az ablak.
1: Aha, és az egyébként úgy van körülötte kialakítva maga a szerkezet, hogy az ablak be is törik, ne szakítsa le az egész részt, hanem az ott akkor ezek szerint bírja.
4: Hát ugye az ablak az több részből áll, tehát ez nem egy darab ablak van, ott van, azt hiszem három részből áll maga az ablak, van egy ilyen külső rész, egy középső, meg egy belső ilyen plastik rész, úgyhogy, de hát láthatólag ez is mind el tud törni. Ugye itt arról van szó, és az a legnagyobb probléma, hogy a hajtómű meghibásodott, és ugye a hajtóműnek két komolyabb kategória van meghibásodásban, a lokalizált meg a nem lokalizált. Ez magyar nyelven annyit jelent, hogy a lokalizált meghibásodás az, amikor a alkatrészek, amik mondjuk ott eltörnek, és elkezdenek röpködni a hajtóműn belül, nem törik át a külső burkolatot, tehát kvázi a hajtómű magában tartja a darabokat. És ugye van a nem lokalizált, amikor a darabok, amik letörnek, azok kiszakítják a hajtóműnek a külső burkolatát. Itt egyébként ez történt, és egy ilyen kiszakadó rész eltalálta az ablakot. És ez azért az könnyen átlátható, hogy ott olyan sebességgel pörög az a hajtómű, hogy a legkisebb alkatrész, ami mondjuk abból kiszakad, és olyan erejű, hogy még át is töri a hajtóműnek a burkolatát, az, hogyha eltalálja a repülőgépet, az nagyon súlyos lehet, sőt ennél sokkal súlyosabb is.
2: Hogy kell elképzelni egy ilyet? Tehát, hogy kitörik az ablak? Mi történik utána bent az utastérben? Mit éreznek hát az utasok?
4: Ez 16 ezer láb magason volt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag félúton volt a repülőgép az utazó magasságig. 16 ezer láb magason az ilyen légnyomás szempontjából nem egy olyan kritikus dolog, mint hogyha ez utazó magasságon történt volna, az sokkal durvább lett volna. Itt összesen annyi történhetett, hogy pukkanhatott az embereknek a füle, de itt azt gondolom, hogy itt a pánika sokkal nagyobb volt, mint maga a valós veszély. Mondom, egyrészt azért, mert nem lehet, tehát nem tud kiférni magán azon az ablakkereten egy utas, át nem fér rajta soha. Másrészt meg 16 ezer lábon még egyébként oxigén sem kell ahhoz, hogy az ember életbe maradjon. Tehát ilyen szempontból ez nem volt kockázatos. Az nyilván sokkal nagyobb kockázat, hogyha a hajtóműből mondjuk egy darab nem az ablakot találja el, hanem mondjuk átüti a repülőgépnek a sárkány szerkezetét, tehát magát a repülőgép testet, és mondjuk még el is talál egy utast. Tehát ez sokkal csúnyábban végződhetett volna, mint ahogy ez a történet úgy tűnik, hogy végződött.
2: Hát sőt, állítólag volt egy olyan baleset, ami jóval magasabban történt, és ott ki is repült egyszer egy utas. Nem a Ryanair gépéből, hanem egy korábbi balesetben volt egy ilyen, ahol ott ki is szippantotta.
4: Hát ugye, ha egy repülőgép utazó magasságon él át valami fajta strukturális törést, tehát hogy maga a repülőgép szerkezete megtörik, vagy kitörik belőle egy darab, ott nyilván olyan légnyomás különbség van, hogy az nem, az majdnem, hogy nem túlélhető, ha csak az ember nincs nagyon-nagyon bekötve az ülésbe, és nyilván az ülés ott is marad, és azonnal kell oxigénmaszk. Tehát, hogy utazó magasságon, hogyha elmegy a kabinnyomás, és mondjuk megszűnik ugye a külső-belső nyomás közötti különbség, akkor gyakorlatilag az embernek van kb. egy 4 és 6 másodperc közötti ideje körülbelül arra, hogy az oxigénmaszkot magára húzza. Tehát, hogy ha azon túl, ott már nem nagyon lehet túlélni.
1: Na például ott most egy gyerek ül, akkor az a gyerek is nincs bekötve, csak üldögél, nem tudom, játszik a telefonjával, akkor az a gyerek az most kirepülhetett volna az ablakon?
4: Nyilván marad nehéz ezt így szittávolról megítélni. Én azt gondolom, hogy nem, mert mondom, tehát, hogy ez a magasságon nem alakul ki olyan nyomáskülönbség, ami mondjuk egy embert kiszippantana. Nem hiszem, tehát én azt gondolom, hogy nem. Nyilván, ha ez utazó magasságon van, és egy pici gyerek van ott, és nincs bekötve, az egy egész más történet lehet, de effektív a 737-esnek az ablaknyílása, az nem tudom, tehát én, aki 85 kiló vagyok, szerintem ha fele méret lennék, akkor se férnék azon ki, és azért a legtöbb ember normál méretű nem férne azon ki.
3: Pilótaként változik-e valami a repüléssel kapcsolatosan, tehát változik-e a repülő vezethetősége, amikor történik egy ilyen incidens, másképp kell leszállni, mik a biztonsági előírások?
4: Hát ugye itt az incidens alapvetően a hajtóműnek a súlyos meghibásodása volt. Ugye az első és legfontosabb dolog, hogy a két hajtóműből egy leáll. Ugye itt le is állt a hajtómű, tehát már eleve itt a gond, hogy ezt kell menedzselni a pilótáknak, plusz utána még azt, hogy jön be sikoltozva, gondolom a légiutas kísérő, vagy esetleg nyugodtabban, és azt mondja, hogy kitört egy ablak. Tehát valószínűleg a pilóta fülkébe pillanatok alatt olyan elképesztő stressz helyzet alakul ki, plusz kijönnek az oxigénmaszkok, tehát ez egy olyan szituáció, ahol egyszerre párhuzamosan kell lemenedzselni több viszonylag egyébként egymástól függetlenül is súlyos ügyeket, és utána még az is van, hogy vissza kell térni a kiindulási repülőtérre, mert máshol nyilván nem tud menni, mert viszonylag közel a felszállás után ez pár perccel történt, azt hiszem Thessalonikiból szálltak fel, tehát akkor azonnal még vissza is kell menni. Úgyhogy ilyenkor azt gondolom, hogy ez a két pilóta, az mondjuk azt, hogy rendesen le van terhelve ahhoz, hogy ezt menedzseljék ezt a dolgot jól.
1: Itt azt kérdezi valaki, azért egy cigit csak el lehet szívni, ha már a füstöt kiviszi a levegő, nem?
4: Persze, ami ki is tud menni a WC-re elintézni egy hosszú dolgot.
1: Ott most ebben nem foglalkoznak, hát ott közben a csávót rángatják vissza.
2: Az, hogy egy ilyen hajtóműből kitörhet egy ilyen lapát darabka, az azért van, mert nem ellenőrzik jól a dolgokat, vagy valami belerepült, vagy tehát hogy az Istenbe sérülhet meg így egy hajtómű?
4: Hát ugye itt több oka is lehet, adott esetben lehet, hogy mondjuk belerepült egy madár, de simán lehet anyagfáradtság is. Tehát ugye ezeket a hajtóműveket, ezeket időszakosan átvizsgálják, van, amikor például boroszkóppal vizsgálják át, tehát ilyen pici kamerát betolnak olyan részekre, ahol nyilván emberi szem nem lát be. Tehát van egy nagyon szigorú szabályrendszer, ahogy ezeket a hajtóműveket meg kell vizsgálni, ez órához van kötve, repült órához, vagyis a hajtómű üzemidejéhez pontosabban ebben az esetben, de nyilvánvaló ettől függetlenül előfordulhat egy ilyen, de hát azért így a szakirodalmon így kicsit így átnézve azért hál' Istennek ez marha ritkán történik meg. De hát ha megtörténik, akkor ez sokkal katasztrofálisabb is lehet. Ez itt azt gondolom, hogy sokkal inkább látványosabb volt, mert nyilván az utasoknak iszonyatosan para, de hogy ez viszonylag azt gondolom, hogy jól sikerült, vagy szerencsésen sikerült.
2: Ilyenkor dolguk betapasztani a nyugat, mondjuk egy utastájékoztatóval, vagy valamivel, tehát kár elhárítani,
3: kell
2: valamit csinálni.
4: Hát nem, erre nem hiszem, hogy van bármifajta eljárás, rend, hogy nem tudom, a nem létező Ryanair-es menüt odaragasszák az ablakra, de hát itt szerintem itt gyakorlatilag percekről volt szó, tehát én azt gondolom, hogy miután ez az egész dolog megtörtént, én azt hiszem, hogy ez szerintem pár percen belül már lent voltak a földön. Ilyenkor nincs nagyon idő szórakozni, pontosan azért, mert annyira nehéz a pilóta fülkébe átlátni, hogy pontosan mi történik, mi a helyzet. Ilyenkor a legeslegbiztonságosabb dolog, hogy biztonságban letenni a repülőgépet, és ezzel végül is megoldani a problémát.
1: Milyen géptípus volt, azt tudjuk, hogy Airbus?
4: Ez egy 737-800-as volt.
1: 737-es, akkor az Boeing volt, nem?
4: Igen, ez egy Boeing volt.
1: De velük azért van baj mostanában, nem kevés.
3: Ó, ezt ne írd már oda, hogy betört az ablak, hát ez nem a Boeing hibája.
1: Hát a hajtómű.
3: Hát valami belerepült egy madár.
4: Ugye, az a, az, Az a helyzet, hogy itt azt gondolom, hogy a Boeingre nem igazán lehet ráfogni, mert ugye azért azt látni kell, hogy bár Boeingnak hívják a repülőgépet, de a repülőgépen lévő összes alkatrész, majdnem, hogy az összes alkatrész, azt nem a Boeing gyártja. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Boeing megtervez egy repülőgépet, és utána az alkatrészeket, nem tudom, több száz beszállító legyártja, megtervezi, legyártja, és leszállítja a Boeingnek. Tehát a Boeing tulajdonképpen egy ilyen, mondjuk úgy, egy összeszerelő üzem tulajdonképpen, a hajtóművet sem a Boeing gyártja, tehát alig tudok olyan alkatrészt mondani egy repülőn, amit maga a repülőgép gyártó gyárt. Mondjuk ez viccesen hangzik, mert ugye úgy mondjuk, hogy repülőgép gyártó, de valójában az alkatrészek, azokat más beszállítók gyártják, a hajtómű pláne nem Boeing gyártmány, tehát ők szerelik rá. Úgyhogy én értelemben itt a hajtómű gyártónál lesz a vizsgálatnak a nagyobb része, meg a karbantartásnál.
1: Igen, a földi személyzet, a karbantartás, igen. Hogy mi történhetett pontosan? Ilyenkor egyébként az utast valahogy kárpotolják? Nyilván nem tudjuk a Ryanair szabályzatát, de azért ez egy jó kérdés, hogy
4: hát
1: hogyan
4: kérdés,
1: próbálnak ilyenkor kedveskedni.
4: Haláláig repülhet a Ryanair-re, nem tudom. Hát nyilván, hogy figyelj, ha a légitársaság jó arc, és megérzi ebben a nem tudom, a marketing erejét, akkor biztos valamit felajánl, de azt hiszem, hogy erre nincsen eljárásrend, hogyha kiszakad az ablak melletted, akkor mi jár neked? Tehát én nem hiszem, hogy ilyen létezik.
1: De akkor nem hülyeség bekötni magunkat, azon gondolkozom. Ugye, mert sokan azt mondják, hogy minek, hát a lezónunk úgyse nagyon véd meg, de hogy azért nem biztos, hogy hülyeség bekötni magad.
2: De hát most egyébként ezzel is egy fórumon írják, hogy egyre több lesz az ilyen turbulencia fent a levegőben a klímaváltozás miatt.
1: De gondolkoztam én is rajta, hogy elérik az utazónsebességet, én kikapcsolom magam, és nem szoktam bekötni. Én kikapcsolom
4: csak,
1: magam mindig.
4: Én csak azt tudom mondani, hogy én repülök 30 éve, és minden nyáron, ugye nyilván a nyár a zivatarosabb időszak, azt érzékelem, hogy minden nyáron, de fokozatosan lehet tapasztalni, hogy egyre durvább zivatarok vannak, egyre durvább turbulencia van. Tehát aki azt mondja, hogy ez nem létezik, hogy globális felmelegedés is változik az éghajlat, az teljesen hülye, mert hogy teljesen lehet látni, hogy ez változik, és tényleg szerintem az, hogy az ember be van kötve állandóan, az az alap, amit tehet egy repülőgépen, mert én pilótaként is bele tudok szaladni olyan turbulenciába, amit abszolút nem látok előre.
2: A gin tonicodat bekötő is
1: megtörődik. Ugyanúgy kihozzák, persze. Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra, szép nyarat,
4: szívesen,
1: meg jó repülést. Köszönjük szépen, ciao. Hello.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Ítélkezési szünet kezdődik a bíróságokon, folytatódnak a vasúti karbantartások, a jegyvásárlásoknál is feltűnhetnek a csalók. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Ítélkezési szünet kezdődik a bíróságokon. Július 16-a és augusztus 20-a között a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, azonban a kezelőirodák ügyfélfogadása, valamint az ügyfélsegítők működése változatlan rendben zajlik, közölte a kecskeméti törvényszék. Kitérnek arra is, hogy július 15-e a bíróságok napja, így aznap a kecskeméti törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon a személyes és telefonos ügyfelfogadás szünetel. Beadványaikat a gyűjtőládákban tudják elhelyezni az ügyfelek. Karbantartást végez a MÁVA Baja-Kunfehér-tó vonal szakaszon és a bajai vasútállomáson. Egészen a nyár végéig dolgoznak itt több ütemben. A munkálatok a Baja-Kispunhalas és a Baja-Bátaszék-Dombóvár vonal menetrendjét is érintik, emellett változó időszakokban több szakaszon pótlóbuszok közlekednek majd. Július 25-től augusztus 30-áig a Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között szállítják buszok az utasokat. Július 24-ig még Mékút és Baja között is pótlóbuszok közlekednek. Ebben az időszakban a Kiskun interrégiók Mékút és Kiskunhalas között néhány perces eltéréssel, Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza között változatlan menetrend szerint közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: Tiszta, derült időre, sok napsütésre, igazi nyári melegre számíthatunk ma itt térségünkben. Inkább csak az esti órákban lesz több felhő felettünk az égen. Ezekből a gyenge eső néhol kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a napsütést többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is lehetnek elszórtan. A legmelegebb órákban 27-31 fok lesz, a záporok környezetében lesz hűvösebb.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na, hello, bello, gyerekek, jó reggelt, Eszter, Feri,
2: Zsűl,
1: Anna, Laci, mindenki, itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek.
3: Már most ez is baj. Olyan régen
2: láttuk. Ez mindig
3: gyanús,
2: egy gyanús.
3: Gyanús, ez akarok valamit.
2: Így van, ez soha nem volt ingyen valamit. Az a helyzet.
1: Igen, itt vagyunk, gyerekek, reméljük, hogy ezt a pultot itt mellettünk most már megcsinálják, mert marhára idegesít, de ti ezzel eltörődjetek. Igen, nem tudom, lehet, hogy leveszem róla inkább, és akkor lesz szabadon egy DJ pult.
2: Vannak ilyen izék, vannak ilyen kismama a DJ kit, vagy miért van ez most itt?
1: Gondolom, hogy ne egyem meg, ne igyam le.
3: Mert vigyáznak rám, mert ez egy viszonylag. Á, de hogy.
1: Soha. Mindig volt rajta egy takarás, csak most újabb pult. És most szerintem ezért teszik rá ezt a borítást itt, de hogy én nem férek el, egész egyszerűen az van.
2: Mert nagyon rosszul néz ki, azt kell mondjam.
1: Zsűcikém, lekapod? Kap már le, legalább gyönyörködünk egy.
2: De akkor már morzsázzuk is össze.
1: De akkor már zenéljünk rajta egy
3: kicsit. Nem sok az, egy 4 millió forintba került a keverőpult. Itt az időt tönkre vágjuk.
2: Az a napi költőpénze Sebestyén úrnak.
1: Zenélgessünk rajta egy kicsit.
2: Tudnál?
1: Te? Ja, én igen.
2: Na tessék, akkor...
1: Nekem ott van, nekem van
3: tekered.
1: Ja, simán, persze, nekem van egy pult a nyaralomba is.
2: Ilyen
1: már berakva.
2: Zsolt van neked is otthon?
1: Aha, abszolút, ez igen.
3: Mennyi bizbasz, azt a minden.
1: Sok minden van, igen, ez egy nagyon új pult, abszolút, ja, igen. Nekem is van a nyaralomba, ennél kisebb, hangszóró fölállítva, füles, minden, és gyakorolgatok.
3: Megvan
2: a gazebóban.
1: Megőrülsz.
2: Ah, amikor rászállnak éjszaka a madarak, akkor fel szokott kelni, és inspirálva még szokott néha egy...
1: Van egy százas pendrive-om, 100 dal van rajta körülbelül, és ugye, hogy alapjaiban tudod, hogy hogyan választod ki a dal elejét, hogy te kevered rá tempóban, mit tudsz csinálni, abszolút értem, hogy mit csinálnak. Nagyon sokat, napi 1 órát ott állok. Van egy ekkora rohadt nagy hangfalam, 3 lábon áll, megvan a pult, ha akarom, fülesen hallgatom, ha akarom, behallgató rendesen, úgyhogy a szomszéd is azt hallja, hogy én
3: hogy örülnek,
1: mit meg? Mi át szoktak javálni, ne a hármasat léci, ezt nagyon szeretjük.
2: Innen szokott szólni a Napkapuját című Korda Gyuri sláger reggelente.
1: Ja, és akkor a kis zenémet ott így pakolgatom, és rakosgatom. Nagyon, és
3: tök, már fények is föl vannak rakva?
1: Fények nincsenek, küldök a fotót, már átküldöm nektek, egy 3 lábú nagy hangfal áll, és...
2: De mire egy szettet küldesz át? Tehát legyen egy... az, hogy izé, hogy tegelj be minket, és azon, hogy te már a lemenő nap fényében nyomod.
1: Azt is lehet. Ennél kisebb pult, tehát ennél egy jóval egyszerűbb pultom van, de ott van nálam bent, és ott szól rajta a muzsika, gyerekek. Ott szól rajta a muzsika. 100
3: damocska. Csak ott is zenék?
1: Nem, 90-es évek, 2000-es évek, az a lényeg, hogy nem ez a rádióverziók vannak, hanem ugye ezek a meghosszabbított ilyen extended mixek, ami azt jelenti, hogy van időd rákeverni, nem indul el egyből 6 perces egy dal, nem 3 perces, mert ott tudsz ugye ütemre gyakorolni.
3: Igen, kezdő DJ-k halála a 2:30-as dal.
1: Hát ez lehetetlen, mire megtalálod, hogy honnan indítod a másikat, ahogy indítod, ahogy kiválasztod az elejét. És akkor azzal szoktam ott szakörözni, hogy menjen a történet. Egyébként imádom, tehát nagyon élvezetes.
3: És már ilyet? Így.
1: Hát az ugye, tudod úgy csinálni.
3: Minden DJ így hallgat.
1: Igen,
2: ez a nem is tudom, sztrókos becsípődés, igen.
1: Ugye azt azért hallgatod, mert egyrészt hallgatod, hogy mi megy ki, kettő ugye hallgatod, hogy mi a következő.
2: Ezt nem azért
1: de a fülesen
2: csinálják,
1: be tudod állítani, hogy mind a kettőt hallgass, csak a kimenőt hallgass, vagy csak azt hallgass, amit te keresel.
2: A füles
1: ugye? Tehát
2: azért van
1: állítani
2: a DJ-knek, hogy ne hallják az elsősorban a számkéréseket.
1: Igen, az is benne van, igen.
2: Ez egyetem, ez az egész csak egy elterelés.
3: Reptér.
2: DJ Avicii-tő, zörnünként.
3: Avancsáj.
1: Avancsáj, igen. Füstgép még nincsen, se biliárdasztal, itt kérdezik többen. De ez nagyon szép, ez az új kis Pioneer pult. Ez nagyon csecsén néz ki, gyerekek.
2: Új
1: nagyon
2: pult?
1: Csecsén.
2: És mi az a régi pulta?
1: Szerintem megérett arra, hogy már úgy cseréljenek egyet rajta.
3: Ugyanis reggelente annyi morzsa és kakaó hullott bele, jó, hogy sajnos most már...
2: Kicsit recsegett a potméter rajta, de ennyi. És akkor ezt elvitték a retróba?
1: Nem tudom, hogy az hol van, megmondom őszintén, de nagyon szép. Hát itt figyeljetek, fejlődünk itt, szépülünk, mindig van valami. Csak egy kicsit most egy hely.
2: A masszás még be kell vagy tuszkolni, de és meg is vagyunk, szerintem.
1: Helyhiányban szenvedek így most az új pult miatt. Na mi újság, milyen volt a hétvége? Pihentél, jó volt?
2: Köszönöm szépen, mindenféle dolgokat csináltam, jöttem, intézkedtem, és magamba szívtam a nyíregyházi energiákat.
1: Nyíregyházi energiák, nagyon jó.
3: Föltöltődve nyíregyháziasan, megtömve. Együtt. Na, egyet mondjál, amit nem csináltál még eddig, és most hétvégén ez rátört, és újdonság erejével hatott.
2: Volt egy vicces sztori, volt nekünk ilyen családi összejövetel, gyermekemnek születésnapja alkalmából, és ilyenkor szoktam rendelni ételt egy asszonytól, aki a háznál készíti ezt el, és akkor megbeszélek, hogy mit csináltok, oda elviszel előre a tálakat, belerakja a tálakat, elhozod, és akkor nem otthon sütni a rántott hús, meg amit tudom, fasírt, ilyesmit tud gyerekeknek. És akkor megrendelt, ez a sokadik alkalom különben, és a férjem ment ezekért el, és akkor hív a férjem, hogy figyelj már, ha nem nyitják ki, akkor az jót jelente.
3: Az általában nem.
2: Elmondom, biztos ott a fritőz felett áll, tudod, nem hallja, nagyon siet, összecsúsztak a megrendelések, mit lehet ezt tudni? Egyszer csak megjelenik, egyszer csak megjelenik egy pucérnő az udvaron. Azt mondja Péter, hogy ő ismeri ezt az embert, akitől veszik ezeket a kajákat, mert amúgy ő ott a környéken ezzel foglalkozik, tehát ez minden, van Facebook oldal, minden. Hát ez nem az, ez egy fiatal csaj pucéron. Elmegy. Péter így, hát nem akart rákevelni pucérnőre az udvaron, de a csaj észrevett őt, úgyhogy elpucol.
3: Hát tök mesztelenül járkált egy nő.
2: Tehát lényegesen alulöltözött.
3: A rántott húsos udvarán,
2: igen, egyszer csak. De a járása sem volt olyan könnyed. Tehát egy kicsit, én mondani, darabosnak mondanám, hogy ízületi problémákat küzdhetett, vagy pedig valami fogyaszthatott, ugye? Ez lehetett a két opció. Ez délután kettőkor, ezt így képzeld el. Jó, snit, Péter nyomja a csengőt, hív enged, őt hívja, felváltva, most mi legyen, hogy ott várnak már a vendégek, ez a gaz. Jó, semmi, egyszer csak ugyanúgy a másik irányba, hogy faszi, megy el.
3: Messzelenül.
2: Nem messzelenül, hanem hát így darabos járással így elküzdi magát.
3: Milyen parti volt?
1: Mi volt ez, te jó
2: szám? Igen, és az a lényeg, majd meglátja Péter a hölgyet, aki készíti ezeket a dolgokat, olyan szinten matton, hogy nem tudta felvenni a szemkontaktust, annyit tudott kivakogni, fél órát tudsz várni! Ez volt egy érző, és akkor így, hát Péter hívogat, hogy kell-e ez így nekünk még. Mondom, figyelj, nem kell, de mondta, ő már kíváncsi rá, hogy mi lesz ebből, hogy ő vár. Akkor erre kijön egy faszi, a szintén bemindenezze, azt mondja, de nem tudom, hányan lehettek odaben, hogy figyelj, annyi van, hogy Böbe kórházban van.
3: De előbb Böbe, előbb volt kint.
2: Igen, kórházban, úgyhogy most menjünk be hozzá. De az előbb látta tudod a férjem, igen. És akkor elment, és félrögött át, hogy akkor jött egy taxi, vagy egy taxi bevágódott a ház elé, beszálltak ketten, elmentek vele, még mindig ott volt egy kis mászkálás, és aztán semmi, soha többé semmilyen kontaktus.
3: Böbe kivégezte magát.
2: Nem tudom, mi történt.
1: És Böbe nem főzött akkor?
3: Hát nem.
1: Böbe nem főzött.
2: Böbe benyed az összes tálamat, tehát az összes tálamat ott van nála örökre, és mindenféle előlegek, de mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy így vágott, tehát én mondtam, hogy szerintem amúgy nem élt igazán, aki mert nagyon a vendégeim ott ki voltak akad, hogy lehet-e ilyen nyugodt, hát mondom, figyelj, szerintem ez bárkivel előfordul.
3: Meg most mi csinálsz?
2: Tehát,
3: hogy, na?
2: Nem,
3: tehát,
2: most
3: ha nem vagy nyugodt, akkor van rántott fordult,
2: elő, hogy felvettél 50 emberre rendel, és azt véletlenül elfelejtette megcsinálni.
3: Gondolkozom, de szerintem nem. De én nem vagyok Böbe.
2: Ennyi. Ez egy álnév, teszem hozzá, ez nem az igazi neve, ez egy álnév. És, na mindegy, de ez kemény.
1: De milyen fasírozottat csináltad, tudod ezek után, hogy belegondolva finomat, meg tiszta konyhába, meg úgy tiszta kézzel. Tehát, hogy úgy...
3: Azért, mert tegnap este buli volt, és egy kicsit túlnyújtat, amíg lehet a fasírt. Ja,
1: mesztelenül jön neki az arcok a konyhádból, meg a lakásodból, és téged kerestek, és ott járkálsz mesztelenül, hogy nem ez kórházban.
2: Az igazság, hogy őszintén csak irítséget éreztem.
3: Hogy
2: egyrészt nem hívtak meg ebben a
1: rendezvényen,
2: ami sokkal jobb lehetett, mint az én rendezvényen, valaha lesz bármelyik. Tehát bármelyik, érted? Másrészt pedig az van, hogy így ezt a fajta szabadságot, amit ő megélt abban a pillanatban, soha nem fogom érezni.
3: Plusz micsoda emberi munka van benne, hogy azt mondd, hogy mindjárt jövök, csinálom a fasírtot, kijön valaki, és azt mondja, hogy a Böbe kórházban van.
1: Böbe kórházban, igen.
2: De van egy kis rutin is, nem? Van ebben rutin is, nem?
1: Hogy, Böbe nincs ott.
2: Igen. Tehát van ebben egy kis rutin, hogy azt mondta, hogy mi az, amire elmegy a kapuból a faszit, tudod?
3: A kórház után, ha beközlöd a kórházat, már nem várt senki.
2: Igen. Amúgy meg nagyon nagy melegek, hőkupola, úgyhogy lehet, hogy csak barackor lekvárt főztek be, és megcsapta.
3: Ott, igen, a barack lekvár. Azóta se hívtak?
2: Nem.
3: Milyen
2: nem, én egy nagyvonalú üzenetet küldtem neki, hogy nem kérem vissza az előleget, és további jó szórakozást kívánok, de hogy ezt így nem, köszi.
3: Jó, de és a azóta se.
2: Hát szerintem a tálak azt szerintem igen.
3: Nagyvonalú vagy valóban.
2: Szerintem az ott maradt az a tál. Most milyen körülmények között szerzed vissza a tálat? Hogy pontosan hogyan szerzed?
3: Mert bemész a kórházba. Ugye, ja, mert hiszen Böbe ott van. Igen. Bemész a kórházba, Böbétől elkéred a kulcsot.
2: Oké. Okay.
3: Vagy elkéred annak a férfinak a telefonszámát, aki ugye azt mondta, hogy Böbe kórházba.
2: Az ügyeletes orvosét.
3: Ügyeletes orvosét, és akkor úgy bejutsz a lakásba, és elhozod a tálakat.
2: Értem, de amúgy lehet, hogy az a fickó az nem hazudott, csak a jövőbe látott.
3: hogy ott lesz.
2: Mert hogy ott már annyira durva volt a rendezvény, hogy azt mondta, hogy tulajdonképpen ők csak előre mennek, és ott megvárják bevét, mire ő is oda megy. Nem tudom, fogalmam
3: sincs. Péternek üldöznie kellett volna a taxit, hogy vajon az a két ember, aki menekült, az hova ment?
2: Péterben nagyon sok érzés kavargott. Ott volt benne a kíváncsiság, az elkeseredettség, a kilátástalanság, és közben minden egyéb más. De ezt lehetett képzelni, ott állsz, ugye kapu, nyilván nem mész be, és amúgy ez egy tök normális család, meg így, tehát hogy eddig minden nagyon klappolt, mert minden is.
3: Tehát már csak többször rendeltetek, abszolút, több
2: abszolút, ilyen bulit abszolút, levittek. Abszolút, igen.
3: És egyszer csak egy mesztelen nő.
2: egy ilyen nagyon alulöltözött nő. Igen, és akkor, na, szóval, hogy ez az a rendezvény, amire engem meg kellett volna hívni. Én csak ennyit szeretnék mondani, hogy a baszok a fasírtra, de hol van a meghívom?
1: Ezen ott kell lenni.
2: Igen. Így van. Na, és ehhez képest ti mit csináltatok a hétvégén?
3: Ehhez képest semmi.
1: Engedd el. Semmi.
2: Semmi. Amúgy a Petra Zsém csapta meg szerintem.
1: A Petra Zsém megvágta. Megvágta a Petra Zsém.
2: Medvehagyma.
1: Medvehagyma és a Petra Zsém, igen.
2: Na mindegy.
1: Jó van, gyerekek, jó van, ez van. Akkor,
2: végül rendeltem rengeteg nuggetset.
1: Jó, csináltam.
3: És a gyerekek örültek.
2: És a gyerekek örültek, így van, így van.
3: Lehet, hogy egyébként Böbe megcsinálta a fasírtot, már előző nap, csak annyira éhesek lettek a buliból, hogy megették.
2: Én mondom, én a hőkupolát hibáztatom. Tehát ez semmi más, mert nem lehet csak a hőkupola. és amúgy meg tudod, hát korán volt, lehet, hogy ott azért, hát meg hétvége, hát na.
3: Éhes is vagy, sokan is vagytok.
2: Hát meg a fűtőfelettállás, az kiszíja. Az kiszíja az emberben a rendeséget, aztán ennyi van egyike.
1: Azt mondja, aki Böbe haverja, vagy akkor fasírt, jó volt.
2: Beböbésztél.
1: Messzerűn főztek, akkor ez látvány. Látványkonyha volt. Igen. Na jó, van gyerekek, oké, akkor ráfordulunk így mindenfélére, jó, ez lesz ma, fél hét lesz nem sokára, szokásos menettel indulunk, Zsülci mindjárt integet, aki akar, az játszon velünk, aki akar, az írjon nekünk SMS-t, hogy mi a helyzet, egyet láttam, nagyon kevesen vannak az utakon, nyugalom van, békesség van, az M7-esen elhanyagolható a forgalom, gyerekek, úgyhogy szépen, ez a nyári szünet, ez ilyen, csak úgy. Eltelik. Balázs Csillagom, berúgtál tegnap, nagyon csöndben vagy, kérdezi Barnabás? Nem, csak hallgattam ezt, hogy nem volt tegnapi vászat. Azért van, amikor nem rúgok be, tehát azért nem mindig vagyok alkoholista, tehát azért vigyázok. Egy rumot ittam tegnap csak. Egy duplát. Egy duplát, az meg nem alkoholizmus. Tehát, hogy
2: gyakorlatilag vitaminnak számít.
1: Gyakorlatilag az a nyári lefekvős, igen. Úgyhogy ez van, gyerekek, jól
2: most
1: van.
2: Most írják, vannak itt több böbekárosultak.
1: Vannak böbekárosultak? Böbe vagyok, felépültem, jöhetsz a fasírt.
2: Amúgy mekkora morzsaparti lehetett, másnap elmondanám neked, hogy ott maradtak 35 embernek a fasírtjával?
1: Igen, óriási swinger volt, azt gyanítják többen, hogy ott valami nagyon nagy dolog történt.
2: De milyen nagy képűség amúgy odahívni, hogy lássuk, és hogy tudjuk, hogy nem hívtak minket meg.
1: Igen.
2: Nem?
1: Igen.
2: Ez a legdurább az egészben.
1: Igen. 195. napja szex nélkül küldi nekünk valaki, Tóth Gabit még mindig kihagynám. Te jó Isten, 195, na gyerekek. Ma meccs, azt írja valaki, így van, ma is meccs van, vagy ma van meccs, majd fogadhatunk rá, ez egy... Hát ez egy Franciaország ma, ha minden igaz.
3: Így van, de képzeld el, van egy másik csapat is mellett.
1: Meg nem mondom, ki
3: Franciaország
1: egyedül... Spanyol talán nem akar.
3: Egyedül nem tud játszani.
1: Spanyolokkal, ugye? Te se tudod nagyon.
3: Nem, mert tegnap megnéztük.
1: És akkor francia, angol? Spanyol? Spanyol.
3: Spanyol?
1: Spanyol. Spanyol, és akkor holnap az argentin, angol, és akkor így vagyunk a négyessel. Argentin, Svájc.
2: Az nem,
1: az már
2: nekem.
1: Volt, Gyulus az már nincsen, Gyula, az már volt.
3: Svájciak hazament.
2: Most már csak négy csapat van. Hétfőn volt sírás? Sírtál Feri?
3: Nem nagyon.
2: De sírtál?
1: Nem igazán, megmondom őszintén, nem voltak annyira jók.
2: Tehát, a Haaland nem volt annyira jó.
1: A Haaland kaphatott volna labdát.
3: Ideig eljutni.
1: Igen, ideig eljutni a szép eredmény, de Haalandot aztán ott
2: kaphat. Láttátok a fotót, hogy egymásra szemben állnak Zlatannal?
1: És ki a nagyobb?
2: És Zlatan nagyobb, mint
1: Zlatan még magasabb egy kicsit, igen.
2: Igen, meg súlyosabb is.
1: Igen. Hát ők mert már nem nézzük, gyerekek. Na jövünk mindjárt, fél hét van, jelentkezzetek játékra. Jó, mi pedig elindítjuk ezt a reggelt, ha van friss közlekedés, küldjétek, mi pedig jövünk mindjárt.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérne!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
8: Thrive.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
12: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
15: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Régészeti kiállítás nyílik Kecskeméten, megújult a Szóra Katénusz babája. Nagy szükség van a véradókra. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Skitákkora az Alföld szívében, ezzel a címmel nyílik régészeti kiállítás pénteken a Cifra palotában. A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szolnoki Damjanich János Múzeum közös tárlata a skiták korát mutatja be, Bács-Kiskun és Jász Nagykun Szolnok gazdag régészeti leletanyagán keresztül. A múzeum honlapján arra is kitérnek, a kiállítást gazdagon illusztrált rekonstrukciós rajzok, tárgyrekonstrukciók és interaktív elemek egészítik ki. A tárlat egészen október 11-ig lesz látható. Restauráláson esett át a Szóra Katénusz Játékmúzeum és műhely legrégebbi babája. A mázas porcelán baba így ismét látható az állandó kiállításon, érje közösségi oldalán az intézmény. Kitérnek arra, hogy az 1880-as évekből származó baba 64 cm magas, teste fűrészporral vagy kóccal töltött kecskebőrből készült. Az ilyen típusú babáknak gazdag ruhatára volt, mivel elsősorban az öltöztetésükön keresztül készülhettek a kislányok, a felnőtt úri hölgyekre váró mindennapi kihívásokra. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Bács-Kiskunban, mások mellett Kiskunmajsán, Érsekcsanádon vagy Kiskunfélegyházán is lehet vért adni a héten. Csütörtökön és pénteken a bajai transzfúziós osztályon és hétköznapokon a kecskeméti területi vérellátóban is fogadják a donorokat. Részletek a véradás.hu oldalon. Tiszta, derült időre, sok napsütésre, igazi nyári melegre számíthatunk ma itt térségünkben. Inkább csak az esti órákban lesz több felhő felettünk az égen. Ezekből gyenge eső néhol kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a napsütést többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is lehetnek elszórtan. A legmelegebb órákban 27-31 fok lesz, a záporok környezetében lesz hűvösebb.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és nem sokára van egy játékunk. Ha valakinek van kedve, vagy érez magában energiát, vagy játszana, akkor írjon nekünk SMS-t.
2: És menne mondjuk a művészetek völgyébe.
1: Akár, mert hogy az a nyereményünk, így van, a művészetek völgyébe.
3: Én valami más szoktam annak hívni, de oda is...
2: A művészetek völgyének?
3: A művészetek völgye.
1: Egyébként nem ingyenes a művészetek völgye? Vagy ez hogy van?
3: Hát valakinek ingyenes, valakinek meg fizetve se lehet bemenni. Most másról beszélünk?
1: Más? Nem ez ingyenes. Egy másik völgy.
3: Nem,
2: hát
3: nem. Egy
2: kisebb kanyon. Ha adunk rá belépőd, akkor valószínűleg belépő díjas.
1: Belépős.
3: Én már léptem fel a művészetek völgyében, és belépős, karszalaghoz kötött regisztrációs.
2: Na, aha. Hát ezért belépős, érted, mert ilyen nagy művészek vannak.
3: És szeretnék mindenkit előre elnézést kérni, 2,5 órát aludtam, úgyhogy a disztingválás elhagyta a hajót egy ideje.
1: Az nem baj. Miért aludtál ilyen kevesen?
3: Senki sem tudja.
2: Böbével az agyában forgolódott.
3: Igen. A rántott hús hiány nagyon-nagyon magas fokat ért el. Nem tudom, 3:30-kor felébredtem, mintha nem lenne holnap.
1: És utána onnan már nem volt visszaállás.
3: Nem volt visszaút.
2: Közben dallasszenáriókat raktam össze. Van a nem alvásra.
1: Tegnap pont ezt vettük át Julival, mert Juli is ebben küzd. És Feri tanácsokat adott neki, hogy mit csináljon, vagy mit ne csináljon.
2: A japán csótány módszert vettük át.
3: Mi a japán csótány módszer?
2: Az, hogy elalvás előtt a hátadra fekszel, fölemeled a lábadat meg a kezedet, és rúgkapász az ég felé, mint a hátára fordított csótány, mert akkor fölmelegszik a végtagod, hőt von el a kis testedből, és nagyon szépen fogsz aludni.
3: Ezt mióta csinálod, Feri?
2: Én tudok aludni.
1: A Julin teszteljük.
2: Én ide erre az élére lefekszem ide az asztalnak, és alszom. Tehát nekem nem mondtál még olyat, hogy éjszaka.
3: Ez így van, egyszer ugye hát végignéztem ezt az autóban, ugye egy hosszú autóúton, úgyhogy ez tényleg így van. Nekem még le se kell feküdnie.
2: Bárhol tudok aludni, bármennyi.
3: Hát most ez a csótánymódszer felizgatott egy kicsit engem különben.
2: Na, este próbált ki.
3: Most a szünetben majd. Az én szobában megpróbálom, de...
1: Kifejezetten a reggeli után. Tehát először reggeliz meg, és akkor utána indulhat a csótánymódszer.
3: Őszintén szóval az sem segít, hogy kicsit rácsúsztam megint a szopránóra. Szopránóz.
1: Szerintem annak a Péter is örül, ha rácsúszol a szopránóra. Pici szopránó lefekvés előtt, nem?
3: A művészetek völgy előtt.
2: Jobban alszik mindenki.
1: A művészetek völgy előtt, hogy csodálkozz, hogy nem aludtál. Ha rácsúszol a szopránóra, ott nincs alvás.
3: Figyelj, nem tudom, miért nem néztem meg amúgy felnőtt fejjel még soha a szopránót, de most szopránózt, tehát a mafiózókat,
2: igen.
3: De nagyon-nagyon tanulságos, jó. És egy nagyon jó. És tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy soha nem voltak másfajta problémáink. Egyfajta probléma, halmazzal küzdünk évtizedek óta. Ugyanazzal, mint Tony Soprano.
2: Mint Tony úr?
3: Igen, semmi sem változott.
1: Szerintem ez úgy van, hogy megnéz egy sorozatot egy adott élethelyzetbe, és valamiért nem kap el. És aztán eltelik 5-10 év rá, és ott valahogy tudsz hozzá csatlakozni, és ez, hogy úristen, én ezt mi nem néztem, ez tök jó. De lehet, hogy az 5 évvel ezelőtt ilyenedet nem kaptál. Tehát a Soprano 10 éves, 15 éves. Nagyon régi.
3: Sokkal régebbi.
1: Nem tudom, mikor
3: 30 éves.
1: Mikor indult? Nem tudom, 2000-es évek. 2010 körül.
3: A berendezésből lehet.
2: Tartják, mert még
1: meghalt ugye a csávó is, aki játszotta, már nincsen. De hogy én sem fűztem rá akkor, és pont ez a múltkor is mondtad, és lehet, hogy elkezdem nézni, és azt mondom, hogy basszus, mit nem szerettem. Igen, csak közben eltett 20 év, és te más élethelyzetbe kerültél.
3: Brutál dolgok vannak benne, brutál összefüggések, és nagyon szépen van, tehát hogy tényleg van, amihez, tehát valamikor laposnak tűnik a sorozat, de akkor is értelmet nyernek a szép kis színekben. Nagyon jó.
1: 2000-es évek elején indult.
3: Igen.
1: Tehát az most már egy 26 éves sorozat.
3: Igen.
1: És valószínűleg 2000-es években te voltál, nem tudom, 10 éves, vagy 15? 10?
2: Na, 8?
3: 13 éves voltam.
1: 13? Akkor ugye nem csúszol rá. De most már így 35 te... körül meg rácsúszol.
3: Nekem már akkor is ízét voltak, már rosszak voltak az üzleteim.
2: 30 éves voltam, 30.
3: Lehetne volna az édesapám, hogyha nagyon korán kezdted volna, nem pedig a...
2: Ja, nem, én elég korán kezdtem mindent is.
3: Igen. Na mindegy, szóval nagyon tetszik a Sopranos, és kicsit elkezdtem így binge-watcholni. Tehát tudod, az a fajta ember vagyok, amikor van egy kicsi 15 perc, akkor is a telefonján belenéz. Rettenetes dolgok ezek.
2: Függőség. Függőség.
3: Mindegy, ezen kívül még rácsúsztam még egy másik tartalomra, a srácra, aki addig eszik nagyon rossz kínai éttermekben, amíg nem lesz ételmérgezése.
2: De szép elhivatottság ez.
3: Figyelj, nagyon tetszik, és Amerikában rettenetes éttermek vannak, tényleg ilyen dökhúsból készülnek ilyen nagyon-nagyon durva dolgok, és a srác befizeti magát mindenhova, és prezentálja, hogy mi a szituáció.
1: Wow, hogy tényleg rosszul lesz tőle.
3: Igen, 19. Aha. napnál járunk, és még mindig nem hányt.
2: Ah, kezdő akkor.
3: Igen.
1: Gyenge
2: vagy
1: kezdő.
2: Vagy föl van építve.
1: Gyenge kezdő, igen.
3: Lehet, igen, bármelyik lehet.
1: Na itt van a játékosunk, Janó, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Hello, Janó, honnan hívtál minket?
4: Veszprémből.
1: Mit csinálsz, mivel foglalkozol?
4: Tűzoltó vagyok, épp itt a tűzoltóság parkolójába ülök, hogy megyek be szolgálatra, csak még nem mentem be, mert a többiek szétrolkodnak a
1: A játékodat. Igen,
2: majd a játék után fognak széttolkodni most.
1: Igen. Ja. Be vagy rekedve, azt kérdezi Eszter, hogy van valami kis...
3: Sokat kell kiabálni, tűz a tűz?
4: Nem. Egy kicsit most jöttem ki egy betegségből, aztán még az így rajta maradt a hangomon.
1: Ja.
4: De ennyi.
2: Most már hivatalosan ti megint tűzoltók vagytok, vagy még katasztrófavédők?
4: Január 1-től leszünk hivatalosan
2: tűzoltók.
1: Ja, mert eddig nem azok voltatok.
2: Igen, és mindenki utálta, mint a szart. Már hogy a tűzoltók, hogy mit katasztrófa védőztök, nem?
1: Tüzet oltanak.
4: Köszönöm, hogy nem mondtad ki. Igen, én
2: azért
4: nem
2: mondom én, persze, azért nehogy neked állásodba kerüljön, majd mondom én, hogy ugyanakkor a irgalmatlan baromság volt, mint a vármegyézés.
1: Igen.
2: Szerintem.
1: Abszolút. Vissza is jön. Ja. Kivel játszanál, Janó? Kit választottál?
4: Esztert választottam.
1: Jó, keveset aludt, úgyhogy szerintem most játékra visszajön. Most nagyon meg van bátorodva.
3: Még soha
1: nehéz ilyenkor kontrollálni.
3: Még soha nem voltogatott egy igazi tűzoltó, úgyhogy legyen ez. Én készen állom.
1: Oké. Okay. Indítjuk akkor, amit el kell indítani, és akkor nézzük meg, hogy mit csináltok egymással. A kollégák hallgatják? Fogják szívni a véredet, ha kikapsz?
4: Nem szóltam neki direkt, majd az eredménytől függően, hogy...
1: Ja, vagy letagadod, vagy büszkélkedsz.
4: Jó, persze, majd mondom, ami voltam.
3: Falazzunk neked, Janó. Jó. Szörnyű dolog történne.
1: Na figyelj, járunk a tétesség.
3: Janó, vannak rokonaim Veszprémben, hogy mennyibe kerülne, hogy egy kicsit beslagoznál az ablakon?
4: Nagyon sokba.
3: Körülbelül?
4: Nekem az állásomba.
3: Nekem semmi sem drága, ahogy mondani szokták. Mi a helyzet, Janó? Mesélj valamit, készültél?
4: Kicsit készültem, de nem a...
1: Hoppá!
4: Igen.
2: Kis készülés volt.
1: Ennyi? Ezt nem utasd meg.
4: Hát ez ilyen gyors volt. Jó, persze.
1: Ezt nem utasd meg.
4: Azért, mert már nem kell hétre szolgálni, úgyhogy gondoltam, gyorsan lezárom.
3: Ilyenkor még mindenki álmos, csak ugye az emberbetegek nem azok. Azok vagyunk mi. Viszont így is kapsz valamit?
1: Bizonyám, figyelj, mutatjuk, oda nézzél.
5: Gratulálunk! Nyereménye egy páros, háromnapos bérlet a július 24 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 35. Művészetek Völgye Fesztiválra.
1: No.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Ugye ott minden lesz, csak mondanám neked. Vannak ilyen házak, ahol ideiglenes kiállítások vannak, meg nagy zenei események, meg vannak társulati fellépések, momentán meg ilyenek. Jó lesz?
1: Bizony.
4: Köszönöm szépen. Nagyon szépen.
1: Küldjük akkor neked jó mulatást, jó?
3: Majd segít, nem esél, de milyen áron kerültél oda.
4: Jó, rendben, megbeszéltük.
1: Ciao.
3: Hello.
1: Igen, itt közben látom, hogy egy árakat, azért tombika van.
2: De egy csomó, ne kezdjük el ezt, hogy ha elmész egy fesztiválra, akkor miért kell 30 ezer fontot kifizetni? Hát, azért, mert 5 ezer
1: forint. Annyi lenne.
2: Mi a napi egy mennyi?
1: Hát nem, mint a 10 naposra vetettem egy pillantást.
2: Ja,
3: 99 ezer forint a 10 napos, az 5 napos 52.500, a 3 napos 33.000.
2: A 10 napos 99 ezer forint, tehát naponta 9.900 forintot fizet. Azért, hogy rogyásig, szarásig reggeltől estig programozom.
3: Rengeteg program van, és be tudsz sétálni, nagyon sok az
2: igen,
3: egész.
2: Igen, szerintem nem sok.
1: Nem, most így nem, ha leosztod, nem. Ha azt hiszed, hogy mit tudom én, egy kétfős család, egy 200 ezerért elment a művészetek völgyébe, még csak 10 napra nem evett, nem ivott, és még csak egy fesztiválon volt a nyáron, és 2 kilót ott hagyott. Úgy igen. Azt érzed, nem ez a sok nyilván, mert jót adnak, a pénznek az értéke kevés.
3: Elmondom, miért jó, és miért rossz.
1: Csak semmit nem csátunk, tehát hogy...
3: Elmondom az összes jó dolgot a Művészetek Völgyében, csak mert nem kérdeztétek meg.
1: Na, az nagyon jó. Addig elmegyünk reklámozni.
3: Egy. Így van.
2: Tényleg nem való.
1: Igen, ez ma nagyon kell teregetni. Ma nagyon észtéken lennem, hogy kordába tartsuk, mert ha elszabadulunk, akkor itt... És utána elmondanám a Kapolcsi Fesztivál agyaképző tanfolyamának előnyeit, mert a múltkor voltam Kapolcson, onnan átmegyünk a tűzzománcozás sátorba.
3: Nagyon kell vigyázni a tűzzománcozáson, a hőkupola van, a hőkupoláról ne felejtsük meg. Rengeteg nagyon jó fejember van, ráadásul ugye mindenki iszik, és ott belepik az egész környéket, és nagyon sokfajta művészel lehet kontaktálni, akik majd rátukmálják a művészetüket nagyon drága pénzekért, úgyhogy vigyetek kápét, srácok. Másrészt meg tényleg nagyon jó a hangulat az egésznek, és tele van fiatalokkal, akik mezitlán mennek a porban.
1: Na.
3: És ezen kívül pedig mindenhol vannak érdekes ilyen ételudvarok, ahol különböző fáradtsági szintű nagyszerű ételek vannak. Igen.
2: De ez, hogy mezítláb mennek a porban, most kedvet kaptam.
3: Ez ugye? Ez
2: maga a szabadság.
1: Látom, hogy szandállal vonulnak a kezükben.
3: Személyes kedvenc élményem az volt, amikor a lánygyermekemmel ugye elmentünk egy ilyen koncertre, majd nagyon boldogan visszajött, mert amíg nem figyeltünk rá 3 másodpercig, valaki egy hennát festett az alkarjára, ami azért jó, mert nálunk mindenki halálosan allergiás az a hennára. Úgyhogy erre külön gyere, vigyázzatok, de...
2: Na most megtanulta a gyerek akkor.
3: Igen,
2: anya,
3: igen.
2: Anya, nézd, mi van.
3: Igen, igen. Igen.
2: És viszket,
3: van? Anafilexiás sokod van! Ennyi van, na mindegy. De nagyon jó az a fesztivál, tényleg nagyon jó.
1: Jó.
3: Ezt tudom, én ennyit tudtam hozzátenni.
1: Én azt gondolom, hogy a szponzor az most...
2: Boldog,
1: boldog, örül is azt mondja, hogy meg vagyunk, igen. A Szecsői Ürgés Fesztivál ingyenes, csak mond, írja valaki, hogy esetleg oda is akartok, az Ürgés Fesztivál, Szecsőn oda lehet. Lehet menni.
3: Én a Nyest Fesztivált várom, míg meglegyem.
1: Hát most akkorára nőtt ez a nyestes oldal, hogy lassan fesztiváljuk van.
3: Ugye?
1: Hát, hogy most már itt az ideje, hogy hamarosan fesztiválozzanak.
3: Lehetne mínusz egyedik nap a DJ Oti előtt.
1: Egy jó kis Nyest Fesztivál?
3: Aha, igen. Kábelrágás. Éjszakai molyolás. Ilyesmire. Ilyesmire gondolok.
2: Kiemelt program.
3: Nagyon olcsó napi jegyek. Szerintem oké lenne.
1: Lackó is megjött. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük szépen. Ja, akkor ezért írták ennyien a Vödörben árulják a Balatonvizét című sztorit. Nem értettem, mi volt ez, csak láttam már reggel az SMS-eket, és úgy mondom, ehhez még korábban ezt nem tudtam összetenni, de akkor mindjárt elolvasom a hírt, mert így indul egy hír, hogy Vödörben árulják a Balatonvizét.
2: Igen, felvett kérdéseket a dolog. Egyrészt, hogy ki miért, hogyan csinálta ezt, másrészt, ha igaz a hír, akkor mi a logisztikája, mert ő kiszállítást is vállal. Hogy hozza ki Vödörben a balcsi vizet, hogy az nem lötyök ki, ugye? Van elég vizetek ehhez, hogy ő széthordja,
1: és mit csinál vele?
2: És csak kérdéseim vannak.
3: Milyenkor nem kell ottálni a parton és ülteni, hogy széthordja, de széthordja!
2: Ne lopja!
3: Széthordja!
1: Ellopja! Mit csinál? De igen, beszélünk majd erről a hírről is egyébként. Ja. Sok minden történt itten tegnap, aztán itten politikai fronton, és azokat hanyagoljuk, nem beszélünk róla, de voltak az izgi dolgok.
3: Az érdekel, hogy a szakállad a pontosan, ami történik, mert...
1: Mit tegyek vele?
3: Figyelj, nem tudom, de én még ilyet nem láttam, hogy embernek... Figyelj, ha meghalsz, mi neked egy hónapig nőni fog a szakállad.
1: Levágja?
3: De múlt héten találkoztunk, és baba sima arca volt, és most úgy nézel ki, mint aki most jött vissza a Mátrából.
1: Egy három hónapos elvonó kúráról.
3: Milyen hormonok csinálják ezt?
1: Figyelj, van szakállápolóm, növesztőm, mindenem, kenegetem,
3: semmi. De sejmesnek néz ki amúgy.
1: Ez így nő. Hagyja?
3: Sejmes?
1: Hagyja
3: sejmes,
1: még egy kicsit?
3: Sejmes.
1: Sejmes.
2: Túr bele. Na.
3: Feri, te, mint szakáll professional,
2: sejmes.
1: Ez már az a szint, amikor már nem viszket alatta, már túl vagy rajta, és nagyon brutál. Hagyjam? Még egy kicsit? Egy-két hetet?
3: Nekem vagy... különben tetszik. Tehát én látok ebbe potenciát.
1: Kicsit őszesít oldalt már, úgyhogy is jövök.
3: Igen, de ezt nem tudom eldönteni, hogy érezzem magam ezzel kapcsolatban.
1: Így vagyok vele, megmondom őszintén, én is így vagyok vele, hogy akarom, még kicsit hagyom, de már úgy le is vágnám.
3: De hogy van az, hogy a szakállad ilyen rettenetesen dús, tehát de elképesztő, viszont a szemöldököd az nem.
2: Ez azt hírkálja, biztos.
3: De ez
1: vissza
3: van
1: vágva.
2: De ez azért lesz jó, mert augusztusban már hidegek az esték, ha kint alszol, mindig van nála egy beépített
3: akaró bunda. Ő ennek az inverze, tessék.
1: Igen, kicsit, ott le van vágva fazorra, rövidítve, igen, bele van vágva.
2: Ki van rendesen nyírva? Hát nem, ez a pamacsféle, ez felelőtlenség.
1: Ez amikor így elszabadul. Ez amikor így ez elszabadul.
3: Ez a balatoni naturál.
1: Nincs rendbetéve. Igen. Ez a balatoni naturál, az nem ez. Az is meg tudjuk mutatni, az Szántód és Fenyves között van a balatoni naturál. Egyszer lejössz, rákapsz a balatoni naturálra.
3: Azt mondják, hogy az sem viszket minden esetben.
1: Igen, vigyázni kell, és akkor nem fog viszketni. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt 6 perc, pontosan 7 óra. Jó, egy kis muzsikát a hírek után, valamit, nem? Nem?
2: De.
1: Új csunk.
3: Kérhetek számot?
1: Hát, ha és amennyiben az nem az FLM-től valami, akkor mindenféleképpen. Igen.
3: Hát jó, mindegy.
1: Ha megtalállak még, azzal sincsen semmi baj, de hogy valami.
3: Nem, amúgy nem azt
1: kicsit erőteljesebbet
3: kérni.
1: Szeretnék.
3: Jó, én a narkotikot akartam kérni a Liquidótól.
1: Én azt például adom. Szadom. Jó, az egy jó kis ötlet.
3: Azt kérdezik a hallgatók, hogy néztük-e a Peaky Blinders-t?
1: Peaky Blinders nem, az egy angol gangster sorozat, de nem néztem.
3: Én csak ennyit szeretnék mondani, és nem is válaszok. Peaky fucking Blinders!
1: Nézted? Akkor nézted.
3: Az egész évadot, az összes évadot, és egy hónapig úgy jártam utána a mélygarázsba, mint hogyha én is gangster lennék. Azt nem szoktátok csinálni?
1: És alig vártad, hogy valaki beszóljon balról, hogy le tud ütni? Vagy
3: hát mindig egyedül vagyok a mély garázsban, hogy ott lakom, és akkor ott lejövök, és akkor megyek, és akkor van az, amikor ott a sötétben mész, és hogy nem kapcsol fel a lámpa, és akkor ott így chattingetsz a kezeddel. És
2: benne... Nagy előadások vannak ott, lenyomod?
3: Attól függ, hogy mit nézek. De nektek nincs ilyen, hogy néztek egy sorozatot, és annyira beszippant, hogy egy kicsit így karakter leszel? Nincs.
1: Amikor gyerekkorodban kijöttél egy moziból, akkor volt ilyen, hogy kijöttél.
2: Igen,
1: egy...
2: én voltam Indiana Jones, meg ilyenek.
1: Jean-Claude Van Damme filmről, és akkor te egy kicsit olyan karakterbe kerültél.
3: Nekem az nem múlt el, az gáz.
1: Ne.
3: Nekem tökre nem múlt el. Ne. Tehát, ha valamit nagyon szeretek, meg úgy ez, akkor kicsit úgy elkezdek úgy mocorogni benne.
1: Olyan vagy, mint Peaky Blinders-be, Peaky Blinders voltál?
3: Hát, mint a gangsterek, igen. Ilyen izébe. Tudod, hogy abban van egy ilyen, hát ez nagyon badass, az a sorozat, ott azért vannak kemény. hát ilyen explicit...
1: Kézed arra se tudtam ráfűzni. Belenézegettem, de valahogy nem kapott el. Igazából. Lehet, hogy... Újra kell ezeket így nyitni.
3: Hát nem
1: és
3: egy
1: akkor...
3: barátok közt.
1: Az nem, az még köszönöm szépen. Hiszen ott a 12 ezer részt befaltam. Nagyon szerettem. Ha, jó, valóban az... nem az, de azért azt ne bántsuk.
3: De mi az, amire rá tudtál fűzni?
1: Nem tudom.
3: De lehet, hogy nem a sorozatokkal van a baj.
1: Egyébként lehet, hogy ez vagy, nincs most annyira az embernek türelme a sorozatokhoz, igen.
3: De soha nem is volt.
1: De, hogy nem nagyon nagy sorozatnéző voltam.
3: De mondjuk,
2: régen
3: tényleg
2: nyomtad. Tényleg, itt ízé, dumáltátok.
1: De még ilyen 100 évvel ezelőtt a Homelandet, meg a Breaking Badet, meg ilyen nagyon-nagyon jó.
3: Na, én például a Breaking Badet nem szeretem.
1: Na, én például azt imádtam.
3: Lassú volt.
2: Na, én például egyet se láttam belőle.
3: A Homelandet meg kifejezetten taszítónak tartom.
1: A Homelandet? Komolyan? Úristen. Tényleg?
3: Na, látod, így nézünk fel, így van. Nem, ez sosem. De...
1: Nem kötött le egy pillanatig sem? Úristen, pedig I'm ez out. Nagyon nagy sorozat volt. Nagyon
3: és Feri, neked az X-akták óta valami?
2: Mindent a takóról. Ez az egyetlen, amit is nézek. Mindent a takóról.
3: Ennyi, de ez is valami felnőtt film, nem?
2: Persze.
1: Igen.
3: Főszerepben Béka. Mindent a takómról.
1: Nagy pénzrablás, szeretted, nem?
3: Nem.
1: Az se? Nem is fűztél rá? Nem is nézted, nem is kapott el. Aha.
3: Lehet, hogy ez ilyen nemek közötti különbség.
1: Lehet egyébként, igen.
2: Hát meg a kor.
3: Squid Game, a Gémor lányokat nagy... végtelenül sokszor megnéztem.
2: Hát tessék, tudtam.
3: A Squid Game-et megnéztem, igen, de az lehozott az életről nagyon.
1: Az nagyon lehoz az életről, igen. Én már második évadnak a végét nem is néztem meg, amikor már mindenkit megölt, mindenki, meg a terhes anyukát, meg az újszülöttet, meg a... Minden volt ott már végén, igen.
3: Nem, az és a kicsit a Black Mirror-ról is ezt hozott le, hogy értem, egyet is értek vele, de sajnos nem lehet ebben a szellemiségben létezni.
1: Nem, igen. Na jövünk mindjárt, gyerekek.
3: Hajma, hol élünk?
1: Igen. Beverly Hills 9300.
3: Váratlan utazás? Betél csúnya lett?
1: Na jövünk mindjárt. 2 perc a pontos, a 7 óra van friss közlekedés, akkor pattintsátok át, jó? Mi pedig egy muzsika után itt vagyunk már is.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
11: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
13: Július 30. augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
14: Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
13: Második kecskeméti Summerfest.
14: Jegyek oneticket.hu.
15: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
16: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
17: Utazási csomagjából ne felejtse el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
19: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
20: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudóra világbajnok ajánlatai közül. Fudóra, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
21: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
22: A visszaszámlálás elindult! Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
23: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
24: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: Megkezdődött az új Mercedes gyáregységek működése, gyakorlatozik a repülődandár, nehezebb a koncentráció a nagy melegben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új részleget avattak a Mercedes kecskeméti gyárában. Ezzel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Erről a miniszterelnök beszélt a helyszínen. Magyar Péter tájékoztatása szerint az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. Közölte, a kecskeméti gyárban jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente és 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, a munkavállalók száma pedig 9-10 000-re nőjön. A kormányfő úgy fogalmazott, az új gyárépületben nem csak a termelési kapacitások bővülése látható, hanem a magyar gazdaság, tudás és innovációs képesség megerősítése is. A megnyitón az is elhangzott, a jövőben a G-osztály kompaktabb változata kizárólag a kecskeméti gyárban készül majd. Zajosak lesznek az éjszakák, gyakorlatozik a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár. Egészen csütörtökig minden nap 18 és 24 óra között kiképzési repüléseket hajtanak végre. Ebben az időszakban nagyobb zaj és hanghatásokra lehet számítani több városban, köztük Kecskemét térségében is, közölték a közösségi oldalukon. A lakosság megértését és türelmét kérik. Kitérnek arra, hogy az esti és éjszakai repülés az éves kiképzési tervnek megfelelően a pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében történik. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyet tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
0: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
26: Tiszta, derült időre, sok napsütésre, igazi nyári melegre számíthatunk ma itt térségünkben. Inkább csak az esti órákban lesz több felhő felettünk az égen. Ezekből gyenge eső néhol kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a napsütést többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is lehetnek elszórtan. A legmelegebb órákban 27-31 fok lesz, a záporok környezetében lesz hűvösebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuthistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
2: Hello.
1: Drága hallgatóink, egyelőre a hőkupola várat magára, jó idő lesz, de
3: behorpadt a hőkupola.
1: Behorpadt egy kicsit, igen, nem nagyon érkezget ez meg, olyannyira nem, hogy ilyen változékony, erre mondják, hogy változékony, itt a jövő héten 23 fokokat ír. Úgyhogy egyelőre ez a július azért ez nem arról szól, hogy gacsaróasztó meleg, amivel itt riogattak bennünket, na de majd augusztusban. Remélhetőleg ez lesz. Ezt most elvettem a kenyeredet, de akkor megtámogatom.
4: Na, jó,
1: ezt
4: a dolgot. Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
1: Noppá, jó kis légkondicionáló reklámunk van. Na gyerekek, mi ez a Balaton vize hirdetés? Ez micsoda itt? Ezt már többen külditek nekünk, hogy erre nézzünk rá.
3: Csukos Bélától? A Facebook piacra?
1: Csukos Béla a Facebook piac. Azt írja, hogy szeretnéd a Balaton vizében áztatni a lábad, de nincs pénzed elmenni nyaralni? Akkor neked erre van szükséged, víz? Egyenesen a Balatonból. Akár Rövödörrel is. A vizet minden héten frissre hozzuk a Balatonból, így mindig friss, nem kamu, 2500 forint per vedér.
3: Vedér!
1: Kérés a házhoz is szállítjuk. Csukos Béla Facebook piac. Adta fel ezt a hirdetést, itt le van fotózva egy vödör.
3: Egy Csukos Béla is talán fotózva.
2: Igen, egy izmos, Béla, izmos,
3: igen. Eléggé durván úgy néz ki, mint akitől elfogadsz egy vödöröt, ha a kezedbe akarja nyomni.
1: Csukos Béla, erre van piaci kereslet? Vagy ez mi ez, hogy balatoni víz 2500 forint per veder? Ez mi? Létezik ez a Facebook piac?
3: Ez kicsit megkívántam. Az igaz, hogy látom azt a vizet abban a vederbe, és azt látom, hogy ilyen sejmes. Tehát látszik rá, hogy sejmes.
1: Jóféle víz van benne, igen. Jóféle víz van benne.
3: Hány fokos most a Balaton vize?
1: Hát ez attól függ, hogy hol.
3: Vedér nélkül.
1: De nagyon...
2: Hát például a déli parton már forr.
1: Déli parton forrunk, és bokáig érünk, úgyhogy ott most egy kicsit visszahűlt, mert azért hüvöskés reggelek vannak, meg fúj a szél, de ez a 20 akármennyi, sok. Nagyon meleg. Nagyon meleg.
3: És te ki tudnál hozzá egy vedérvizet onnan, ha úgy van?
1: Egy vedérvizet, igen, de nem szívesen, és nem örülök neki, hogy valaki árulja a vizet, mert nekünk is sincsen sok. Vízirigyek vagyunk. Mondja, az északi partnak jó dolga van.
3: De van benne vizelet? Mert különben akkor nem kell.
2: Abban minden is.
1: Abban minden van. A Balatonban, az igazi Balatonban minden van.
3: Írunk Csukos Bélának, hogy van itt igény
1: hogy
3: három
1: vedérre? És egyébként ennek lehet valódi hírértéke? Tehát ez tényleg lehet, hogy a csáó tényleg eladja? Mert hogy az oldala komolynak tűnik, 2500 forint fervödör.
3: Menj lejjebb, állj meg! Inkább a cikk írójával legyen egy diskurzus, amin azt írja, ugyanis a személyes tapasztalatom, hogy a Balaton vize valóban gyógyító hatású, különösen kisebb bőrsérülések gyógyulnak gyorsabban. Na, erről tudsz-e mondani valamit, Balázs?
1: Igen.
2: Igen, minden nap belelógatja például a csúnyáját, azt egyre szebb.
1: És úgy meggyógyul a csúnyám, te, hogy aztán nagyon meggyógyul, igen.
2: Nem értjük a tehát, hogy mit marketingesz vele a Balatont, mert itt azt érjük, hogy ez marketing fog, hogy mit marketingesz a Balatont, a Balaton vízét.
1: Ez egy jó kérdés.
2: Igen, viccnek szar, ugye?
1: Igen, mondjuk, ha lenne telefonszám, felhívnám, csak ugye mi is egy újságot látunk, tehát magát a hirdetést nem látjuk, de tök kíváncsi lennék elmenni. Én a Csukos Béláról azért beszélnék egy kicsit, hogy hozzon már nekünk két vedervizet a Balatonból.
2: Laci, nem tudsz ráírni a Facebook piacon?
3: Laci, hogy... mert nem ráírt másokból.
1: Igen. És el tudom képzelni.
2: Üzenet számot.
1: El tudom képzelni, hogy valaki
3: megveszi. Csukos Béla, tessék. Itt Csukos Bélának több profilja is van, azt látom.
1: Csukos Bélából sok van.
3: Igen, ez igen.
2: Ha mondjuk van benne egy döglött hal, akkor drágább?
1: Akkor drágában adom, akkor drágában kell, hogy megvedd. Igen, szerdán adta fel a Facebook piacra a hirdetést 13 óra 47-kor. Ha Balaton vizébe szeretnéd áztatni a lábad, 2500 forint per vödör.
3: Nagyon heavy a content, amiket gyárt a Béla, szóval szerintem
2: több is van neki.
3: Érdemes ráírni szerintem, mert mert ő egy olyan ember, akivel az ember szívesen beszélget.
1: Egy mesztelen fotót látunk, egy szőrös hasról, magasról, tehát hogy ő önmagát fotózza, csak a hasát és a lábait, teljesen mesztelenül fekszik egy lehetetlen szobában egy tévé előtt.
2: Áll a Istennek nem látszik az, ami ilyenkor látszani szokott a has miatt.
1: Igen, eltakarja a hasa.
2: Az megoldás, sokan írják már, hogy mindenki vesz egy vödörrel, és elhordatjuk a Velencei tóba.
1: Egyébként meg is tudnánk tölteni. Na. Tessék, nekünk, mi szívesen adunk, nem vagyunk fizirigyek.
3: Nem mindegy, ez nektek már most már.
2: Nem, hát ha
3: de
2: jönne.
3: De berendezkedtetek el az új életre?
2: Jönne mondjuk, vagyunk ugye 9 millió, néhány százezre, ha mindenki vesz egy vödör vizet, és azt áthordjuk, akkor az nálunk jelentős emelkedés. Ha?
3: Jelentős emelkedés, mint ez már valakinek a szlogenje lenne.
2: Jelentős emelkedés. Jelentős.
1: Megéreznénk?
3: Ha már szerintem amúgy eltűnnének azokban a repedésekben, amik ott vannak az alján, nem?
1: Eltűnne. Mi megérezni, mi balatoniak, ha átpumpálnak? Meg lecsökkenne. Mi brutálisan azért. Hát... Velencei tavat megtölteni durva lenne.
3: Előkerülnek azok a vízi biciklik, amiket 92-ben süllyesztettél le. Már várják, hogy végre szabadlábra.
1: Hát van valami egy vadászgép a tóban egyébként, egy ilyen régi második világháborús.
2: Igen, egy darabig merülték is.
1: Merülték igen. Is egy ideig, igen. Aztán nem emelték ki, ott hagyták. Nem tudom,
2: de
1: hogy milyen állapotban.
2: De jó, valaki, nem lehet, hogy Bélának eladó vödrei vannak? Így akarja eladni őket?
1: Bélán nagyon sok vödröt hozott valahonnan, máshonnan. És most
3: a vedél nagykövet.
1: Tápió, de egyébként Tápió Kária hirdetés. Nem
2: nincs
1: tudom.
2: Ilyen település, megkerestem.
1: Tehát nincs is ez a település, nincs. Nem létező település.
3: Ő egy ilyen viccember, most már néztem profilját, és ő csak így csinálja ezeket a dolgokat.
1: Jaj, tartalmat.
3: Ha igazi átverésre vágytok, akkor tudok nektek adni.
1: Na, mi történt?
3: És most nem a fasírtról van szó. Abban már ugye investáltam, de hogy kezdjétek el, vasárnap délután, tehát 17-15-kor csörgött a telefonom, egy plusz 31-es
1: plusz 31, aha.
3: Nem szoktam felvenni idegeneknek a telefon, de akkor volt benne egy kis kíváncsiság, vágytam egy kis adrenalinra.
1: Hogy ki és mit akar?
3: Hogy kinek volt bőr a képén.
1: Este
3: 4-6. Okay. Vasárnap felhívni. Majd egy hát ilyen utcai háttérzajokkal tarkított beszélgetés kezdetét, amiben egy Papp Tamás nevű ember. Tamás nevű ember azért hívott, hogy én nyertem 150 000 forintot, és menjek át, vegyem át a Sárkány utca 14-ben.
2: De jó. Nyíregyházán?
3: Nem tudom, hogy hol lett.
2: Vagy
3: a
2: ezt nem mondta,
3: utca.
2: Csak Sárkány
3: azt nem mondta, de utána pedig azonosításképp visszamondta a telefonszámot, ami hívott. Tehát ön a 0630, és igen, hát ez a szám, ami hívtál, ugye? Ez így, igen. Papp Tamás vagyok, és hátul meg lehetett hallani, hogy jönnek az autók. Hogy nem tudom, hogy pontosan.
1: Mert várj, ezt próbáljuk meg kibogozni. Tehát felhív egy csávó este 4-6-kor.
3: Igen,
1: hogy nyertél 150 000 forintot. Létező utca? Tehát azt megnézted, hogy maga az utca...
3: Hát
1: az...
3: biztos van Sárkány utca valahol.
1: Sárkány utca.
3: De nem mondta meg a város se.
1: Jó, hogy a város sem mondta meg. Nyertél 150 000 forintot a Sárkány utcában. Mi az átverés, gyerekek? Tehát, hogy ha te oda mész, de nem mondta, hogy hova. Ő rakta le, mert rájött, hogy nem veszed komolyan, vagy te szakítottad meg a hívást?
3: Szerintem elment a téredő, mert nem nincsen. És akkor,
1: jaj, nincs téredő.
3: És akkor én nagyon jókedi beszélgetésbe kezdtem bele, hogy nem talán a legújabb átverésnek leszek az áldozata.
2: 22. kerület Budapest.
3: Nem, van az Orcinál is. Nálatok is van? Igen, 8. kerület.
1: Megkérdezed, hogy hol van. Mondjuk tételezzük föl, ad egy címet. Jó? Van egy címed, oda tudsz menni. Ott hogy indul az átverés, vagy hogy folytatódik? Tehát mi a menete annak, hogy ő ígér neked 150-et, de valahol a végén neked kell majd ugye lehúzni. Adjál előleget, hogy odaadjam, utaljel ennyit a bankszámlaszámra. Mi a folytatás?
2: Hát vagy odamész és kirabolnak.
1: Vagy odamész, annyira nagyon összevernek, hogy azt össze-vissza fosodnak.
3: Tudjátok, mi van a Sárkány utca 14-ben?
2: Mi?
3: A 8. kerületben? A Las Vegas kocsma.
2: Ami egy, ott adják át.
3: Nézd, ez a barna fémajtó, ami az utcára nyílik.
1: Ahonnan nem jössz ki, csak ha kivették a minden belső szervedet. Oké, oda hívnak a kocsmához, és ott elveszik az értékeidet, és az átverés, hogy elvettük a telefonodat, meg a pénzedet. Erről szólna a dolog. Ennél azért már profi átverések vannak.
3: Igen, plusz, tehát alapból azt mondom, hogy azonosítanak téged a telefonszámod alapján, ami ugye...
1: Nincs meg a száma?
3: De megvan.
1: Hányad már
2: itt
1: ide?
2: Az idő.
3: Hát nem, felhívjuk.
1: Keressük Papp Tamás. Zsülcikém, tárcsázzád már be.
3: Amúgy a 31-es előhívó az minek az? Milyen,
2: azt kérlek szépen, Hollandia a nemzetközi hívószám.
3: Nem, 06. Tehát plusz ja, 36.
1: 36. Aha. A 31 az valamilyen szolgáltató, aki elad 31-essel is számot, azt hiszem.
3: Jó, Zsülci, ez tehát a
1: van, van valamilyen...
3: Vegyük át a nyereményemet.
1: Telekommunikációs cég, és ő ad 31-essel is tudsz venni tőle SIM-kártyát.
2: Virtuális mobil szolgáltatás.
1: Azt mondod, így van.
3: Sárkány utca, a 8. kerületben férfiként mész be, kislányként jössz ki.
2: Kislányként.
1: Na várjál, kit keresünk? Papp Tamást keresünk.
3: Papp Tamás, nyereményemet vegyed át, Balázs.
1: Most egy csöng.
2: hogy sajnos megszakadt de a szám. Neki,
1: foglalt.
3: Mondd azt, hogy a felesége nyert tegnap 150 ezer forintot.
1: Jó, intézem, csak adjál be valakit. Én beszélek vele. Tegnap fölhívott bennünket valaki, és tegnap nyert a feleségem 150 ezer forintot. Hova kell menni?
3: A Sárkány utca hány szám, ezt kérdezem.
1: Sárkány utca hány szám? Várjátok, mert Zsűl társa, itt akadunk el. Egy lépésre voltunk a 150 ezer forinttól, Zsűl, hát ne akarjunk el, már érzem a pénz illatát.
3: Hány ember nyerhetett, ha folyton foglalt ez a rohadt szám?
5: Halló, súlyog, Tamás.
3: Biztos, hogy éppen nyelményt adát.
1: Jó, 10-ig próbáljuk, nem adjuk fel. Tehát Sárkány utcába kell mennem?
3: Hozd már lőcös a nyereményemet.
1: Legyen elváltoztatott hangon. Szia, feleségem, nyertek nap 100 ezer fontot. Hova kell menni, Sárkány utca, hova? Tudsz segíteni?
3: Hozd már nap.
1: Hozd már a pénzemet, Léci, hallod? Nem. Jó, nem baj, ezt tegyük el, és így 20 percenként megcsörgetjük.
3: Jó.
1: Sárkány utca mennyi? Csörögjön már, vagy írjon már nekünk valaki SMS-t, aki járt így, hogy ebben mi az
3: a Sárkány utcában?
1: Egyre, mi történik a Sárkány utcában, igen. Ez egy Tesco-s mobil, írja valaki. Meg hogy lesz ebből átverés? Sajnálom, hogy nem volt átérelő, mert egyébként végére járhattunk volna, kíváncsi lettem volna.
3: De figyelj, nem hiszem el, hogy amúgy reggel 7:22-kor nem dolgozik, aki vasárnap délután 4:06-kor még igen. Tehát most nekem azt nem mondja, hogy, hogy még korán van ahhoz, hogy átverjenek.
1: Igen, de olyan profi átverések vannak ma már, olyan igen, jól csinálják.
2: Hát, ő valószínűleg egy kezdő, tudod?
1: Na ezért érdekelne a sztori, hogy most én megjelenek a Sárkány utca 17-ben. Jól összevernek és elveszik az iPhone-ot, mert semmit nem tudnak kezdeni. Levetetik a cipődet és a nem létező karórádat. Tehát mi az átverés? Igen, ez érdekel.
3: Mi, hogyha meg akarták edetni a fasírtot?
2: De nem volt fasírt, igen. Nem
3: mondtad. Figyelj már, és miért? Azt mondják, hogy mi van, hogyha még rosszabb, oda mész és termékbemutató.
1: Na ez is lehet, tudod, ez is lehet, hogy ott nem. Már berángatnak valamire. Hogy...
3: Olyan dialektusban beszélt ez a férfi ember, hogy nem vagyok benne biztos, hogy bármit be tudna mutatni.
1: Igen.
3: De igen.
1: Szerintem ő is titeket hallgat. Igen, a Sárkány utcában ilyenkor még alszanak.
2: Ott később kezdődik az élet.
1: Igen, ott még nem indult el az élet. Éjszaka dolgoznak, ilyenkor még alvás van.
3: De nektek van ilyen esetleg, aki elment a Sárkány utcába átvenni valamit? Kíváncsi lennék, miket lehet ott átvenni pontosan.
1: Igen. Telefonbetyár hullám van szerintem, azt írja valaki. Pénteken engem is hívtak egy modellügynökségtől, a páromat pedig vazelinét küldték el, egy kicsit csikosabb legyen az aktus. Tehát akkor itt lehet, hogy a kiszabaduló tinédzserek és kamaszok, akik otthon ülnek, baromira unatkoznak, a nyár miatt elindultak a telefonos átverések.
2: De ez nem kamasz volt.
3: Engem miért nem hívtak a modellügynökségtől?
1: Hogy hozzám az elint. Kamaszos hangja volt?
3: Amúgy nem volt ilyen idős hangja, inkább ilyen fiatal, ilyen kristályos.
2: Ráérnek a diákok, mert nyári szünet van?
1: Akkor ez lehet a megoldásuk, rögtek egy ötletették, és lehet, hogy az van, tudod, hogy nyári szünet van, random számokat hívjunk föl, és de várj, kijelezte a számát.
3: Kijelezte a számát, és inkább ilyen kristályos, ilyen szurkálós hangja volt. Ha engem kérdezel.
1: Úgy nem hozta meg a kedvet a Sárkány utcához?
3: Igen, tehát nem a megbízható broker hang volt a sejmes részé, hanem inkább ez az ilyen bebökös.
1: Privát műsort akartak a kocsmába, azt írják.
2: Vagy nem lett, hogy bőbeférje volt, hogy a maradék tartozás még behajtsa?
3: Úristenre, nem is gondoltam. De miért a Sárkány utcába hívtak?
1: Kiképeztek volna a sárkányharcosnak. Azt mondták, hogy te vagy a kiválasztott. Te vagy a sárkányharcos. Az öreg ogrémester, az öreg teknős is rád nézett, és azt mondta, ő a sárkányharcos. Senki nem hitt neki, de ők már tudják.
3: Szifumester. Az öreg recskamester elkapott.
1: Igen, szifumester tudja, hogy te vagy a sárkányharcos.
3: Úristen, tényleg, amúgy nagyon jó sárkányharcos lennék.
1: Hát a Kung Fu Panda is jó sárkányharcos volt, és előtte ő gombócokat árult.
3: Minden összeállt, a fasírt.
1: Megvan.
3: A be nem teljesült quest, amire elmentem, tudod.
1: Így jó, a tigris, meg a sáska is meg vagyunk. Na mi van, Lackó, mit nyomozunk?
6: Nem találtuk meg, hogy ki a szám, mert van olyan oldal, hogy ki ez a telefonszám. És amikor vannak ilyen csalások, akkor oda bejelentik ezeket a számokat, és leírják, hogy amúgy ilyen csalást akartak rajta.
1: Végül. Aha, rajta, de jó, ilyen oldal van.
6: A számra csak azt írja, te számot fenn van, már láttam. 6-szor kerestek már rá, de nincs komment, hogy
1: Tehát akkor már másokat is hívott ez a szám, mert hogy már rákerestek, mondjuk Laci azt, hogy van egy oldal.
3: Tudunk oda
6: kommentet
3: írni? Tudunk. Írj már oda, hogy Pap Tamás Sárkány utca 14.
1: Pulciné társa volt.
3: Jó,
1: Puncini és Papp Tamás együtt rakoncátlankodik, szóljatok, ha bárhol láttátok őket az országban. Jó, Punci Imrénét és Papp Tamás nagyon keresünk. Aki előbb meghal, pénzdíjat is adunk Papp Tamásnak és Punci Imrénének.
3: De ki az a béna alak, aki olyan telefonszámmal betyárkodik, amik kiírnak?
2: Mert pont ez a jó benne, hát bizalmat ébreszt egyből.
1: Egyébként igen.
2: Hogy nem rejtett nem számról, vagy nem igen magánszámról hív, hanem vett egy telefonszámot, látod, lenyomozhatatlan, ha Laci se tudja kideríteni, ott vett a BRFK is érted megdőlne.
1: Vett egy ilyen Tesco-s mobil, tudod, a legegyszerűbb, nincs is konkrét előfizetése, feltöltős, és onnan hívogat mindenkit. Eleve szar, hogy Papp Tamás, ez szar. Már nem hiszem
2: de
1: el.
2: Hogy hívják?
1: 4-6-kor Papp Tamás.
2: Kovács Imre?
3: Goldfinger László.
1: Goldfinger
3: László. A Sárkány 514-ben.
1: 4-6-kor Papp Tamás néve már eleve gyanús. Papp Tamás. Rosszban sántikál, hogy kimondott, hogy Papp Tamás.
3: Nem segítettem úgy így az ázsióján, hogy a háttérben lehetett hallani, hogy kb. Egy ilyen 5 sávos mellett áll.
1: Nem hozta meg a 150 ezer forintot a kedvedet, hogy ez?
3: Nem, de hát amúgy 150-ért elmennék a Sárkány utcára, csak mondom.
1: Én imádtam volna, ha valahol itt van és elmész. Tehát földerítjük azt, hogy igen, itt vagyok, csak majd válok a Sárkány utcában, hol van a pénzem?
3: Jó, ki jön el velem? Egyébként nem megyek el lesz igazba.
2: Elkicsérünk.
1: De ülünk az autóba és figyelünk távolról.
2: Lesütét itt ablakunk mergába.
1: Mi csak ott vagyunk, ha baj van, de megnézzük, fölgöngyöljük a sztorit, hogy mi
3: van. Csak annyit kérek, hogy a Feri babettájával kísérjetek el.
2: És menekülő üzemmódba kapcsolok vele.
3: Feri odakit befogtat.
1: Ha baj van, akkor kipattanunk a kocsiba egy nunchakúval. Azon a környéken az ismerős lesz, úgyis.
2: Félek, hogy jobban használják, mint mi.
1: Ellenünk fordítják. Én ledobok egy surikent, meg egy
3: mi az füst... a suriken? Egy menü?
1: A suriken az egy ilyen dobócsillag, és egy ilyen
2: füstbombát.
1: Füstbombát, amitől láthatatlanok leszünk, és akkor elhozunk. Ezzel készülünk a Sárkány utcában.
3: És mi, hogy oda mennénk mindannyian, és csak annyi lenne, hogy meglátnánk Zsült, és azt mondja, Gyula, te itt? 20 éve nem láttunk. Gyere, Gyula! És Gyula visszailleszkedne a Sárkány utcai közegébe, honnan jött.
1: Igen. Jó, ilyenkor legközelebb, ha hívnak, nem engeded el.
3: Induljak el azonnal?
1: Azonnal eszedbe jut, hogy műsort kell csinálni. Felgöngyölíted a Nyíregyházi Sárkány utcát, elmész.
3: De ez nem Nyíregyházi, aztán ez Budapest.
1: Budapest, elmész, előveszed a nuncsakút, és elmondod, hogy mi történt. Lerendezed
3: igen,
1: őket, és...
3: 150 ezeret? Igen, te pedig egy forró éjszakát, na gyere, fog el.
1: Megkéselték Rásko Esztert a 8. kerületi.
3: Nuncsakú szúrták.
1: Eszter Balázs tanácsára nuncsakúval próbált védekezni, írja a Blik, ám ez rossz ötletnek bizonyult. Kicsavarták a kezéből, és azzal verték, hogy ott.
3: Na már, de nuncsakú az most legális, vagy nem legális? Oké, a nuncsakú?
1: Nem.
3: És az a... És az a
2: dobócsillag se.
3: És az a bontogolyó.
1: Sőt, a gáspré se.
3: Az a bontogolyó, aminek tudjátok, ilyen szuronyok vannak. Mi annak a neve, tudjátok? A buzogány. Buzogányra lehet menni?
1: Nem. Baseball ütővel se.
3: Ki mondja meg, hogy a buzogány nem oké?
1: Nem.
3: De van az, amit tudod.
1: Bárja, ilyen... ha támadnak, támadhatsz. Tehát ha elnéz a Sárkány utcában és megtámadnak, jogos védelem alapon ugyanolyan mértékben háríthatod a támadást. Ha surikennel jönnek és dobócsillaggal, akkor irány a dobócsillag.
3: De ilyenkor mi a protokoll? Tehát, hogy... Engem az érdekel.
1: Először,
2: mi van nálad?
3: De hogy például itt működik-e, hogyha halottnak tetettem magam? Azonnal összeesek, és így vége.
1: Annyi, az a protokoll, hogy a levegő, a nuncsakuba kettőször csak a levegőbe csapsz. Ő felkészül a védekezés, és utána viszont nagyon beindulsz.
3: Ott már oda csípte az ujjamat, ott
1: igen, ott nagyon anyázol a rohadt életben. Igen, mi ülünk Ferivel a kocsiba,
3: igen.
1: De éppen
2: gyakorlatozunk.
1: Éppen majd szólunk, és nem nézünk oda, tudod. Veszekszünk az, hogy milyen zenét hallgassunk, téged már nagyon vernek egy nuncsakúval, de mi egy Big Mac-kel az ölünkbe tekergetjük a rádiót. Hogy...
3: Ferivel a tarkódat simogatja.
1: Igen. Kapcsolod lesz a szart, kapcsolj klímát, hol az eszer, nem tudom, adj egy vapert, van még sült krumplit, adjál majd, és téged meg a sarkon agyabugyálok egy nuncsakúval.
3: Agyabugya? Jó, hogy agyabugya. Nagyon régen nem agyabugyáltak el.
1: Ekkor kipattanunk, és szólok Ferinek, hozd a suriken, Feri, itt akció.
2: Megbosszuljuk.
1: Megbosszulunk, csoki.
3: Én a meglepetés erejébe hiszek, mert csak azzal lehet, hogy kizökkenteni az ilyen Sárkány utcai lakosokat, tudod, akik már mindent láttak. És gondolj bele, hogy rám támad, én pedig fogom magam, és azonnal lemegyek hídba, és úgy... És ugye ezt adok, pokjárásba.
1: Itt már Feri arcon fújja magát gáspréval, mert nem látja már, hogy hol van a lyuk, hogy működik ez a szar, és egy 9001-es defenollal úgy, hogy van arcon szúrja magát. Én meg még a dobócsillagot próbálom beüzemelni egy Skoda Octavia csomagtartójából.
3: Én már 4 különböző embert vagyok terhes eddigre.
1: Téged már többször terbejtettek a sarkot, de még mindig nincs meg a 150 ezer forintunk.
3: Nem megyünk üres kézzel haza.
1: Na, és pénzünk az jár.
3: Ahogy ez mekkora jelzi lenne, ha a side quest, hogy most elmennénk, így végre nem is, és elmennénk a Sárkány utcára. És csinálnak egy ilyen kopogós riportot, tudod, jó napot kívánok.
2: Itt van a 150 ezer forint.
1: Palit keresünk. Milyen Pál, hogy hívják?
3: Pap Tamás
1: keresünk. Adja nekünk oda a 150 ezer forintunkat. Na írjatok, drága hallgatók, tényleg járjunk utána, akkor most kifejezetten telefon, jó? Tehát most nem az, hogy e-mailben kaptatok, meg gazdag rokon, meg nem tudom. Kifejezetten csak telefon, hogy kit hogyan hívtak. Jó?
3: Szúrjam nyakon őket Mundzsáróval.
1: Igen, jó Mundzsáró. Ne bankosztol itt, mert azt már sokszor megbeszéltük, inkább ami tényleg lehetetlen volt, és telefonon történt. Kit hogyan próbáltak átverni? Ha valakit így, akkor járjunk utána, hogy mi a sztori vége. Jó, hát a kiderül. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
11: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
12: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi?
13: Ne!
14: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrunk egy bombát!
14: Szállás.hu.
15: Úgy is te!
4: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
17: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
18: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
19: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
20: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
21: Gyönyörű átvétel,

0: Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Újépítésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
1: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu
2: Július 30. augusztus 1.
3: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
2: Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
3: Második kecskeméti Summerfest.
2: Jegyek oneticket.hu.
4: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Ítélkezési szünet kezdődik a bíróságokon, folytatódnak a vasúti karbantartások, a jegyvásárlásoknál is feltűnhetnek a csalók. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Ítélkezési szünet kezdődik a bíróságokon. Július 16-a és augusztus 20-a között a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, azonban a kezelőirodák ügyfélfogadása, valamint az ügyfélsegítők működése változatlan rendben zajlik, közölte a kecskeméti törvényszék. Kitérnek arra is, hogy július 15-e a bíróságok napja, így aznap a kecskeméti törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon a személyes és telefonos ügyfelfogadás szünetel. Beadványaikat a gyűjtőládákban tudják elhelyezni az ügyfelek. Karbantartást végez a MÁV a Baja-Kunfehér-tó vonal szakaszon és a bajai vasútállomáson. Egészen a nyár végéig dolgoznak itt több ütemben. A munkálatok a Baja-Kispunhalas és a Baja-Bátaszék-Dombóvár vonal menetrendjét is érintik, emellett változó időszakokban több szakaszon pótlóbuszok közlekednek majd. Július 25-től augusztus 30-áig a Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között szállítják buszok az utasokat. Július 24-ig még Mékút és Baja között is pótlóbuszok közlekednek. Ebben az időszakban a Kispun interrégiók Mékút és Kispunhalas között néhány perces eltéréssel, Kispunhalas és Kiskunfélegyháza között változatlan menetrend szerint közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
7: Tiszta, derült időre, sok napsütésre, igazi nyári melegre számíthatunk ma itt térségünkben. Inkább csak az esti órákban lesz több felhő felettünk az égen. Ezekből gyenge eső néhol kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a napsütést többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is lehetnek elszórtan. A legmelegebb órákban 27-31 fok lesz, a záporok környezetében lesz hűvösebb.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Ja, akkor már lehet, hogy már vége van a muzsikának.
2: Előfordulhat, hát nálunk ez is.
1: Itt a nagy reggelizések közepette, hogy itt én bambulok, itt vagyok, de közben meg már belehallgatok valamit.
2: Majdnem mindenki itt van, nyugi.
1: Majdnem mindenki megérkezett, így van. Gyerekek, nem kapkodunk, nem sietünk, nem rohanunk. Bocakotok, tele van. Szó-szó?
2: Nem voltunk már elégedettek nagyon, de azért legyűrtük.
1: Holnap csapjunk oda,
2: holnap
1: akkor?
2: Holnap azért legyen rendesebb reggeli.
1: Ez valami halasba voltatok ma,
2: abba halasba voltunk. Ebéd, szerintem ő ebédre gondolt, de elküldte reggelre. De ebédnek jó volt.
1: Igen, reggelinek kicsit erős ebédnek.
2: Igen,
1: ebédnek,
2: igen,
1: nem
2: ebédnek
1: volt
2: szuper.
1: Igen. Na mi van?
3: Aztán gondolkodom, hogy ha valaki behoz a munkahelyére egy gyűjtőpakos túrrudit, és berakja a hűtőbe, az azért csinálja, hogy provokálja minket?
1: Igen, vegyél ki belőle.
2: Vegyél belőle nyugodtan, adok szívesen, nem az enyém, de adok.
1: Figyelj, hallgass meg a hangot, ő volt. Ilyen hangot hallottál, figyelj?
4: Napot kívánok, kedves ullam, Pap Tamás vagyok a Magyar Pornóziákétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves ullam, egy olyan ügyel való kapcsolatosan szeretnék érdekelni.
1: Egy olyan ügyel való kapcsolatosan, ő volt
3: az?
1: Elküldték hallgatók, hogy már valahol egy Telenor szerencsejáték ZRT nyeremény, nyilván kamu az egész hívás, tehát nem igazi szerencsejáték, ugyanígy hívnak föl Pap Tamás néven. Ugye te elmeséltél egy történetet, hogy este 4-6-kor Pap Tamás volt.
3: De akkor neki többen is vannak az életében?
1: Hát akkor ő van.
3: Hányan nyertétek még meg a 150
4: ezeket? Jó napot kívánok, kedves ullam, Pap Tamás vagyok a Magyar Pornóziákétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves ullam, egy olyan ügyel való kapcsolatosan szeretnék érdeklődni.
1: Már érzed, hogy gyanús.
2: Na jó, de az azonosító szám, az profi.
1: Jó, az nagyon jó. 72-23-16, az egy nagyon durva azonosító szám, csak igaz lehet.
3: Az a baj, én azt mondom, hogy őt valószínűleg te Pap Tamásnak hívják.
1: Igen, ő valószínűleg egyébként Pap Tamás.
3: Mert nem változtatja meg, mert szereti ezt a nevet. Valószínűleg az, mert ez a sajátja.
1: Gyűl, hívd még egyszer a 31-es számot, hátha. Azt ma egész adás alatt próbálgatjuk, tegyük be, hátha itt van. Felhívtak, hogy nyertem 100 000 forintot nyereménycsomót, el kell mennem a Váci út, XY-ba elmentem, kiderült, hogy egy Cepter előadás volt, ahol még a másik 800 000 forintos eszközöket ajánlották, hogy vegyem meg, mert nagyon jó a végén 100 000 forintos csomag, plusz egy darab tészta kiszedő és egy gázgyújtó volt. Akkor ez lehet. Még mindig, látod? Tehát, hogy akkor oda hívnak embereket.
3: De... Tamás!
1: Na!
3: 3-1-8, akkor már megyek a pénzemért.
1: Igen. Engem azzal hívtak, hogy ellopták az e-mail címem, és segítenek visszaszerezni, de a tolvajok ők voltak, végighallgattam, itt mennyiért vállalnak, közben megnéztem, hogy az e-mail címem korruptálódott-e, micsoda, amikor
3: korumpálódott-e?
1: Korumpálódott-e, hogy látom, hogy nem, akkor közöltem, hogy köszi, nem leszek csalás áldozat, ez Gabi küldte nekünk.
3: Én azt szeretném, hogy valaki a haverjaimnak az e-mail címét lopja el. Tehát olyanok vannak, olyan
2: e-mail címek. Ott ki nekik.
3: 40 éves embereknek olyanok vannak, hogy bandiboy@gmail.com, és most nem mondom meg, hogy hol osztályvezető főorvos az illető. Jó, de hogy így, hogy
5: legyen szíves valaki.
3: Ezeket törje fel azonnal.
1: Igen, értesítés jött, hogy megállítottak egy tranzakciót az UniCredit banknál 100 000 forint értékben. A legjobb az, hogy nincs is UniCredit banknál fiókod. Most képzeld, ha betalál. Ugye? Tehát, hogy van egy UniCredit fiókod, 10-ből 5 azt mondja, hogy nincs, de kettő az, igen, van UniCredit fiókom, és onnantól kezdve bedőlsz.
3: Vagy úgy felbosszant, hogy nyitsz egyet.
1: Vagy annyira felhúzott magad, igen. Eddig nem volt, de most nyitok. Dél-Afrikában felhívtak, hogy tűz van a hotelben, miközben kirándultunk. Adjuk meg az útlevél és a bankkártya adatainkat, hogy leadják a nagykövetségre. Alig volt érerő a hegyekben, majdnem bedőlten. A neten nem írtak a tűzről, ez volt gyanús. Ott is akkor működnek. Aha. Hotelben tűz van, miközben ők kirándultak. Ilyen érdekes dolgok ezek, nem? Hogy így valahogy a telefonodra jön, akkor már egyből így hitelesebbnek tűnik. Engem a feleségem telefonján hívott fel valaki, tutik, ami hívás volt, mert azt mondta, hogy szeretlek. Szóval Pap Tamás, ez van. Akkor...
3: De én azért nem adnám fel ezt most, nem? Tehát azért még próbáljuk meg 8 után felhívni, mert ha most már felébresztettük, most egy kicsi kell neki idő, még... készenlétbe helyezi.
1: Nem,
3: ezt
1: 10-ig hívjuk, nem adjuk föl, 10-ig hívjuk.
2: Tehát azt mondják, hogy ez ilyen maszkolt hívás.
1: Vagyis
2: generálnak valami számot interneten, ja, és értem. Te nem tudod visszahívni, hanem egy olyan számot fogsz hívni, aki valaki másé, vagy ami valami másé,
1: aha.
2: És akkor oda megy, de azért próbálkozzunk, mert egy csomó jó embert föl tudunk képesteni.
1: Igen, egy csomó mindenkivel összekerülünk majd, igen.
3: De most Pap Tamás, aki ugye mindenhol Pap Tamás, szerinted ő egy ilyen rafkós ember, hogy neki maszkolt száma van.
2: Én mindent el tudok, ez egy dörzsölt bűnöző. Azzal, hogy Az előbbi hívásban ugye hallottuk, hogy hogy beszél butának, tetteti magát, azzal is csak maszkol.
3: Oh,
2: árnyékol.
3: Oh. Érted? Úristen, nagyon jókat írnak. Van valakinek, akinek Vörös Démon 007 volt az e-mail, free mail-es e-mail címe, ugye? Igen, és 14 évesen. Annyira szeretem azt, hogy mi 14-esen teljesen mások volt a többi ember, hogy úgy, tehát olyan életet éltünk, ami teljesen illegális. Nem tudom, tehát nem emlékszem, akkor te 45 éves voltál.
2: Nekünk már
1: komolyabb
2: dolgok foglalkoztattak.
3: Akkor éppen azon gondolkodtam, hogy kell-e még fugázni a cseppét. De mindegy, de hogy egyrészt, hogy ez nagyon tetszik, hogy mindenkinek rettenetes e-mail címei voltak, másrészt pedig, hogy milyen tevékenységével vett részt, tehát 14 évesen teljesen természetes volt Nyíregyházán, hogy én elmentem a békebíró sörözőbe, és a környékbeli összes mafiózóval köszönő, pusziszkozó viszonyban voltam, akik akár még haza is vittek minket, úgyhogy azok az emberek szerintem mind letöltendő börtönbüntetésüket töltik éppen valahol.
2: Mit tanultál tőlük?
3: És a gyerekek így, kedvesek voltak, mindig kedvesek. Mert humorizálás, meg ilyenek, de hogy...
1: De ez ma már nem mennyire nem férne bele, vagy nem így működik, nem?
3: Hát tehát, szerintem hogy... nagyon meglepődnék, ha a lányom egy...
1: Igen, tehát ma már tök más világ van, az abszolút
2: nem. Majd megfogsz.
3: Igen, de hogy nálunk a tinédzsereknek, tényleg az ilyen mafiózókkal való ilyen szeretetes közösség, ez teljesen alap volt. Hová tűntek a régi jó dolgok?
1: Régi jó dolgokból vármilyen kár, nem marad semmi. Igen. Jól van, gyerekek, na jól van, próbálgatjuk azért a számot, de valószínűleg ez lesz, amit a Feri mondta, itt aztán a számokat generálnak. M0-ás, M1 találkozásánál Budapesten van egy balesetünk, az M0-áson az M1 felé, ez Török Bálintnél szintén megtörtént, Kata. Köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk, és ugye ne felejtsük el, hogy 9 után nekünk vannak kampusz jegyeink, gyerekek, kampusz fesztiválra.
3: Imádom a kampusz fesztivált, ez egyik legjobb fesztivál az egész világon.
2: Nem jegyet. Jó?
1: Nem, nem véletlenül az ismerőségek.
3: Nekem ott emberem van. Én ott évekig fellépte a legrosszabb idősávban. Ami a legrosszabb ember.
2: Egy fesztiválon? Mikor?
3: Hát, ugye ezt nagyon
1: délután fél kettő. Sátor, meleg sátor, három aludi, nem tudó, és két részekbe fekszik el.
2: Vagy még a hajnali kettő, az is jó. Mindenhol veretnek.
3: Aki ezeket nem bírja ki, az nem is akar humorista lenni igazán.
2: Ott
3: mondom
2: edződtél, tűzben edzett
3: ott
2: menécske.
3: Is, meg a színen, meg ilyen helyeken. De hogy igen, de amúgy a Campus Fesztivál nagyon jó fesztivál. Jó. Ugye? Nem megyünk el a Campus Fesztiválra?
1: Jó a Campus Fesztivál egyébként, tényleg.
3: Mikor lesz a Campus
1: Fesztivál? Ez jövő héten szerdán indul, és jövő héten egészen vasárnapig tart.
3: És most miért nem vagyunk kitelepülve fesztiválon különben?
1: Mert reggel 6-tól 10-ig egy fesztiválon nem annyira.
3: Délután nem lehet, hogy akkor tudod, mint amikor...
1: Mert délután meg az ember szeretne pihenni, meg a családjával lenni, talán ez az oka.
3: Hány éves vagy veled?
2: Megöregedett, látod?
1: Megmondom őszintén, hogy tök jól rá vagyok itt reggel, de hogy még délután lebumlizok Debrecenbe azért, hogy... Nyomassuk a fesztivál, ott bulizni kell. Tehát ott lemenni, dolgozni egy fesztiválra a legnagyobb lúzerség. Vagy menjünk le és fesztiválozzunk, vagy ne menjünk le, de lemenjünk és dolgozunk. Na ezt ne csináljuk. Adja. Hogy azt halljuk, hogy...
3: Én minden reggel ezt hallom.
1: Hello Feri, hello Bali. Tehát ezért
3: hát de úgy érted, hogy lemegyünk, és akkor ott csinálnak ilyen vetélkedőket, meg mint tudom, és közben iszunk rettenetesen.
2: Úgy jössz le, mint a Balcsira, ugye?
1: Mint a hajózásra, nem? Jó, mekkorát de... vetélkedtünk?
2: Emlékszel!
1: Hát aztán milyen jó hát, volt, jó amikor futottál ott a komforon, csak úgy zsákba ugrált!
3: Jó van, fiúk, akkor azt gondoljátok, hogy nyissuk meg az őszinteség óráját?
1: Szerintem most vagy abban az állapotban. 8-tól őszinteség óráját. Keveset aludt. Éjjel 3-kor fönn volt. Minden adott, hogy megnyissuk az őszinteség óráját.
3: Hol hagyta Eszter a matrózjelmezét? Miért nem szállt vízre ráskozta?
1: Igen, hátradőlünk, és...
3: Na mondom neked, itt van heti jegy, hétvégi jegy. Menjünk a Campus Fesztiválra, Balázs. Ennyire tartozol nekem.
1: Igen, és szkúter is lesz, csak szólok.
2: Hoppá!
1: Az öreg oda megy veretni egyet, azért az jó. Ő még
2: van olyan hónap Magyarországon, amikor nincs szkúter. Tudsz
1: jó
2: olyat mondani?
1: Ez jó kérdés, nyáron többször jön. Van ugye egy saját parkja.
2: Igen, szerintem már ide költöztek.
1: Igen, van egy saját parkja, meg van neki még egy fesztivál, és ez kettő. Ő okos, mert úgy köt, hogy egyébként többeket köt. Tehát, hogy eljövök hozzá, de kössél le minimum kettőre, aha, vagy háromra.
2: És
1: tehát...
2: akkor már megéri.
1: És akkor úgy azt mondjuk...
2: Szerintem egyre is megérni. Nem gondolom, hogy olcsó jönnek a...
1: Tudom, mi a guba.
2: Persze,
1: igen, nagyon durván
3: jó,
1: megér.
3: Jó, szeretnék egy gyors idős vagy-e a fesztiválozáshoz tesztet végrehajtani rajtatok, jó? Hogy néhány előadónak a nevét hagyd mondjam el, és akkor idézzetek tőlük. Köszönöm. Jó. Jó? Oké. Okay. Akkor Kitty K.
2: Ez volt egy Kitty K. dal.
3: Jó, oké.
1: Most várjál, ez most egész arról szól, hogy milyen nyomorúságosan rosszak, öregek és boomerek vagyunk, mert úgy, a fiatal 30-as aláz bennünket, érted?
3: Lehet, hogy fogalmam sincs, de én találtam ki, hogy sose fog kiderülni, szóval mondom tovább.
2: Nincs, hogy ki ez a Kitty K, érted?
3: Jó, panelba lett, tessék.
2: Mondj egy számot a panelba
3: lett. Nem segítek neked, mert ez részrehajlás lenne. Jó? Okay.
1: Miért kell minden nap szembesíteni azzal, hogy milyen öregek vagyunk?
3: Mert undokoltál velem az előbb, úgyhogy most megbüntetlek.
1: Miért jó ez neked, hogy érezteted velünk, hogy milyen borzasztó öregek vagyunk? Ezt csináltuk mi a szüleinkkel.
3: Auróra.
1: Na. Hát azért egy jó kis auróra.
3: Tessék, majd bevertetek együtt az ízület támogató gyógyszereteket. Van itt egy csomó, ott van, tessék, Blaha Louisiana.
1: Na, Blaha Louisiana az jó, az megvan.
3: Majka.
2: Ja, ki az? Segítsen.
1: Köszönjük, hogy kihúzol a bajból, igen.
3: Tessék azért, ti is ismertek ezt azt.
1: Na jó van, gyerekek, olvastátok, nem tudom, de néztétek egy kis szomorú hírecske, csak egy rövidre, de aztán nem lesz szomorú, ami történet. Meg volt nektek a Jurassic Park című film?
2: Hogy a fenében, hát az mindenkinek megvolt.
1: Amikor 1992-ben először meglátod a brachiosaurusokat.
3: És Jeff Goldblumot kigomboltunk benne?
1: Jeff
3: a szemüvegében?
1: Igen. És a Sam Neill meghalt belőle. Istenem, szegénykém, 72. És ő volt ugye az a paleontológus, akit elvisz az öreg arra a szigetre, és ott először meglátják a Spielberg árgal kitalált, akkor már egész jó CGI-jal mozgott Jurassic Parkot. És jön a zene, a nagy zene, fölmennek a dombra, és ott mennek a brachiosaurusok. És megvan ez a jelenet?
2: A csajnak bögdösi a, tudod, a vállát.
1: És bögdösi a vállát, fölnéznek, és meglátják a Jurassic Parkból ugye a brachiosaurusokat, amint vidáman legelnek. Dr. Grant, ugye ez volt a neve.
3: Nagyon szeretem őt. Nagyon, egy olyan végtelenül kedves embernek tűnik.
1: Hát nem érdemel meg ez egy dinoszaurusz hangutánzó verseny?
2: Nagyon jó gondolat, hogy mivel búcsúzhatnánk.
1: Nem szól ez az egész Sam Neill arról, hogy itt fényolctól itt velociraptorok, triceratopsok és brachiosaurusok legyenek?
3: Azt gondolom, eljött az idő, hogy rájöttünk erre az útra, erre az esélyre. És ez az egyetlen helyes döntés.
1: Már meg is kezdheted ezt egy brachiosaurus.
3: Kérjetek dinót.
1: A dinót?
3: Igen.
1: Kicsi legyen, nagy legyen, húsevő vagy növényevő, tessék.
2: Nagy húsevő.
3: Nincsen, a nagyok azok növényevők mind. A kicsik, olyanok hát közepesek a húsevők.
2: Ezért T-rex szerintem nem kicsi.
3: A T-rexeket különben nagyon félreértették.
2: Igen?
1: Barátságos kedves. Azért,
3: tudod, az volt, hogy őt kiközösítették az apró kis karjai miatt, és amúgy meg azért voltak dühösek mindig, mert nem érték el a turulit. Szóval ez van. De, hogy,
2: jó, akkor mi szeretnél? A hosszú
3: nyakú legyen? De a T-rexet az ilyen üvöltős.
1: Jó,
3: valami
1: akkor gyere hozzál nekem egy kicsi, azt mondja, hogy hozzál nekem egy pici brontosauruszt.
3: Brontosauruszt? Az amikor...
1: Nem vagy jó, nem vagy jó dinóba, tessék, ezzel jövök. Bocsánat. Neked ide alá.
3: Jaj, de az csak csámcsog. Ez a brontosaurus.
1: Tessék?
3: Ez a brontosaurus. De az csak csámcsog, az a hosszú nyakú.
1: Igen. Na, ez megvan, ez a...
3: Jó, ez a... Oké,
1: Új, de jó volt ez.
3: Mert a brontoszaurus...
1: Várj, egy kicsit még előrébb megyek. Ez megvan? Aj, de szép volt ez. És itt lépnekednek föl a dombra, Dr. Grant. Itt kezdi el bögdösni a csajt.
3: Szólj, hogyha jött a brontoszaurus.
1: És itt fölnéznek, és ott sétálnak. De szép
2: egyébként
1: volt.
2: Neked tudod, mi menne nagyon jól? A zsarnokgyík.
3: A férjem is így hív.
1: Itt, és itt van. Tudtam, hogy megcsinálod. Most nem azt kértem, hogy egy nyíregyházi panelben... Jó? Jó, hoztad oda a kis... Jó? Drága hallgatók, na, a lecke fölmaradva. Brontosaurus, Brachiosaurus, Velociraptor, T-rex,
3: most mondasz,
1: az apró
3: kiváltan.
1: Lények, a kis sárkánygyíkok, kis veszélyesek, akik megeszik a kis dagi, kis zökni akaró csávót. Jó? Ezeket mind hozzátok. Mit tudunk felajánlani?
3: Részvétel? Mit tudom fel? Nem tudom.
1: Igen, ez az volt az reggel, amikor felkerek, azt hittem valaki a fesztivál után. Tessék, mit tudunk erre nagyon...
3: Ez a szembeszomszédom, amikor először feldögi a kátrányt.
1: Igen, nagyon fáradt varjó. Egyébként jó kérdés, hogy ki tudja, mi hangja volt ezeknek a dinóknak. Egyébként tényleg, tehát mindenfajta effektekkel ellátjuk őket, azt gondoljuk, hogy tudjuk, senki soha nem élt. Se a Krétában, se a Jurában, 60 és 120 millió évvel ezelőtt nagyjából.
2: Valószínűleg, tehát, amit a filmben ugye ráaggattak, mi azt gondoljuk eredeti hangjának.
1: Ez már valami más.
3: Ez a program, amire este mész.
2: Brontosaurus hang.
1: Na jó, oké. Jó, de ne adjunk tippeket, várjál, nem adunk nagyon tippeket. Nehéz. Magatoktól kell ezt hozni. Jó, magatoktól kell hozni. És plusz egy kampuszjegyet dobjunk oda, na, mit szóltok, elintézzük.
2: Na, jó, helyes.
1: Legyen valami plusz ajándéka ennek, jó?
3: Jó, jó, nekem jó a kampuszjegyet.
1: Nem neked.
2: Nem,
3: köszönöm a kampuszjegyet.
1: Nagyon szívesen, ezzel a Brachiosaurus-szal.
3: Köszönöm szépen. Nem tudom, ezt elmentettük-e, mert ha nem, akkor szeretném, hogy elmentettük.
1: Köszönjük a színvonalas műsort ismét, drága hallgató. Nagyon szívesen. Jó, tehát akkor ünnepélyesen Dr. Grant emlékére, Szemnél emlékére a dinoszaurusz hangutánozó verseny. Jó, emlékezzünk a Jurassic Park első részére, amit aztán nagyon sokszor meggyaláztak már a Jurassic World-del, meg a századik folytatás, amik mind borzalmasak lettek, de a 92-es Spielberges az fejet hajtos.
3: Azt kérdezik a hallgatók, hogy ez a bajúdó triceratom szól, de...
1: Hát ez egy ilyen nyíregyházaszaurusz volt, az tényleg.
3: Igen. Nem, ez az a dinoszaurusz volt, akinek eldobták a tojását, és akkor vette észre.
1: Ez egy dühös dinoszaurusz volt, jó? Na, jelentkezzetek, jövünk mindjárt, nyertes, megy a kampuszra. Itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Tankolj Max Motiont és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
12: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
11: Neked Sedacur Forte kell.
12: Sedacur Forte?
11: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
13: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Fedezd fel a ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
15: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihleted és alakítsd ki álmaid kertjét.
14: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
16: Sziget, Strandfesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok. A naptárad tele van augusztusi programokkal, és már csak egy kis anyagi támogatás kéne. Akkor irány a Plazma Center, ahol világjobbítóként bármikor számíthatsz ránk. Júliusban is extra 2000 forint juttatással támogatunk minden egyes látogatásod alkalmával a nyári terveid megvalósításában. Az ajánlat életed 5. plazma adásától kezdve diákigazolványod felmutatásával érvényes. Részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal. Sok szeretettel várunk!
17: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett.
18: www.zöldkész.hu.
19: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
20: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival, péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű Paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
21: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
22: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
21: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
23: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
24: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu/karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Régészeti kiállítás nyílik Kecskeméten, megújult a Szóra Katénusz babája. Nagy szükség van a véradókra. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szkítákkora az Alföld szívében, ezzel a címmel nyílik régészeti kiállítás pénteken a Cifra palotában. A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szolnoki Damjanich János Múzeum közös tárlata a szkíták korát mutatja be, Bácskiskun és Jász Nagykun szolnok gazdag régészeti leletanyagán keresztül. A múzeum honlapján arra is kitérnek, a kiállítást gazdagon illusztrált rekonstrukciós rajzok, tárgyrekonstrukciók és interaktív elemek egészítik ki. A tárlat egészen október 11-ig lesz látható. Restauráláson esett át a Szóra Katénusz Játékmúzeum és műhely legrégebbi babája. A mázas porcelán baba így ismét látható az állandó kiállításon, érje a közösségi oldalán az intézmény. Kitérnek arra, hogy az 1880-as évekből származó baba 64 cm magas, teste fűrészporral vagy kóccal töltött kecskebőrből készült. Az ilyen típusú babáknak gazdag ruhatára volt, mivel elsősorban az öltöztetésükön keresztül készülhettek a kislányok, a felnőtt úri hölgyekre váró mindennapi kihívásokra. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiunknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
26: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
25: Bácskiskunban, mások mellett Kiskunmajsán, Érsekcsanádon vagy Kiskunfélegyházán is lehet vért adni a héten. Csütörtökön és pénteken a bajai transzfúziós osztályon és hétköznapokon a kecskeméti területi vérellátóban is fogadják a donorokat. Részletek a véradás.hu oldalon. Tiszta, derült időre, sok napsütésre, igazi nyári melegre számíthatunk ma itt térségünkben. Inkább csak az esti órákban lesz több felhő felettünk az égen. Ezekből gyenge eső néhol kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a napsütést többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is lehetnek elszórtan. A legmelegebb órákban 27-31 fok lesz, a záporok környezetében lesz hűvösebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázkó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, 9 óra, még nem. 8 óra után 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sam Neill, gyerekek, Sam Neill-re emlékezünk, a Jurassic Park és a Peaky Blinders színésze, de leginkább ugye hát nekünk az új-zélandi színész, ugye a Jurassic Park filmekből ismert, ugye hétfő jelentette be halálát a családja, Sidney hunyt el. Voltak nagy filmjei, de igazából őt mindenki Dr. Grantként ismeri, és így vonult be a filmtörténetbe, hogy ugye 92-ben, az első Jurassic Parkban ő látta meg a kis paleontológus csajszival, akkor egy jó csaj volt akkor, az a kis szöszi, tudom, hogy hívták.
2: Jött a kis ecsetével.
1: Jött a kis ecsetével, a kis szöszi, és ugye meglátták a brachiosaurusokat, a Spielberg...
2: Ez nadrág úgy tetszett nekem, hogy ez a csaj hordott.
1: Igen, az egy
2: az
1: jó, a... igen, egy kis...
2: Visszajött a divatba azóta.
1: Tért, nem tért, hanem egy ilyen short-szerű, akkor... kicsit hosszabb, nagy zsebű.
2: Amerikának van ez a nadrágja, a, tudjátok, ami minden filmben van, hogy elő van benne egy ilyen húzás, vagy nem tudom, ilyen
3: amerikai.
2: Ilyen, ez egy amerikai nadrág, csak amerikai filmekben hordják az emberek, hogy magas a dereka, és hátul van benne egy élvasalva, elő pedig van egy gyűrés, és mindegyik ilyen, hát ilyen, ez az ilyen bézs színű.
1: Uh-huh.
2: Nem? Nincs meg? De mind...
1: Most így előttem nincsen, de a csajszi gatyájára emlékszem, az egy short volt, a ilyen zsebes.
3: Emlékszem,
1: a csajszira is emlékszem, és a gatyájára is emlékszem, igen. Szóval, hogy ő játszott a Jurassic Parkba, és 92-ben a mozivásznon már mozgó T-rexeket és brachiosaurusokat láttuk. Ugye ez akkor volt nagyon nagy szó, mert addig elég béna dinoszaurusokat láttál, és csak a CGI segítségével ezek a dinok megelevenedtek. És ott ültél a moziba gyerekként, és azt mondtad, wow, ez menő. Ezek jól néznek ki, ezek már nem ilyen mű dinoszauruszok, mint annó régen a King Kong. És akkor még meghallottad ezt a zenét, és tudtad, hogy ez azonnal megmondja mindenki, hogy ez melyik film, nem? Repül a helikopterme, Hawaii-on forgatták, repülnek be, szállnak le a parkba. De jó volt.
2: Meg az a benne nagyon jó, hogy minden korosztály benne volt.
1: Igen.
2: Tehát, hogy a gyerekeknek is tetszett, a középkoroknak, a felnőtt, a időseknek is mindent meg tudtak fogni.
1: Igen.
3: Nem hiszem, hogy 93-as. Ezt nem hittem.
1: Én még az általános iskolás társaimmal néztem, ez egy 92-93 körül volt az első Jurassic Park, igen. Mennyi ideig maradnánk életben, most leraknának egy ilyen szigeten?
3: 3 másodperc.
1: Gondolom, T-rexek, velociraptorok, brachiosaurusok.
3: Azért, mert megnézted a filmeket, azért még szerintem nincs meg a
2: késő. Én azonnal beilleszkednék. Semmi probléma.
3: Kiabálnál egyet.
2: Már másnap reggel egy friss triceratops tejjel a kezemben ülnék a saját, nem tudom, házamnak a teraszán.
1: Nekem a Benny fiatal vagy kisgyerekként imádta a dinókat, és mindig előadást tartott arról, hogy hol tévednek a Spielberg filmek, meg ezek a dinós filmek. És kiderült ugye, hogy egy csomó dinó nem élt egy csomó dinóval együtt. Tehát például, hülye hasonlat, de például a Velociraptor meg a T-rex soha nem találkozott, mert eltelt köztük 80 millió év. És ugye ezeket a dinókat összerakták egy filmbe, hogy mindegyik dinó mindegyik, hát de hogy ezek nem találkoztak.
2: Igen, de ez tehát... nem volt hülyeség, mert az volt a koncepció, hogy ezeket ugye újraélesztették.
1: Igen, mindenkit fölélesztettek.
2: Minden akár egy mamut is elfért volna ebbe a szituációba szerintem.
1: Igen, csak hogy ugye ezek hogy nem egyszerűen nem volt olyan, tehát azt hitted, hogy ezek a dinók úgy nagyjából egykor, de hogy aztán valami 100-120 millió év választott el egymástól. Na, oké, akkor meghallgatjuk az elsőt?
2: Igen.
1: De jó is volt itt van. Patrik, jó reggel, csáó!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hát, Patrik, hallom hangodon.
3: Te... benne van a Jedi.
1: Benned ott van.
4: Nagyon sokat gyakoroltam.
3: Igen? Jó, várjatok, hogy csináljuk a játékot? Bemondja, hogy micsoda, nem. És üvölt, vagy üvölt, és mi bemondjuk?
1: Mi megpróbáljuk kitalálni abból a 4 dinoszauruszból, amit ismerünk. Abból megpróbáljuk rámondani, szerintünk mi. Meg azt is, hogy húsevő vagy növényevő, jó?
2: Jó.
4: Szuper.
1: Nagyon kész vagyunk, Patrik. Mi nagyon figyelünk, és nagyon kész vagyunk. Még az alázenét is lehúztam. Na, figyelek.
2: Ez az a madár.
1: A madár, aminek hirtelen ilyen szárnya lesz a nyaka körül?
2: Nem, az nem madár.
3: Nem, az nem madár.
1: Az egy kis rohanós lény volt.
3: Igen, ez a nagy madár, igaza van Eszternek, a nagy hosszú csőrű.
2: Amit te mondtál, Balázs, az a Dilophosaurus?
1: Dilophosaurus, az a Dilophosaurus, aki így van.
2: De nem, én arra madárra gondolok, tudod, az a repülősárkányik.
1: Mutasd még egyszer.
2: Tudná hozzá csapkodni a szárnyaidra?
1: A szobában vagy a munkahelyeden, ahol vagy. Jó, oké. Okay. Tehát azt adjuk, jól vagy? Jól gondoltuk, hogy ez a madár, ami repül?
4: Jó, igen, igazából egy növényevő ágon vagyunk, és igen, egyébként a madár az jó tiszt.
2: Pterosaurusz? Péterosaurusz.
1: Pterosaurusz. Jó. Oké, okay, Patrik, megjegyeztük, jó? Nagyon köszi, ügyes vagy. Egyébként tök jó hozott. Köszi, ciao.
2: Ciao.
1: Ja, el tudsz szállni? Repülj már.
2: A távolba.
4: Úton vagyok, Székesfehérvár felé repülök éppen.
2: Hát csinálj meg úgy, hogy távolodónak tűnjön a hangod.
1: Igen, igen, így távolodj el a telefontól, miközben adod a hangot. Őrületesen.
2: A végén egy kicsit galambásztel
1: igen. Kati, te vagy a mi emberünk, csajban. Hello, Kati, jó reggelt.
5: Hát nem tudom, nem tette túl magasra a lészet. Kíváncsi vagyok, hogy átugrom rajta, vagy átkúszom alatt.
1: Simán, ne viccél, Patrik madarán simán átmész. Mit hozol nekünk?
5: Hát nem tudom, hirtelen felindulásból jelentkeztem, aztán rájöttem, hogy
1: ez a nagyiba volt. Nekem, de... Igen, hallgat a munkahelyed, a családod, a barátaid, mindenki. Igen.
5: Elvonultam, csak a macskám van itt.
1: Macska. Mit hozol nekünk? Mi?
5: Fogalmam sincs.
2: Mit fogja elragadni a macskádat?
5: Ami kijön.
1: Jó, mi határoljuk be valahova, hogy mi lesz belőle?
5: Hát amúgy igen, az lesz, amit mondotok.
1: Jó, mi rámondjuk valamire. Ezt nézzék ki, ami dinófajtát jó, addig, jó? Oké, figyelünk, nagyon figyelünk.
5: Várj, megpróbálom.
2: Ez a rostfogyasztás, nagyon fontos hangot.
1: Hány tár? Van előtted valami porszívócső is? Vagy használsz valamit?
5: Ezért beszaroszolni. Árulja van a titkot. Figyelj, beleraktam a telefont egy nagy fazékba, és fogtam egy repoharat, és abba ordítottam.
1: Tudom, hogy valami eszköz itt van. Hozd még egyszer, Muti?
5: Várj.
1: Felnőtt komoly emberek, ha érted, repoharra hangozottál, az a rádió teljesen beteg. Nem volt rossz.
2: Ez Péter, amikor elmondtam neki, hogy mennyi kalória van a sörben.
5: De mi volt, meg tudod mondani amúgy?
1: Ez valahol valami, nem tudom, ragadozó.
5: Ez a brontoszaurus. Én már mondtam Annának, hogy valami növényevő.
1: Ők növényevő, ők a nagynyakú, hosszú nyakúak, ők a növényevő.
2: Többen a szorulásra tippeltek, de...
1: Blahásgirosz.
5: Jelentem, ahol a térre rendben van minden.
2: Szorulosaurus.
1: Igen, Blahásgirosz, szorulosaurus. Jó, megegyeztünk, Kati, megegyeztünk, jó? Nem felejtjük el a mesterművedet, hívunk, jó? Köszi.
5: Köszi.
1: Ciao. Írjátok, aki tetszett, hogy a végén tudjatok nevet mondani.
2: Nekem mind nagyon tetszik a távolodó madár.
1: A távolodó madár, Patrikot nagyon adod. Jó, itt van egy újabb
6: hallgató.
1: Halló!
6: Sziasztok!
1: Hello! Hogy hívnak?
6: Ja, Erikő vagyok, és én a kettő gyerkőcömmel jelentkeztem, mert itt óriási dinófanok. Most fognak ők bemutatkozni, és itt kettő dínó harcát hallhatjátok majd.
1: Uha, történet is van. Van egy történet
6: elmény. Sziasztok, Virág Attila vagyok, és én most előadom a hírek hangját.
1: Nem tudok kedves lenni más gyerekkel. Sziasztok,
6: én most Virág harcot vagyok, előadom a dínó.
1: Jó, ezt értettük elsőre is. Jó, másik.
3: Ne kapkodj, két gyerek válasz.
1: Igen, jó. Figyelünk, oké, adja hozzátok a hangot, jó, figyelünk. Szokásos szombat délután eszteléknél.
2: Ez így van. Ez egy kalicivírusnak hangzik.
3: A Tyrannosaurus szépen jön.
2: Meg az alsó szomszéd is mindjárt.
6: Igen, ezúton szeretnék szólni a gyámügynek, hogy nem öljük a gyerekeket, náluk ez az alaphang.
1: Ez az alaphang, kemény vagytok. Oké, köszi, ügyesek voltak, dicsérd meg őket. Köszi, ciao. Hello. Halló, jó reggelt.
7: Jó reggelt.
1: Hello, Robi, jó helyen vagyunk, Robi?
7: Igen.
1: Mi helyzet, Robikám? Hol vagy? Merre mész? Mit csinálsz?
7: Jó minden, hát itt Budafok környéken mászkálunk, dolgozgatunk.
1: Budafok környékén mászkátok, dolgozgattok. Aha, mit csináltok?
7: Hát az elmúlt fél órában kajabálok.
1: Jó, hogy készül, gyakorolsz.
7: Igen.
1: Jó, na figyelj, mit hozol?
7: Hát, mutatom a legjobbamat.
1: Jó, azonnal húz elő, a legjobbat. Jó, figyelj.
7: Hú!
1: Ez Eszter is lehetne három sogukus pizza után. Három négy sajtos pizza után.
2: Papa, te vagy az?
3: Ez egy apatosaurus.
1: Igen. Kell bele egy kis élt rakni, kell egy kis karcosságot. Ez csak egy ilyen sima, tényleg egy sima blahás gyirosz.
2: Jó, azért próbáljuk meg távolodósba. Hát,
1: jó, távolodjál.
2: De mindenben működik a távolodás. Igen,
1: a távolodás a legjobb, persze. Adj még egy távolodóst.
7: Távolodóst?
1: Kezdve.
2: Elvitte egy vihar.
1: Jó, Robikám, köszi, megjegyeztük ezt is. Megjegyeztük, köszi nagyon. Érdemes, hogy gyakorolni egy fél órát. Csáu.
2: Csodálatos.
1: Nagyon
2: szép. Azt mondjuk, ez bölény volt, ez egy másik korszak.
1: Kispesti párzási ének. Jó, egy utolsót még?
2: Van-e?
1: Nem tudom dönteni, annyira rosszak. Nem tudjuk eldönteni. Bence, szia, jó reggel.
8: Hello, szia, jó reggel, de jó, hogy végre felvettétek, mert már lassan kezdett elmenni a hangom egyébként, tehát hogy kezdek berekedni.
1: Én érzem.
8: Szóval mondjam, hogy mit utálzok, vagy kitaláljátok.
1: Nem, mondd el.
8: Tehát, hogy ez egy társas lény, és így hívja a társait, itt volt a nyelven megyen, a Velociraptor, amikor hívja a társait.
1: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek.
8: Igen, gyertek, kaja van, úgy lesz, gyerünk, szacok, menjünk enni, szóval.
1: Oké.
3: És tényleg?
2: Ez a kutya, amikor csontot nyel félre.
3: Tényleg így?
1: Jó.
3: Ez egy ötös nálam.
1: Hányszor láttad a Jurassic Park valamelyik részét?
8: Hát anyára nagyon megharagudtam, amikor még annó ilyen kazettára rávette valami, nem tudom, másik műsort, és ez egy gyerekkori traumaként érintett engem, amikor a VHS-es kazettára fölvette valami más szóval, csak azt akarom mondani, hogy körülbelül, vagy a Rubit, vagy valamilyen latin-amerikai sorozatot, és egy tragédia volt az óta, és olyan 3 milliószor láttam az újakat is, a régieket is, de
1: igen, a régieket is sokkal jobban. Hallatszik, hogy ebben ott van a hang, amit sokszor hallottál.
8: Ebben
1: egy komplet gyerekkor és a komplet Jurassic Park 83 része benne van.
2: De akkor mi kell egy döntéseket hozni? A mai fiatalok nem értik, amikor ott vagy, van 4 VHS kazettád, és el kell döntened, hogy mit szeretsz jobban, ami most fog történni, vagy amilyen megtörtént.
1: Igen.
8: Hát egyértelmű pénzfeldobás. Pénzfeldobás, és akkor könyörgése. Megimádkozás, természetesen.
2: És mindig van egy B-opció, amire azon ír, hogy családi videók. Tomi Ballagása.
1: De az apuka ruhás szekrényében van a világjárók sorozat mögött.
8: Igen, de van 3 testvéred, úgyhogy valamelyikre azért van egy kis eszed, hogy csak ráfogod, nem?
1: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi 3 raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól? Rádvadásznak, Eszter.
2: Ez egy fóka. De miért jön utána a fóka?
1: Miért tűnt ez egy fóka?
8: Azért a fókától.
1: Én ezt adom gyerekek nálam. Igen, nekem
2: ez csak a vihás között, amiatt mondod.
8: Egyébként van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Tudom, hogy az nem dinoszaurusz, de az még sokkal jobban megy, mint ez egy grátis barát. Ugyan nektek egy elefánt.
1: Nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltésnél.
3: Nem biztos, hogy közhelyes.
1: Oké, figyelünk.
2: És ne haragudj meg, de ezt titkoltad eddig.
1: És nem ezzel jöttél elő.
3: Nem ezt értek.
8: A Jurakorinag emlősöket értél, de mondjuk, hogy te nem emlősöket. Mindegy, a legnagyobb.
1: Hozd az elefántot még egyszer, Muti. Azt kérdezik, hogy te hol voltál gyerek, valami állatkertben?
3: Hogy csinálod
1: ezt a hangot? Egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
8: Azt csinálod, hogy betűsz ilyen nagyon-nagyon sok levegőt a tüdőkbe, és a szádnak a két ajkát így összenyomod, de mégis kiereszted rajta.
1: Jó, hogy összenyomod a szádat, és azon keresztül próbáld átpréselni levegőt. Fé, az elefántod zseni. Az elefántod zseni, tényleg.
2: Tökéletes. De én remélem, fiók vezető vagy egy bankban, mert ha ez nem ott történik, akkor...
1: Igen, tényleg, milyen munkád, Bence, mit csinál?
8: Én egyébként futár vagyok, korábban szakács voltam, virágokat szállítok.
1: Jó, zseni vagy.
8: Párokra, ide-oda, jobbra-balra, szülinapok, egyéb események, esküvők, rendezvények.
2: Akkor te már hallottad ezt a hangot. Azt érzem, hogy ez már megtörtént veled.
8: Mire gondolsz egészen
2: pontosan? Hát, amikor valaki folytott hangon próbálja átpréselni a levegőt az ajkait.
8: Igen. Én elég sokat gyakoroltam, az összes ismerősöm szokta mondani, hogy hallod, Bence, utánozd már az elefántot, mert ezek szoktak lenni ilyen extrém hardcore partik, amikor így elszabadulnak a hangulatok, és akkor valahogy kijön ez, hogy nekem van egy ilyen tehetségem egyébként.
1: Ja, hogy amikor eleget isztok, akkor elő kell jönnöd az elefántot.
2: Igen.
1: Ezért nem lehet nekem fasírtam a hétvégére, csak mondom nekem. Figyelj, de lenne egy ilyen haverom, aki eljön hozzá az elefántot, állandóan
8: ezzel fesztiváljét, akkor lehet egyébként meg egy ilyen jó haverod.
1: Jó.
8: Jó, hozom az elefántot.
1: Leállíthatatlan.
3: Szerintem a kampuszon egy nagy színpad.
1: Igen, meg vagy Bence, szerintem te vagy a nyertes, van még valaki. Még van valaki. Egy utolsó, meghallgatjuk őt, és köszi Bence, de egyelőre te vezet.
8: Halló!
1: Cső. Figyelj, nagyon adom. Na, egy utolsót még gyorsan, mert itt már várt már szegényen vonalban. Halló!
9: Sziasztok, Ricsi vagyok.
1: Ricsi, nagyon nagy...
9: Telefont kell váltanom, mert beszakadt a dopátyám az előző.
1: Ricsi, bajba vagy? Bajba vagy, Bence, nagyon jó volt.
9: Feladták a leckét valóban, de megpróbálkozom. Képzeljétek el a szituációt, hogy esetleg egy kis zenei aláfestés beadtok, akkor még hatásosabb.
1: Ne viccelj, hát... Hallamok
3: kell.
1: Várj, ez reklám, bocs.
9: Jönnek a...
1: Nem fizettünk elő. Várj, még nem jön semmi, mert még átugorni a reklámot, mert nem fizettünk elő 2000 forintot, ha mondta egy reklámmentes YouTube-ra. Figyeld, hopp, ott vagy. Igen?
9: A főszereplők berohannak a konyhába. Elbújnak a dinoszauruszok elől, és egyszer csak kivágódik a konyhajtó. Majd megjelenik a velociraptor.
2: Rálépett egy dióra, várjál!
1: Ez viszont most már innentől kezdve viszont nagyon jó. Gyere hozzá! Akarj! Gyere! Utasd! Még!
3: Na!
2: Gyere, buksu, gyere!
1: Hozzad! Csináld! Nagyon jó!
9: És kész.
1: De várj, még az elejét!
3: Várj, ott lapulunk Eszterrel az Irox izé alatt, pult alatt.
1: Hozzad!
3: Tessék.
9: Igen.
3: Meghaltál?
2: A gége mikrofon kikapcsolt.
9: Egyébként
1: jó.
9: A Predátornak van ilyen hangja, jó. És a színészt, aki...
1: Ez is jó. Tök.
2: Jó.
9: Szakmabeli vagyok, szóval igazából volt időm begyakorolni.
1: Már mi az, hogy szakmabeli? Néha Predátort játszol?
9: Nem. Filmeken dolgozom, vizuális effekteket csinálok, és legutóbb a 28 évvel későbben dolgoztam be Idigo zombikkal, úgyhogy amikor mindig dolgoztam egy jeleneten, volt időm kisvíróban meghallgatni a horror.
2: Jó, akkor egy lézerkardot.
1: Igen. Na megszűjjük a reklámban az eredményt, és akkor valakit visszahívunk, jó? De menő volt, köszönjük.
9: Köszönjük.
1: Milyen rejtett gyöngyszemeink van? Amikor azt gondolod, nem jön jobb, hogy hozta a raptort az elejét? És tényleg így kerregnek a... Na jövünk mindjárt. 8:30, pontosan itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
12: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
13: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
16: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomokat ehetek és fürdőzni is tudok.
15: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
16: Tökéletes!
15: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
17: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Vitara már 7,5 misitől? Az S-Cross meg 7,99 misitől? Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
20: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
21: Reklámot hallottak.
22: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megkezdődött az új Mercedes gyárcségek működése, gyakorlatozik a repülődandár, nehezebb a koncentráció a nagy melegben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új részleget avattak a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Erről a miniszterelnök beszélt a helyszínen. Magyar Péter tájékoztatása szerint az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. Közölte, a kecskeméti gyárban jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente és 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, a munkavállalók száma pedig 9-10 000-re nőjön. A kormányfő úgy fogalmazott, az új gyárépületben nem csak a termelési kapacitások bővülése látható, hanem a magyar gazdaság, tudás és innovációs képesség megerősítése is. A megnyitón az is elhangzott, a jövőben a G-osztály kompaktabb változata kizárólag a kecskeméti gyárban készül majd. Zajosak lesznek az éjszakák, gyakorlatozik a Magyar Honvédség Vitézszentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár. Egészen csütörtökig minden nap 18 és 24 óra között kiképzési repüléseket hajtanak végre. Ebben az időszakban nagyobb zaj és hanghatásokra lehet számítani több városban, köztük Kecskemét térségében is, közölték a közösségi oldalukon. A lakosság megértését és türelmét kérik. Kitérnek arra, hogy az esti és éjszakai repülés az éves kiképzési tervnek megfelelően a pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében történik. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyet tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Tiszta, derült időre, sok napsütésre, igazi nyári melegre számíthatunk ma itt térségünkben. Inkább csak az esti órákban lesz több felhő felettünk az égen. Ezekből a gyenge eső néhol kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a napsütést többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is lehetnek elszórtan. A legmelegebb órákban 27-31 fok lesz, a záporok környezetében lesz hűvösebb.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-4-9 lesz pontosan egy perc múlva. Ott nagyon nagy. Ott nagyon ja, nagy.
1: Bocsánat.
0: Igen.
1: Adásban voltunk.
0: Na. Adásban voltunk, igen, itt még megbeszéltünk különböző híreket, és akkor gyorsan hívjuk vissza az egyik nyertesünket. Mindenki jó volt, mindenki ügyes volt, de azt gondoljuk, egy távolodó elefánttal kell itt elbúcsúzni. Bence tényleg zseniális volt. Hello Bence, jó reggel, ciao. Nem, ezen nem akkor a másik. Szia Bence.
2: Szia, itt vagyok.
0: Mi a helyzet?
2: Jó, hát hangolódok a távolodó elefánta. még nem találtam ki pontosan, de mindjárt megjött.
0: Én tudok neked segíteni, eddig is én segítettem a távolodásban egyébként. Figyelj, hogy tudsz menni a kampuszra, jó vagy? Jövő héten, egy fesztiválra, egy napra?
2: Igen, abszolút, teljes mértékben.
0: Jó, akkor szerintem a kampusz jegy az akkor egyértelműen.
1: Igen, még a kampusz nem tudja, hogy plusz egy jegyet ad, de szerintem örülni fog.
0: De örülni fog már. Jó? Kaptál egy konkurenciát, mert az utolsó hallgató, aki jött, ő is nagyon jó volt, jól hozta a Raptort egyébként, ügyes volt, de arra gondoltunk, hogy akkor te legyél. De legyél így nyertes. Jó?
2: Ja, azt hittem, hogy nyomunk egy versenyt, mint amikor volt a pittyegős, vagy valami.
0: Nem kell már nem, odaadjuk egyértelműen. Egy végső elefánttal. Itt nagyon sokan élek, hogy átnéztek másik autóba, és azt látták, hogy ők is csajok próbálgatják az elefántot hozni, amit te hoztál. Tehát, hogy ragadós volt, de ez nem megy azért mindenkinek. Ezt nem tudja mindenki. Na, mutass még egy utolsó.
3: De nehéz távolodni.
0: Milyen, nem vérzik be a füled, vagy a szemed? Nem szokott bevérezni?
2: Nem, de egyébként így azt érzem, hogy egy kicsit, mintha ilyen agyvérzésem akarna lenni. Tehát elkezdtem levörösödni, meg egy kicsit leizzadni, tehát ez azért erőt próbáló egyébként. Tehát nem olyan, hogy csak így ízélek egyet, hogy az kész van. Tehát ez tőkemény munka. Tehát ez
0: hát persze, gyerekjáték. Persze. Oké, jól van, mutatjuk, hogy mit nyertél, jó? Figyelj, ez meg van a nyereményed.
4: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
0: Na?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert...
0: Jó van, nem kell más. Nem kell már. Kit viszel, vagy kivel mész?
2: A legjobb haveromat viszem, és hát a két legjobb haveromat, hogy egész pontos legyek, és akkor majd hárman összedobunk még egy harmadik jegy, de aztán úgy fogjuk csapatni igazából. A múltkor is sikerült nyernem egy Sopron Fesztre, ha csak azt a Györki Attilával oda, és ezzel a hármas brigáddal mentünk ebbe a harmadik egyre összedobós konstrukcióba, ez tök jó volt, úgyhogy igazából nagyon csak titeket hallgatlak. Ez a Balázs show, ez meg fantasztikus. Te tudd meg egyébként, hogy mióta akartam már bekerülni hozzátok egyébként, egy kicsit így ilyen beszélgetésre, tehát most már lassan mindenkit ismerek onnan.
0: Jó van, Bence, küldjük egyet. Jó, köszi akkor neked, csáó.
2: Rendben,
0: jó mulatás, csáó, hello.
1: Zseni.
0: Mi a miatt megy itt a kampusz, kérem szépen, nem?
3: Nagyon jó fesztivál a kampusz, és az benne a legjobb, hogy erdőben van. Tehát, hogy sosincs az, hogy kinász a pusztán a napsütésben, hanem nagy fák, nagyon hangulatos berendezések.
0: Igen. Ami ott marad, az ott marad. Aha, az erdőben.
1: Ami ott történik, az ott is marad.
0: Ami ott történik, az ott történik. Na gyerekek, egy osztrák oldal összeszedte az osztrák autóklub a legnépszerűbb külföldi nyaralások alatt induló autós lehúzásokat.
3: Hogy?
0: Melyiknek dőlnétek be? Összeszedték azokat, mondj. Ahogy te megpróbálsz, leírom az esetet, és nézzük meg, hogy mennyire egyszerű. Az osztrák autóklub segíteni akarja egyébként az osztrák autósokat, és azt mondja az osztrákoknak, hogyha ti elindultok külföldre, akkor Olaszországba, Horvátországba, és...
1: Nem vagyunk benne.
0: Magyarországot nem említik, ami nem azt jelenti, hogy nem vagyunk benne, de nem jönnek ide desztinációba annyira. Tehát inkább mennek tengerpartra, horvátokhoz, olaszokhoz. És azt mondják, hogy van három fajta olyan, hát hogy is mondjam, csak álprobléma, amivel az osztrák autósokat nagyon durván lehúzzák, és a csalók az autópálya, az autóutak mellé állnak be, és szednek ki gyanútlan emberektől pénzt.
1: Benne van, fogadjunk, a mutogatós defekted van effektus. Nincs.
0: Tudod,
1: hogy melléd állnak a pályán, mutogatják, hogy defekt, leállsz valahova, ők ketten-hárman vannak, és amíg te kimész megnézni, hogy van-e defekt.
3: Nem defekt, ez a feleségem.
0: Nézzék meg kiül a jobb oldalon, szerintem önök az defekt. Ez benne van. Ez benne van. A defektes trükk az a második helyen van, amit nagyon sűrűn elsőtek. Én ezt nem ismertem. Nézzük meg, hogy bedőlnél ezt. Te is ismered a defektes trükköt?
3: Miért akarjátok, hogy bedőljek?
0: Ülsz a jobb egyet. Ki vezet nálatok? Péter vagy te, ha mentek valóban együtt?
3: Hát kinek a kocsijával, mindenki a saját kocsijával.
0: Mindenki saját, külön autóval mentek.
3: Külön autóval megyünk.
1: Nincs veszekedés, érted?
3: Konvojba haladunk. Igen.
0: Jó, Péter ül az anyós ülésén, egy szalvétával az ölével, három darab fasírozott a zsömlével, némi paprikával.
3: Hol voltál, Péter?
1: Nincs, várja, fasírozott. sírtjuk, nincs, mert Bea nem csinálta meg.
0: Bebe remolta a pasírtat. Akkor... Egyszer csak mellétek megy a strádán egy autó, te nézed, és mondod az uradnak, hogy mit akar ő jelezni, és ő jelzi a sofőrnek, hogy gond van a kerekeddel, és mutat lefele. Ekkor mire gondolsz?
3: Hát jó.
0: Péter, nézzen ki, ön is.
3: Én, ne, hogy gondol a kerekemmel, én biztos nem, én arra gondolnék először, ha ezt mutogatná nekem valaki, hogy kizártam a kabátomat megint.
0: Kizártad a kabátomat.
3: Mindig kizárom a ruhának az alját, úgyhogy ez valószínűleg, arra nem gondolnék, hogy tényleg kiukat.
0: Igen, igen. De a gyanútlan sofőr megáll a leállósában, hogy ellenőrizze a járművet, az olasz és horvát autópályákon ekkor sűrűn előfordul, hogy a csalók, miközben eltelik a figyelmet vagy segítséget szillelnek, ellopják a kocsiba hagyott értéktárgyakat, táska, pénztárca, mobil. Ilyen esetek főként Spanyolországban, Barcelona környékén, Horvátországban és Olaszországból jelentettek osztrák autósok.
3: De az autópályát hogy oldják meg? Valaki mögött egy jön?
1: Hát ő mutogat, odáll melléd a kocsival, te mész a külsősávba, ő bemegy melléd, és mutogatja, hogy a baj van a gumival.
3: Jó.
1: Guma.
3: Én meg satúféket vágok, ő már akkor elment.
1: Nem megy el, hát ő is
3: mellé. Visszatolod az autópályán.
1: Lelassít velek, hát nem vágsz satúféket, szépen lelassulsz és lehúzódsz. Ő meg odáll mellé.
0: Ő meg azt mondja, hogy akarok neked segíteni, és közben te kiszállsz, megnézed az autódat, aközben ők hülyére rabolnak. Olaszország, aztán Spanyolország, Horvátországban nagyon kell erre vigyázni.
3: Az összes zsömlét elviszik?
0: Az összes fasírozott a zsömlét, és Pétert elragadják az önös sésből.
3: Ahogy ezt nagyon megnézem, mert Péter integet egy hátsó ablakból.
0: Igen.
3: Auf Wiedersehen.
0: Lerobbansz, itt van a második, lerobbansz az autóval, és jön az autómentő. Mi az, ami gyanús?
3: Hogy szobálnak velem, mert magyar vagyok külföldön.
0: Igen, hogy gyorsan odaér az autómentő. A második csalás, amit elkövetnek, autópálya mentősnek adják ki magukat, profi járművekkel érkeznek, és amikor lerobban az autód, akkor ők érnek oda először, nem az, akit te kihívtál.
3: De most ő mentős, vagy pedig autómentős?
0: Nem, autómentős.
3: Mert az durva, hogy egy mentőbe áll, mert mutogatta, infarktusod van, álljál le, infarktusod van.
0: Nem, te már állsz a leállóságban.
3: Oké, jó.
0: Kicsit nehéz, ha leér a reggeli. Szóval nagy a kontraszt a reggelhez képest. Szóval átesett a holdponton, úgy láttam, eddig bírta. 8 órakor kipukkadt a lufi. 8-ig segített a nem alvás, 8-tól igazából kontraproduktív, ha nem alszik. Szóval
3: jó van, Balázs, akkor most megbüntetlek.
0: Hol van már az őszinteség órája? Hol van már a hetes Eszter, aki
3: az
0: erre vált a szája?
3: Jó, most megbüntetlek, most visszakapcsolom.
0: Hol vagyok?
3: Muszáj volt lefékezni magam, más embereknek kellett az üvöltését hallgatnunk.
0: Igen, érzem, hogy ez kivett belőle.
3: Ez kivett belőle elég sokat, de most itt vagyok újra.
0: Most akkor hol állok? Most akkor autópályán vagyok. Állsz a leállósába, hozzatok csokit. Állsz a leállósába.
1: Jó.
0: Hahotá!
1: Újra!
3: Zsül, a legdurvább fiókot húzta ki. Igen. Az új hahotát, úgy látom.
0: Ők odaérnek először, te azt hiszed, hogy az az autómentő jön, akit ők hívtak, irreálisan magis javítósi költséggel elszállítják az autódat is.
3: Ez még nem tűnik átverésnek.
0: Várjál. Kamu összeszerelő műhelybe, ahol úgy csinálnak, mint a csinálnak rajta valamit csinálnak, és javítási költséget követelnek, nem adják vissza az autódat, amíg nem fizetett ki. Horvátország, Zábrágb, Rijeka útvonalon, délebre Zadarik, Szerbiában és Barcelona környékén is ez a trükk. Elviszik a kocsidat is.
1: És akkor, ha kifizeted, akkor visszakapod a rossz autót?
0: Nem csinálnak semmit az autódon, visszakapod a rossz autót, vagy reklamálsz, vagy nem. Lehet, hogy megcsinálják, de az 1-200 eurós javítások azok 6-800 kötél 1000 euróig terjedő csengetést kell már azért fizetned, hogy visszakapd az autót.
3: Jó, ilyenkor el kell helyezni a motortérben egy megelőző nyestet, aki, hogyha
1: aki
3: amiről...
1: Aki kiugrik ennek, és átharapja a
3: torkát. Igen, és elrágja őket. Ezt szeretném. De amúgy én hallottam olyan dolgokra is, hogy megállsz mondjuk az útszélén pihenni, és akkor így befújnak gázt, ilyen altatógázt a kocsitba, elalszol, és akkor utána rabolnak ki.
0: Van ilyen. Ezt a kamionosoknál is csinálják. Altatógázt fújnak az alvótérbe, elalszol, és kirabolnak.
3: Valaki esetleg rendelkezik ezzel a gázzal, úrjon már át hozzá.
0: Igen, kettőkor fújjon már egy kicsit Eszternek a...
3: Kettő-három között egy néhány liter gáz.
0: Igen. A harmadikat, ami nagyon gyakori, azt nem értem, turista csapda, ez a neve, így hívják az osztrákok, egy agresszív helyszíni készpénz követelésre épülő autós átverés. A helyszínen azzal vádolják a gyanútlan turistát, hogy összetörte a tükrüket, és azonnali készpénz kártérítés követelnek rendőrség bevonása nélkül gyakran fenyegető fellépéssel. Ez nem teljesen tiszta, hogy történik. Olaszország, Adriai partvidék, Jezoló, Livorno környékén ez nagyon-nagyon népszerű.
1: Hogy elmentem mellette, és letört a tükre.
0: Aha, tehát hogy ő az...
1: De azt azért ezt nem vagyok hülye észreveszem.
0: De azért valami csattanút.
1: Meg van nyoma. Ja, bár mondjuk, ha ott áll négy darab ilyen...
0: Nagy darab olasz.
1: Nagy darab olasz, vagy szerb, vagy mit tudom, mi akkor azért csak kifizeted.
0: Valószínűleg erre bazíroznánk. Kiszállsz a kocsiból, megállsz, nem történt semmi, és azt mondják, hogy akkor most ez 500 euród lesz, vagy nagyon csúnyán összeverül.
1: Jó, az ékszerész trükk nincs benne?
0: Az ékszerész trükköt nem, ez a három legnépszerűbb, és azt mondják, hogy nagyon terjed, nagyon kell vigyázni a külföldre.
1: Az ékszerész trükk, hogy áll a csávó az út mentén, integet, hogy jaj, segítség, megállsz, és azt mondja, hogy kifogyott a benzinem, hogy legyen már kedves hozni egy kannával, itt van a benzinkút 3 kilométerre, nincs nálam cash, de ezt az igazi eredeti aranygyűrűt adom oda cserébe.
0: Júj, de Sánti!
1: És akkor megjön a 20 liter üzemanyag, egy marmunk, mert marmunkanda pont van nála, ugye? Azt ő betölti oda aranyat, amiről hát így egy kicsit így megpöccinted, és lejön a teljes aranyozás. Tehát egy 300 fontos részgyűrűt kapsz.
3: Ki fogom próbálni különben. Ja,
0: és ennyi a trükk, hogy oda ennyi egy gyűrű.
1: És a 20 liter benya.
3: Balázs, meg... ezt miért nem csináltad meg? Hát csózol, ki fogy neked?
0: Hát én vagyok az, aki kannával sétál.
3: Saját
0: magamnak nem adhatok gyűrűt, mert általában kannával sétálok valamilyen benzinkút felé, úgyhogy...
3: És azt nem csinálják, hogy elé vágnak, mint az amerikaiaknál, és akkor hirtelen lassít, hogy belemenjen a fenekébe, és akkor utána meg kiszállnak, mint hogyha mindenkinek nagyon a sérülései lennének?
0: Ja, hogy mögé megy, aha, és mondjuk egy kikanyarodásnál te elnézel balra, és mire visszanézel, ő lefékez előtted, és terembe veled hátulról. Aha.
3: Hát nem csinálnak?
1: Ezek szerintem nem. A
3: akkor segítek ötletelni.
0: Igen. A férjemet Spanyolországban rabolták ki ezzel a gumis trükkel, írja Marika. Nem tudod? Tehát, hogy ezt tényleg csinálják. Igen, ezt tényleg az osztrákok szedték össze, és azt mondják, hogy egyre jobban kell vigyázni. Pozsony környékén gyakran állnak az út szélén, német rendszámos Audi vagy Merga, mellette áll egy jól öltözött faszi, aki megáll, gyűrűt kínál üzemanyagért, itt van. Látod?
3: Amúgy tehát, ez a gumis módszer nem működne, mert én ezt, tehát mondanám, hogy ki van lyukod, de mondanám, figyelj, felném még, elmegy 30 kilométert, nem gáz, menjél. Nem, majd ha szikrázik, majd akkor félreállok.
0: Szerintem a legszemtelenebb az autómentő. Tehát amikor megérkezik az autómentő, és kamu autómentő jön, elviszik a kocsidat, és lehúznak egy 1000 euróval, az nagyon pofátlan. Mert az valószínűleg tudják, hogy te autómentőt hívtál, és ők érnek oda előbb. Tehát még azt is látják, hogy telefon...
1: De lehallgatja a telefon,
0: ezt nem tudom, hogy hogy. Azt nem tudom, hogy hogy. Jön rá, hogy te hívtál autómentőt, ő odajön a saját autómentővel, mint a hivatalos lenne, elviszed, és horrorpénzért tudod kiváltani az autódat.
1: Mert például egy darabig minden hétvégén lefölljárkált egy ilyen autómentős csávó, és akárkit látott lerobbanva, megállt.
3: Szórta szét a Jancsi szegeket.
0: Júj, de jó.
1: Ő csak ment le, föl, Balatonig, vissza.
3: És mindig volt
1: és
3: valami.
1: És valaki mindig van tudod, akinek lerobban a kocsija, és akkor jó napot kívánok, ó, hívtuk már, igen, én vagyok az, tessék. És irgalmatlan pénzért vitte el a kocsit.
0: Írja valaki, hogy Horvátországban ugyanezt történt, kis busszal felforrt a hűtővíz, autópályán álltunk meg, megjelent egy autómentő, ő mondta, hogy elvitt minket egy szervizbe, ott belekukantottak az autó, és mondták, hogy a most az átnézés az...
1: Hát az valószínűleg 3000 euró.
0: 3000 euró szállítással együtt, vagy itt hagyjuk egy hétre az autót. Természetesen nem hagytuk ott, de közben ki kellett fizetnünk az összeget. Mindeközben még két autót hoztak ugyanúgy tréleren. És ez Horvátország. Azt mondják, hogy fizess ki 3000 eurót, hogy visszakapd a kocsidat. És mit csinálsz? Ott állsz Horvátországban.
3: Hát attól függ, mennyibe került a kocsid.
0: Igen.
3: Már csak 2000-et ért. Ezt tartsátok meg.
0: Simán látom képzelni, hogy a rendőr is benne van, tudod. Tehát, hogy kihívja a rendőrt, ki van, ami rendőr. Tehát ez egész...
3: Ennél durrábbat is tudok neked mondani, hogy ezt halottakkal is csinálják, képzeld el, hogy rendőrök összebarátkoznak ilyen, hát ilyen temetkezési vállalkozókkal, és akkor valahol mondjuk van egy baleset, akkor nem a kórházba kerül be a hullaházba, hanem már rögtön a temetkezési vállalkozóhoz.
0: Ja, hogy oda viszik egyből.
3: Mm-hmm. Igen.
0: Tehát elrabolják konkrétan?
3: Hát igen, hát nem tudom, hogy ennek mi a jogi terminusa, de hogy konkrétan így, ha ilyeneket csinálnak, és akkor tudod, keresed a halottadat, és akkor
0: nincs is
3: a kórházba. Már a temetkezési vállalkozónál van a nem tudom melyik temetőben.
0: Atyaisten.
3: Ez nagyon durva.
0: Atyaisten, ez nagyon durva. Kemény. Na jó, hát legyetek óvatosak. Jó, vigyázom mindenki. 2 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni. Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
5: Campus Fesztivál! Július 22,

0: A Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Gun, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe! Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár, és ha már

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
7: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
10: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
9: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
14: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
13: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
14: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
15: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
17: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
18: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
19: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
20: A visszaszámlálás elindult. Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
2: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
21: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
1: Reklámot hallottak.
22: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Ítélkezési szünet kezdődik a bíróságokon, folytatódnak a vasúti karbantartások, a jegyvásárlásoknál is feltűnhetnek a csalók. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Ítélkezési szünet kezdődik a bíróságokon. Július 16-a és augusztus 20-a között a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, azonban a kezelőirodák ügyfélfogadása, valamint az ügyfélsegítők működése változatlan rendben zajlik, közölte a kecskeméti törvényszék. Kitérnek arra is, hogy július 15-e a bíróságok napja, így aznap a kecskeméti törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon a személyes és telefonos ügyfelfogadás szünetel. Beadványaikat a gyűjtőládákban tudják elhelyezni az ügyfelek. Karbantartást végez a MÁV a Baja-Kunfehértó vonalszakaszon és a bajai vasútállomáson. Egészen a nyár végéig dolgoznak itt több ütemben. A munkálatok a Baja-Kispunhalas és a Baja-Bátaszék-Dombóvár vonalmenetrendjét is érintik, emellett változó időszakokban több szakaszon pótlóbuszok közlekednek majd. Július 25-től augusztus 30-áig a Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között szállítják buszok az utasokat. Július 24-ig még Mékút és Baja között is pótlóbuszok közlekednek. Ebben az időszakban a Kispun interrégiók Mékút és Kiskunhalas között néhány perces eltéréssel, Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza között változatlan menetrend szerint közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Legyünk résen, ha a külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
24: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek, illetőleg azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ügyekkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta azt a jegyet.
23: Tiszta, derült időre, sok napsütésre, igazi nyári melegre számíthatunk ma itt térségünkben. Inkább csak az esti órákban lesz több felhő felettünk az égen. Ezekből gyenge eső néhol kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a napsütést többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is lehetnek elszórtan. A legmelegebb órákban 27-31 fok lesz, a záporok környezetében lesz hűvösebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

Gyors, serbúgyilkos, Ráskú Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga!

0: esőre. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nyár van, gyerekek, 9 óra után 13 percen, nyári szünet, már július közepe lassan, azért nem... Na jó.
2: Ne kezd el.
1: Nem.
3: Én ezt nem mondom.
1: Magával meg nem beszélek.
3: Már a felénél vagyunk.
1: Magával meg nem beszélek, nem mondom el, de gyerekek.
4: De már kérdezgetik a gyerekek, hogy mennyi van még a nyári szünetben.
1: Nekem már volt ilyen kérdés.
4: Igen.
1: Igen. Hogy mennyi van még, mondom, nyugi, ne szorongj ezen, még azért van egy élvezd. Másfél hónap, élvezd, de hogy használj ki minden lehetőséget, mert július közepe van.
4: És amúgy most mi a divat a gyerekeknek? Mit csinálnak nyári szünetben? Nálatok a nagyobbak. Van na, valami?
2: Buli, aztán buli.
1: Igen, ez
2: ködből ez az ütemterv.
4: Na jól van.
2: Néha akkor... melóznak egy kicsit, napozgatnak, fürdenek, amíg még van miben, aztán buli.
4: Akkor te már csak az undok másnapos gyerekekkel találkozol?
2: Még azokkal sem, mert reggel ugye alszanak, aztán mire hazaérek, addigra már ott hol vannak. Buli.
4: Hihetetlen.
1: Este spanyol versus Amerika-Afrika kontinens, ki kifogad, valamit tegyünk meg. Miért nem vagy benne egy jó fogadásban?
2: Mibe
4: fogadjunk?
1: Hát ugye a versus Afrika kontinens, ezt ugye ő a franciákra írta szellemesen, mert hogy...
2: Spanyolok nyernek.
4: Spanyolok? Nyernek? Hát
2: esélytelen, de én nem fogadok a franciákra.
4: Jó, akkor majd én fogadok a franciákra.
1: De valami emberestétet, valami most pirítsatok oda, most tegyetek oda valamit. Most
2: jó, van, 3000?
4: Akkor, én akkor neked adom a Sárkány utcai 150 ezremet.
1: No! Nem, most szeretnék azon izgulni, hogy holnap ittem, vagy csütörtökön itt kifizet kinek, jó. De ez most legyen valami...
4: Jó, a franciák fognak nyerni.
1: Igen?
4: Azt nem tudom, mennyivel, de nyerni fognak.
1: Oké?
4: Okay?
1: Mindegy, aki kell, további, aki bejut a döntőbe, mi úgy nézzük a játékidőt. Nem, teljes játékidő, 11-es is benne van, aki tovább jut, arra fogad. Tessék, mi a guba?
4: Jó, guba.
1: Na?
4: Guba.
1: Na, figyeld.
4: Jó, akkor megleplek téged valamivel, amire nem számítasz.
2: Nem, köszönöm, nem kérek. De guba. Hallottad, a guba, a space, az lóvé, az lesó.
1: Ja, várj, bocsánat, most félreértem, azt mondtam, hogy megleplek valami, nem szerintem, hogy mondd egy akkor összeget, hogy most meg fog lepődni.
4: Ja,
1: most
4: ja megjön... ez nem egy kettős pont volt.
1: Ja, most megihozok majd neked egyre. Nem, mi a guba, mi a lóvé, komoly pénzeket jó, szeretnék
4: legalább
1: erre feltenni.
4: Legalább a pénznemet határoz meg, mit szeretnél.
1: Forint.
4: Huf.
1: Erős ember. Magyar 355 eurót érő.
4: Figyelj,
1: forintot
4: nem tudom, mennyit szeretnek nyerni tőled. Mind a ketten a spanyolokra tippeltek?
1: Ez most a tiákétok, én még az éjszesz géberkedek.
2: Elárulom neked, hogy nyerőben vagy a franciák.
1: Igen, egyébként nem lősz mellé.
4: Vagy legyek úri ember.
1: Tegyél oda egy nagyot.
2: Jó, teszem
4: én. Ez azt jelenti, hogy elveszek tőle egy nagyot.
1: Bármi gyerekek, ez futball.
4: És mivel az úriember biztosban nem fogadda?
1: Bármi lehet.
4: Jó, bármit egy... Jó, figyelj.
2: Az úriember biztosban nem fogad, de te egyrészt úri hölgy vagy, másrészt ez foci.
1: 100 millió forint, tessék! A fejemben van egy összeg.
4: Jó, a fejedben nem csak egy
1: és
4: összeg van.
1: És ezt most Balázs. Átrakom ezt az összeget oda.
4: Uh-huh.
1: Szeretném, ha ezt kimondanád.
3: Jaj.
4: 100 000 forintot mondod, Balázs.
2: Hülye vagy.
1: Tényleg ezt mondtam.
4: Ezt mondta.
1: Honnan tudtad?
4: Belém látsz.
2: Beléd.
1: Az összes testrészedet látod?
4: Nem csak az üveseket. Fejgyomod. Mindent látsz.
1: Mesztelen vagyok előtted, mindent tudsz róla. Nem kell, nem mondd el senkinek.
4: Az van, de ez így nem jó, mert most mit zsebeljem ki?
3: Gyerünk! 100 000!
1: Szeretem, amikor ilyen bátrak vagytok.
2: Nem mondtad, hát most erre mit mondjak? Akkor garasoskodó kis hülye vagyok.
1: Jó?
2: Majd holnap sírok, jó?
1: Tehát akkor, ha nyernek a spanyolok... Nyernek a spanyolok.
4: Akkor megyünk a Sárkány.
2: Akkor te adsz egy százast nekem.
1: Ha százast? Ha nyernek a franciák, akkor?
2: Akkor én százat.
1: Emberes. Én ezt szeretem.
4: Szeretném azt elmondani, hogy én nem kérem a KP-ban a nyereményemet, hanem egy
2: nincs
4: másik...
2: Nincs már
4: ilyen. Nem, az nekem nagyon fog fájni.
1: De mi? Mert le kell törlesztenie táblacsokikba, le kell törlesztenie apróba.
4: Úgy hallottam, úgy hallottam, hogy nyílt egy ilyen Harapark nevű hely, ugye? Hogy jó hallottam?
1: Igen.
2: Hát, mit keresnél?
1: Mit csinál egy Enduroparkba?
4: Nem talán a Rászkó dombnak a letéteménye, ez, ahol neveket ugye kapnak különböző attrakciók, és hogy én látok magam, hogy ilyen dómot.
2: Egy rászkódomb.
4: Nem is domb, hanem dóm.
1: Egy dómot, magát egy dómot lát magam.
2: Igen, plusz egy meleg kupola, tudom.
1: Figyeljetek, én régi vágású vagyok, én a cashbe hiszek. Lehet mindenfélét ide parkosítani, meg emelvényezni, meg motorozni, meg mit tudom én. Csak a cash!
4: Szeretnék gratulálni, hogy milyen szépen felvezette ezt az egész unokázus csalást, mert hogy tulajdonképpen az, hogy énekes, hogy kik a franciák a fociban, ugye most fogadtam.
1: Nem baj, leszedjük az öreget egy kilóval. Jó helyre tettelek, jó helyre tettelek, fölstrófoltam az árat. Vicces, hát szintet ki
2: lesz unokázva. Neked semmi
4: értetem. Úristen, hát én most látom csak át, hogy mekkora, ha most utalta el neked a tartozását, és azonnal nem akartam kifogadni.
1: Elutaltam most a Ferinek sok eurót még a motoros túrára, leszervezte, megszervezte, szuper volt. Na, de hogy tudjuk ezt visszaszedni? Hát nem úgy, hogy beleviszlek téged egy fogadásba, jaj, ahol a győztes csapatot is felajánlom, és beleraklak a 100 000-be?
4: Így van.
1: Mennyit kapok?
4: Tökéletes, figyelj, fele.
1: Fele.
4: Fele. Fele.
1: Ez a veszély. Fele.
2: Szemét összeesküvők vagy.
1: Leszedtük az öreget.
4: Közben a Misi nevű hallgatónk rátapintott valami nagyon fontos dologra, mert azt írja, hogy a Feri letörleszheti medvehagyma pesztóval.
1: Igen, dobozonként 500 forintért.
4: Szeretném mondani, hogy amikor ide kerültem, ugye kaptam egy ilyen medvehagyma pesztót Feritől, na az érintetlenül ott van a hűtőben.
2: De azt szerintem most már dobd ki. Jó?
4: Nem, mert arra gondoltam, hogy készítek belőle neked valami kis ünnepi finomságot.
1: Csak finomat, igen.
2: 1,68 Franciaország, Spanyolország 2,23, gyerekek, azért annyira nincs messze.
1: Annyira nincs
2: messze. Az otcuk.
1: Igen, nyernek a spanyolok unalmas focival, 273 passz hátul a négy védő között, ezt nézzük majd egész meccsen. Igen, a spanyol focit az vagy nagyon rajongsz érte, vagy utáló, tehát ott nincs nagyon átmenet.
4: De milyen a spanyol foci? Vagy mi? Igen. Ilyen kasztanyegytákkal nyomják, vagy?
1: Ilyen sok passzolós, kicsit védekezős, igen, igen, ellentámadós, nem annyira élvezetes a foci, legalábbis annyira nem. Kedvelem.
4: Ez a sok passzolós, kicsit védekezős, ez a tínédzserkori szexuális életem.
1: Igen, igen, igen. Négy passz után egy jöhet. Viszont nagyon védekezős.
4: Igen, igen, ezt teljes mértékben.
1: Sokat passzoltál, nagyon védekeztél.
4: Engem is sokat passzoltak. Igen.
1: Igen, nagy passzok voltak. Nagy passzok, igen. Nagy védekezések. A végén nagy fejes gólok.
4: És kellemetlen támadások.
1: Nagy beugrások, kellemetlen letámadások.
4: Kellemetlen letámadások, igen. És 11-esek a végén.
1: Teljesen váratlan ívó. Teljesen váratlan ívószünetek.
4: Igen, kispadozás. Rengeteg kispadozás,
1: sok ívószünetezés. Ez volt a kamaszkori szexuális életed, így van.
4: Tulajdonképpen.
1: Na jó, gyerekek.
4: Szöglet is volt.
1: Hadd kalózoljak el benneteket akkor a fogadás után, ahol megtettétek tétjeiteket, ma akkor hátradőlve a Viber falon ünnepeljük majd a győztest, illetve a vesztest. Színes Erzsébet város.
4: Felhívtok reggel amúgy, hogy milyen helyzet? Felhívtok majd reggel?
1: Hát a Bux nyilván nem veszed akkor föl, mert akkor már...
2: Hát, ott fogsz nyílni.
4: Most már semmi.
1: Már a Sárkány utcából leszel, hogy átvedd a nyereményedet. Színes Erzsébet város. Megvan nektek ez a oldal?
4: Színes Erzsébet
1: város? Ez egy Facebook oldal. Valahol Budapesten 2026 júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, és... Én azért sokszor láttam ilyet, de mindig nagyon meg tudok lefönni, gyerekek, júniusában, Színes Erzsébet városban, ott a fotó. Nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny, és mi van bent a szobában?
2: Basszus, egy karácsonyfa.
1: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
4: Ez egy és nem száradt el?
1: Nem volt, hogy nem zseniális. Valahol Budapesten, imádom a képet.
4: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban júliusban?
1: Hát azért megvan egy kicsit, hogy is mondjam, kotolva az a fa, lefele
4: de felül
1: görbül.
4: Nem is, de felül
1: de nem. Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk. Van még rajta levél, de nem műfa, mert hogy lefelé kunyul, és az van, hogy valahol Budapesten júliusában, 2006 júliusában. A kommentek egyébként zseniálisak. Tehát amit írnak közben az Erzsébet városi kommentelők, az zseniálisak. Igen, azt írja valaki, erre a kis időre már minek leszedni. De hogy meg kéne nézni, hogy éle még a tulaj, az egy jó felvetés.
4: Ezt már valószínűleg a helyszínelők nyitották ki ezt az ablakot.
1: Az egy jó felvetés. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfáj 2006 júliusában?
2: A karácsonyt.
1: De mennyire kell lehet szeretni a karácsonyt?
4: Én elmondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
2: Igen.
1: Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványában.
2: Nálunk már pedig szeretet lesz anyus.
1: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Figyelj, egyébként tényleg zseniális. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony. Imádom az ilyen arcokat. Beszélnék a csávóval vagy a csajjal. Figyelj, mibe vagy? Milyen az életed? Hogy telnek a napjaid? Mit vársz a következő karácsonytól? Meg akarom ismerni az embert.
4: Ismeri valaki? Tudja valaki, ki ő?
1: Érdekel, hogy kinek áll júniusban a karácsony.
4: Többen fáján. Írják, hogy amúgy akinek tehát a mostani fenyőfárak, mert ez a teljesen racionális döntés.
1: Igen, nincs ezzel gond, legalább szellőztet, hiszen nyitva van az ablak. Javít a hőérzetén a melegben, igen. Én a világítással vagyok így. Nyáron is szép, a terasz ki van világítva, vagy hogy van LED függöny. Na de a fa azért mindennek van határa. Én szeretem ezt az életigellést. Van benne valami...
2: Nem tudom, hogy az van-e benne.
1: Nem tudom, de valamit üzen. Igen, valamit üzen,
2: hogy szarok, azt, a világra.
1: Hogy szarok a világra, megteltem, nekem még áll a karácsonyfám, és nem érdekel, hogy mit gondoltok. Nekem tetszik. Én szeretem.
4: Van ez is benne, van a másik pedig az, hogy ahol áll egy karácsonyfa, milyen lett a köztisztaság?
1: Igen, na ezért, tehát, igen, hogy
4: mikor
1: mi van
4: porszívózott utoljára?
1: Igen, hány macska eledel, hány halott galamb, hány elpusztult állat lehet ebben a bérleményben, hogy nézhet ki a lakás belülről, szóval minden érdekel, ami ezzel kapcsolatos, de mégis van benne valami.
4: Hogy menedzseled el a húsvétot?
1: Egyébként, igen.
4: Tehát, hogy akkor, ha karácsonyra így felkészült, de a húsvét, akkor mi
2: tényleg,
4: volt?
2: Tényleg a nyuszi? Hello.
4: Szóval ott az is ott van valahol, ne aggódjál.
1: Igen.
4: És mi, hogy ez egy fogadás? Egy
1: hogy ki kell tartani,
4: igen,
1: egy évig?
4: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
1: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
4: Meg a felső izzósor azért elbizonyt.
1: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
4: Ezek modern gömbök, tehát szerintem fiatalok választották.
1: Mert hogy ő még az izzósort sem vette le, ott van az ablakban. Tényleg, ezt kise szúrták sokan. Igen.
4: Keressük meg őket. Ha valaki ismeri őket, akkor írjon ránk, hogy fel tudjuk göngyölíteni a szálat.
1: Igen. Teljesen oké szerintem, ha nem lenne macska, nálunk is egész évben ez lenne. Igen.
4: Azt mondják,
1: hol
4: ezért
1: vette
4: törögző
1: a fenyőt?
2: Igen, mi az, ami így... Tényleg, ez most gyökeres, és ő locsolgatja?
1: Egyébként a fa furán zöld, és lefele konyult, tehát simán lehet az, amit mondasz, hogy gyökeres. Elültette, mert hogy azért fél év alatt azért ezek már eléggé azért, hát hogy is mondjam, csak
4: ebben
1: megfáradnak.
4: Ebben a melegben.
1: Meg ebben a melegben lehullik, meg nem marad
4: rajta. Ennyi akkor nem nézett ki ilyen jól, amikor megvettem.
1: Igen.
4: Ez nagyon
1: akkor
4: durva.
1: Akkor 25 ezer volt, és akkor is ennyire lefelé konyult, igen. Szóval nem tudom, nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok. Én ezt gondolom a világról. Nekem mindig karácsony van.
4: Te fogadjuk, hogy úgy tetted a fát, hogy csak ráhúztál egy zsákot, és kiütted a garázsba.
1: Jaj, hát nálunk hányatott sorsú a fa, mert az van mindig, hogy leszedjük a fát, kirakjuk a kuka mellé, és addig szemezünk vele a gyerekekkel, míg ki nem sorsoljuk, hogy kiviszi le. De valamikor egy 3 hetet áll a kuka mellett a fa, és mindig ránézés, és szomorú, hogy Istenem, de szép volt ez a karácsony. Hogy lett ebből az, hogy valaki vigye már le azt a nyomorult fát a kuka mellé, mert nem jön fel a kukás autó az utcában?
4: Nem megy fel a kukás autó.
1: Nem, le kell vinned a kukát.
4: Hát ilyen lehet az ember.
1: Szerinted egy... mire tartok 3 szomáliai?
4: Ezt akartam mondani, hogy egymás mellé fekszenek.
1: A
4: szomáliak egymás mellé fekszenek, rájuk rakod a fenyőfát, és addig gurulnak, amíg le nem mennek.
1: Igen. Voltál, tudod, hogy 3 szomáliai lakuk ott. Szerinted mi dolguk van?
4: Akartam kérdezni, hogy végülis a Fabergé tojásokból az, amit kerestem, meg az a lilás vörös, az meg lett végül?
1: Igen, a karácsonyban vagyok, hívjatok valaki elküldetni telefonszámot. Na mindegy, gyerekek, ez van Erzsébetvárosban, ezért fel akartam nektek mutatni. Szerintem félelmetes ez a kép, írja valaki, és ebben is van valami. Hogy van az egész képben valami horrorisztikus, hogy nem tudod, hogy ott bent mi történt. Nem tudod, hogy ott nem-e valami haláleset, gyilkosság, van az egész képben valami sejtelmesség. Ezt a hangulatot is adom, egyébként igen, rá lehet ülni. Hogy...
2: Egy csomóan írják, hogy náluk még megvan a fa.
1: Ne csináld!
2: Anyámnál mai napig áll a karácsonyfa teljes díszítésben, Ati.
1: Ne csinálj!
2: Itt van, hát
1: miért most... állnak fák júniusban?
4: Azért, hogy a csontvázak nem a halloween-i díszítésben van.
1: Igen, nem lehet belátni a fa mögé, lehet ott a mögött egy mumifikált anya a karosszékbe. Igen, tesómnál is több egyedülálló ismerősnél 3-4 éve áll nappaliban a karácsonyfa. Igaz, nincs, műfenyő, nincs útban, takarításnál csak odébb kell húzni. Gyerekek, ne csináljatok már, hát az egésznek az áhítatát elveszett, hogy egész évben áll a karácsonyfa.
2: Nem kell vele szórakozni, de... viszont bármikor ünnepel.
4: Jó, mi az ebből?
2: Úgy mész haza, ma karácsony van.
1: Lehet, hogy ki adja ezt egész évben a karácsonyi hangulat? Ha megtartod a fát, tud lenni
4: nem,
1: egész évben?
4: Nem, az mindig furcsa, ez...
1: Ó, igen, egyet...
4: Azt akartam kérdezni, Bársa, neked mi az a tárgy, vagy tárgyak, vagy cuccok, amiket egy helyben hagytál, ott elmentetted az agyadba, hogy jó, aznak lesz majd ott valami dolga, és soha többé nem nyúltál hozzá.
1: Régen a garázsban volt egy csomó ilyen. Szerszámos láda, imbuszkulcs készlet.
4: Ez azért, hogy kiraboltak volna.
2: De mert mindenkinek ki.
1: Szerszámos láda, imbuszkulcs készlet, nekem. Hát, és ezeket oda leraktam, és ezek úgy ott amikor eladásra került a ház, akkor ez azzal együtt ment. A szerszámos láda és az imbuszkulcs készlettel. Hányszor forgattam?
4: De igen, de amúgy ezen ki van olyan, ami mit tudom én, tehát volt valami terved veled, de ott felejtetted.
1: Sosincs tervem a tárgyal. Előbb felejtem el a tervet meg a tárgyat, mint hogy volt valami tervem. Tehát, hogy nem vagyok egy nagy tárgy.
2: Még olyan tárgyakra sem emlékszik, amivel lehetne tervezni.
4: Jónak én, mert gyengék vagytok. Én rendeltem cipőt az internetről, ami nem volt jó rám, ezért elkezdtem őket gyűjteni egy sarokba, és van már három pár cipő, ami soha nem volt jó rám, és ott a dobozosta ott van a sarokba.
1: És évek óta ott
4: és
1: van.
4: És a szemem megszokta, hogy ott van. És már nem is veszem észre, hogy ott
2: hiányozna,
4: van.
2: Hiányozna, ha nem lenne.
4: Nem hiányozna, nem venném észre, eltűnne.
1: De az van, hogy amikor majd öregszel, töppedsz, úgyhogy lehet, hogy egy idő után újra bele fog menni a lábad.
4: Nem ilyen irányból.
1: Hát elkezdesz töppedni.
4: De közben miért úgy cseszed a mellemet fogdosnád?
1: De most nem a melletet fogom, csak megmutattam, hogy töppedsz.
4: Mert az is töppedsz. Belemarkoltál levegőbe, hogy töppedsz.
2: Az is
4: töppedsz. Te töppedsz.
1: Csak mondom, hogy most már ne dobd ki, mert 10 év múlva jó lesz a lábadra, mert 3 száma kisebb lesz a lábad.
4: Akkor ez egy beruházás?
1: Ez egy jövőbeli beruházás volt, hogy majd 10 év múlva hordod már kicsit többet ebben a cipőket.
4: Vagy lehet, hogy addigra annyira felmegy az ára a cipőknek, mert hogy majd ezt már nagyon sokért fogom eladni. Elcsérem egy csirkére majd, amikor Mad Max lesz.
1: Biztos, hogy nekem is voltak ilyenek régen a garázsban. Na jó, a gyerekek, szeretjük ezt a fegyőfát. Sok mindent elárul. Jövünk mindjárt, és még Ferenc boldogát ez benneteket egy nagyon informatív időjárás jelentésem.
2: Jó!
1: Köszönjük szépen!
5: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Ennyi. A többre vagy kíváncsi.
2: Ott a telefonod.
1: Ott a telefonod, nézd meg. 9:50 pontosan itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
3: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
0: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Régészeti kiállítás nyílik Kecskeméten, megújult a Szóra Katénusz babája. Nagy szükség van a véradókra. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Skítákkora az Alföld szívében, ezzel a címmel nyílik régészeti kiállítás pénteken a Cifra palotában. A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szolnoki Damjanich János Múzeum közös tárlata a skíták korát mutatja be, Bács-Kiskun és Jász Nagykun Szolnok gazdag régészeti leletanyagán keresztül. A múzeum honlapján arra is kitérnek, a kiállítást gazdagon illu

0: Eztől készülhetek a kislányok, a felnőtt úri hölgyekre váró mindennapi kihívásokra. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiunknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
1: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
0: Bács-Kiskunban, mások mellett Kiskunmajsán, Érsekcsanádon vagy Kiskun félegyházán is lehet vért adni a héten. Csütörtökön és pénteken a bajai transzfúziós osztályon és hétköznapokon a kecskeméti területi vérellátóban is fogadják a donorokat. Részletek a véradás.hu oldalon. Tiszta, derült időre, sok napsütésre, igazi nyári melegre számíthatunk ma itt térségünkben. Inkább csak az esti órákban lesz több felhő felettünk az égen. Ezekből gyenge eső néhol kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a napsütést többször zavarják meg növekvő gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is lehetnek elszórtan. A legmelegebb órákban 27-31 fok lesz, a záporok környezetében lesz hűvösebb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, és akkor mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Ma 3-4-10 lesz 5 perc múlva. A telefonos csalásokról beszélgetünk, vagy kezdünk el újra dumálni, mert egy Esztert fölhívták vasárnap este 4-6-kor, hogy menjen el a... Milyen utcába?
1: Sárkány utca 14.
0: Sárkány utca 14, és ott kap 150 ezer forintot, és egy lehetetlen hívás, eleve vasárnap.
1: Nyertem 150 ezer forintot, jó?
0: Igen, nyertél. Próbáltuk ideálni, hogy mi lett volna, ha elmész, egyáltalán hogy adják át a pénzt, mi a lehúzás benne, és megpróbáltuk felgöngyölíteni az ügyet, hogy kihívhatta föl Esztert vasárnap 4-6-kor, hogy menjen a Sárkány utcába, mert nyer 150 ezer forintot. És Szemnire emlékeztünk, ő a Jurassic Park színésze, volt ugye 72 vagy 76 éves korában, ő meghalt, az első Spielberg Jurassic Park Dr. Grantjét játszotta ő, nagyon szerettük a filmet, ezért megnéztük, hogy hallgatóink hogy tudnak dinókat utánozni, és találtunk egy-két gyöngyszemet.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
0: Erre van piaci kereslet? Vagy ez mi ez, hogy balatoni víz 2500 forint per veder? Ez mi? Létezik ez a Facebook piac?
1: Én ezt kicsit megkívántam. Az igaz, hogy látom azt a vizet abban a vederbe, és azt látom, hogy ilyen sejmes. Írunk Tyúkos Bélának, hogy van itt igény
0: hogy
1: három vederre?
0: Igen, mondjuk, ha lenne telefonszám, felhívnám, csak ugye mi is egy újságot látunk, tehát magát a hirdetést nem látjuk, de tök kíváncsi lennék emberni. Én a Tyúkos Béláról azért beszélnék egy kicsit, hogy hozzon már nekünk két vedervizet a Balatonból.
3: Laci, nem tudsz ráírni a Facebook piacon?
1: Laci, már szerintem ráírt másokból.
0: Igen. Egy mesztelen fotót látunk, egy szőrös hasról, magasról, tehát hogy ő önmagát fotózza, csak a hasát és a lábait, teljesen mesztelenül fekszik egy lehetetlen szobában egy tévé előtt.
3: Áll a Istennek nem látszik az, ami ilyenkor látszani szokott a has miatt.
0: Egyébként Tápió Kária hirdetés.
3: Nem nincs tudom. Ilyen település, megkerestem.
0: Tehát nincs is ez a település, nincs. Nem létező település.
1: Ő egy ilyen viccember, most már nézte a profilját, és ő csak így csinálja ezeket a dolgokat.
0: Jaj, tartalma.
1: Ha igazi átverésre vágytok, akkor tudok nektek adni. Kérdezzétek, hogy vasárnap után, tehát 17-15-kor csörgött a telefonom, egy plusz 31-es előhívó.
0: Plusz 31, aha.
1: Nem szoktam felvenni idegeneknek a telefon, de akkor volt benne egy kis kíváncsiság. Vágytam egy kis adrenalinra.
0: Hogy ki és mit akar?
1: Hogy kinek volt bőr a képén.
0: Este 4-6.
1: Este 4-6, hogy vasárnap felhívni. Majd egy hát ilyen utcai háttérzajokkal tarkított beszélgetés vette kezdetét, amiben egy Papp Tamás nevű ember. Papp Tamás. Tamás nem ember azért hívott, hogy én nyertem 150 ezer forintot, és menjek át, vegyem át a Sárkány utca 14-ben.
3: De jó, Nyíregyházán.
1: Nem tudom, hogy hol lett
3: vagy
1: a Sárkány
3: nem mondta,
1: utca.
3: Csak Sárkány
1: azt nem
3: utca.
1: Mondta, de utána pedig azonosításképp visszamondta a telefonszámot, ami hívott. Tehát ön a 0630, és mondom, igen, hát ez a szám, ami hívtál, ugye? Ez így, igen. Papp Tamás vagyok, és hátul meg lehetett hallani, hogy jönnek az autók. Hogy nem tudom, hogy pontosan. Ez,
0: de várj, ezt próbáljuk megkibogozni. Tehát fejvegy csávó este 4-6-kor.
1: Igen,
0: hogy nyertél 106.

0: 2500 forintot. Létező utca? Tehát azt megnézted, hogy maga az utca...
1: Hát
0: az...
1: biztos van Sárkány utca valahol.
0: Sárkány utca.
1: De nem mondta meg a város se.
0: Ja, hogy a város sem mondta meg. Nyertél 150 000 forintot a Sárkány utcában. Mi az átverés, gyerekek? Tehát, hogy ha te oda mész, de nem mondta, hogy hova. Ő rakta le, mert rájött, hogy nem veszed komolyan, vagy te szakítottad meg a hívást?
1: Szerintem elment a téredő, mert nem nincsen.
0: És akkor jaj, nincs téren.
1: Én nagyon jókedi beszélgetésbe kezdtem bele, hogy nem talán a legújabb átverésnek leszek az áldozata.
2: 22. kerület Budapest.
1: Nem, van az orcinális is. Azt nálatok orcinális is van. Igen, ugye?
0: Nincs meg a száma?
1: De megvan.
0: Hányad már
2: itt
0: ide?
2: Az idő.
1: Hát nem, felhívjuk.
0: Keressük Tamás. Jó, 10-ig próbáljuk, nem adjuk föl. Tehát Sárkány utcába kell mennem?
1: Hozd már licsős a nyereményemet.
0: Legyen elváltoztatott angol. Szia, feleségem, nyertek nap 100 000 fontot. Hova kell menni, Sárkány utca, hova? Tudsz segíteni? Hozd már a pénzemet, léci, hallod? Nem. Jó, nem baj, ezt tegyük el, és így 20 percenként megcsörgetjük. Én imádtam volna, ha valahol itt van, és elmész. Tehát földerítjük azt, hogy igen, itt vagyok, csak vagy válok a Sárkány utcában, hol van a pénzem.
1: Jó, ki jön el velem? Egyébként nem megyek el, lesz igazba.
2: Elkicsérünk.
0: De ülünk az autóba, és figyelünk távolról.
2: Lesötét itt ablakunk mergába.
0: Mi csak ott vagyunk, ha baj van, de megnézzük, fölgöngyöljük a sztorit, hogy mi van.
1: Csak annyit kérek, hogy a Feri babettájával kísérjetek el.
0: Jó, ilyenkor legközelebb, ha hívnak, nem engedem
1: el. Induljak el azonnal?
0: Azonnal eszedbe jut, hogy műsort kell csinálni. Elmész, előveszed a nuncsakút, és elmondod, hogy mi történt. Lerendezed
1: igen,
0: őket, és...
1: 150 000? Igen, te pedig egy forró éjszakát, na gyere, fog el.
0: Megkísérték Rásko Esztert.
1: Nuncsakún szúrták.
0: Eszter Balázs tanácsára nuncsakúval próbált védekezni, írja a Blik, ám ez rossz ötletnek bizonyult. Kicsavarták a kezébe, és azzal verték, hogy ott.
1: Na, de nuncsakú az most legális, vagy nem legális? Oké, a nuncsakú?
0: Nem.
1: Én a meglepetés erejébe hiszek, mert csak azzal lehet, hogy kizökkenteni az ilyen Sárkány utcai lakosokat, tudod, akik már mindent láttak. És gondolj bele, hogy rám támad, én pedig fogom magam, és azonnal lemegyek hídba, és úgy...
0: Imádom.
1: És ugye ezt adok, pukjárásba.
0: Itt már Feri arcon fújja magát Gáspréval, mert nem látja már, hogy hol van a lyuk, hogy működik ez a szar, és egy 9001-es Defenollal úgy, hogy van arcon szúrja magát. Én meg még a dobocsillagot próbálom beüzemelni egy Skoda Octavia csomagtartójából. Hello, Robi, jó helyen vagyunk, Robi?
3: Igen.
0: Mi helyzet, Robikám? Hol vagy? Merre mész? Mit csinálsz?
3: Jó minden, hát itt Budafok környéken mászkálunk, dolgozgatunk.
0: Na figyelj, mit hozol?
3: Mutatom a legjobbamat.
0: Jó, azonnal húzz elő, azonnal húzz elő a legjobbat. Jó, figyelj. Ez Eszter is lehetne 3 sokukus pizza után. 3-4 sajtos pizza után.
1: Papamás, te vagy az?
2: Ez egy apatosaurus.
0: Igen. Kell bele egy kis élt rakni, kell egy kis karcosságot. Ez csak egy ilyen sima, tényleg egy sima blahás girosz.
1: Jó, azért próbáljuk meg távolodósba. Hát,
0: jó, távolodjál.
1: De minden nem működik a távolodás.
0: A távolodás a legjobb, persze. Adj még egy távolodóst.
3: Távolodóst.
0: Kezdve.
1: Elvitte egy vihar.
0: Jó, Robikám, köszi, megjegyeztük ezt is. Megjegyeztük, köszi nagyon. Érdemes, hogy gyakorolni a hírólet. Csáu.
1: Csodálatos.
0: Nagyon.
1: Azt mondjuk, hogy ez Bölény volt, ez egy másik korszak.
0: Kispesti párzás ilyenek. Jó, egy utolsót még?
1: Van, mert
0: nem tudunk dönteni, annyira rosszak. Nem tudjuk eldönteni. Bence, szia, jó reggel.
4: Hello, szia, jó reggel, de jó, hogy végre felvettétek, mert már lassan kezdett elmenni a hangom egyébként, tehát hogy kezdjük berekedni.
0: Én érzem.
4: Szóval mondjam, hogy mit utánzok, vagy kitaláljátok.
0: Nem, mondd el.
4: Tehát, hogy ez egy társas lény, és így hívja a társait, itt volt a nyelvem egyén, a Velociraptor.
0: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek, és...
4: Igen, gyertek, kaja van, úgy lesz, gyerünk, szacok, menjünk enni, szóval.
0: Oké.
2: És tényleg?
1: Ez a kutya, amikor csontot nyel félre.
2: Tényleg így?
0: Jó.
2: Ez egy ötös nálam.
0: Hányszor láttad a Jurassic Park valamelyik részét?
4: Hát anyára nagyon megharagudtam, amikor még annó ilyen kazettára rávette valami, nem tudom, másik műsort, és ez egy gyerekkori traumaként érintett engem, amikor a VHS-es kazettára fölvett valami más szóval, csak azt akarom mondani, hogy körülbelül, tehát körülbelül, vagy a Rubit, vagy valamilyen latin-amerikai sorozatot, és egy tragédia volt az utat, és olyan 3 milliószor láttam az újakat is, a régieket is, de
0: igen, ebben úgy hallatszik, hogy ebben ott van a hang, amit sokszor hallottál.
4: Ebben
0: egy komplet gyerekkor, és a komplet Jurassic Park 83 része benne van.
1: De akkor mi kell egy döntéseket hozni, és a mai fiatalok nem értik, amikor ott vagy, van 4 VHS kazettád, és el kell döntened, hogy mit szeretsz jobban, ami most fog történni, vagy ami már megtörtént.
0: Igen.
4: Hát ez egyértelmű pénzfeldobás. Pénzfeldobás, és akkor könyörgése. Megimádkozás, természetesen.
1: És mindig van egy B-opció, amire azon ír, hogy családi videók. Tomi Ballagása.
0: De az apuka ruhás szekrényében van a világjárók sorozat mögött.
4: Igen, de van 3 testvére, úgyhogy valamelyikre azért van egy kis eset, hogy csak ráfogod, nem?
0: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorba, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi 3 raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól? Rádvadásznak, Eszter.
4: Van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Tudom, hogy az nem dinoszaurusz, de az még sokkal jobban megy, mint ez. Egy grátis barát, hogy ennek egy elefánt.
0: Na, nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt orványos üvöltésnél.
2: Nem jó, biztos, okay, hogy közhelyes.
0: Oké, okay, figyelünk.
1: És ne haragudj meg, de ezt titkoltad eddig.
0: És nem ezzel jöttél elő?
1: Nem ezzel jöttél.
2: Nem ezzel jöttél.
0: Hozd az elefántot még egyszer, Muti. Leállítatatlan.
5: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Elköszönünk, gyerekek!
2: Viszont hallásra,
0: a viszontlátásra, viszont nagyon szép nyereménye van még a naphallgatójának, Forma 1 jegyek, úgyhogy azt, azt gyorsan odaadjuk, mert az nagyon szép. Ugye a pénteki szabad edzésre, na mindjárt hívjuk a naphallgatóját.
6: Balázsék!
0: Csöngés nélkül is várjál, hát itt aztán ezt megtapsoljuk azért. Sárga, mindegy, nem érdekes.
1: Olyan a hangja, mint Matula bácsinak.
0: Igen, itt vagy. Hogy hívnak? Ciao.
6: Sziasztok, Tibi vagyok.
0: Hello, Tibi. Hol hallgatsz minket, Tibi?
6: Sziasztok, Szigethalomról.
1: Na, hát
6: Szigethalomon.
1: De Szigethalom, akkor tudsz Matula bácsizni, nem? Ott van ilyen jó kis nádas.
6: Hát akad, igen, a környéken Szigetcsép. Délegyházán is van.
0: Délegyháza, Szigetcsép, jó kis környék. Az egy ilyen bányatavak, nem?
6: Aha, igen.
0: Jól van, figyelj, de mutatjuk, hogy mit nyertél.
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros pénteki belépő a 41. Magyar Nagydíjra a Főtaxi felajánlásából.
6: Kinézek szerintem.
0: Nagyon helyes! Tehát azért egy pénteki szabadedzés, azért meg kell nézni a Magyar Nagydíj, Magyar Futam, úgyhogy érezd jól magad, köszi, hogy játszottál.
6: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
0: Ciao. Köszi, ciao, szép napot, szia! Jól van, gyerekek, holnap? Mi a váltás?
1: Holnap szerda? Júlia lesz utolsó a héten, Júlcsa. És onnantól ezek csak én leszek. Júlia nem akar a földön
0: Júlia holnap,
1: járni.
0: És akkor csüti péntek te. Így vagyunk. Ebben a felállásban. Így van. Jól van akkor, gyerekek, puszantás. Jövünk holnap, szép napot mindenkinek, sziasztok, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea. Gól!
4: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Ez de gyönyörű lett. Kapd el te is a pillanatot. Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpen július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Cafisztimo kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszakjáruház jóvoltából.
10: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
11: Nyári akció a Marfühi Shoemakers Outletben.
12: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelire további 10% kedvezményt adunk.
11: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
12: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
11: Marfühi Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
12: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
13: A visszaszámlálás elindult. Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
14: Sötétítő és függöny akció a Szabó Lakás Textilben. Minden készleten lévő függöny és sötétítő 20-50% engedménnyel. Mintasállakról választóknak ingyenes varrással. Várjuk Kecskeméten a színháznál a Szabó Lakás Textilben.
15: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
16: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
17: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100.000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
19: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerek Dombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerek Dombi termálfürdő Facebook oldalán.
20: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most Rádió egy gong.

0: A műsor támogatója az InterSilver kis és nagy kereskedelmi raktáráruház. InterSilver.hu.
1: Ez itt a Rádió Egy Gong, Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon online a rádioegygong.hu. Üdv mindenkinek, én Faragó Miklós vagyok. 14 óráig együtt rádiózhatunk és játszhatunk is. Folytatódik ugyanis a foci piknik a Rádió Egy Gongon. Ma is napi fődíjért játszhattok, hiszen egy kétfőre szóló vacsora menü meghívás jár majd a Jakó étterem és cukrászdába. De bekerültök a heti nyeremény sorsolásba. A paloznaki jazz piknikre két belépőt sorsolunk majd péntek délután. Vasárnap pedig játékunk főnyereménye a családi VIP belépő, valamint egy éjszakás safari glamping sátoros pihenés Nagykörösön a Richter Safari Parkban. Már is lehet jelentkezni a játékra innentől kezdve.
2: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci, piknik a Rádió Egy Gongon.
1: Focis kérdésre kell válaszolni. Melyik két csapat játszik ma este a labdarúgó világbajnokság elődöntőjében? Ha tudjátok a választ, akkor most írjátok a nyerni szeretnék üzenetet.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A netpercek rovatunkkal folytatjuk, és hát tovább bővíti az automatikus űrlap kitöltést a Google a Chrome mobilos változatában. Az új megoldás már nem csak neveket, címeket és bankkártya adatokat tud beírni, hanem összetettebb információkat is. Ilyen lehet például egy repülőjárat száma, egy autó rendszáma, valamint bizonyos országokban az útlevél vagy a vezetői engedély adata. A háttérben a Chrome és a Google Wallet szorosabb együttműködés áll. Ha a szükséges igazolvány vagy adat már biztonságosan szerepel a digitális tárcában, a böngésző felajánlhatja annak használatát egy internetes űrlapon. Ez különösen utazás, szállásfoglalás vagy autóbérlés közben takaríthat meg időt, amikor telefonon kell sok apró mezőt pontosan kitölteni. A Google hangsúlyozza, hogy az érzékeny információkat titkosítva kezeli. Az új funkció Androidon és iPhone-on is megjelenik, de az egyes igazolvány típusok támogatása országonként eltérhet. A mentett adatok kezelhetők és törölhetők, ezért célszerű időnként átnézni, mit található a digitális tárcában.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Foci piknik nyereményjátékunkra már lehet jelentkezni, és nagyon egyszerű kérdésünk van, sőt a VB hírekből biztos, hogy kiderül majd a válasz is, hogy melyik két csapat játszik ma este a labdarúgó világbajnokság elődöntőjében. Ha szeretnétek nyerni egy vacsora menü meghívást a Nagykőrösi utcai Jakó étterem és cukrászdába, akkor már is küldjetek a nyerni szeretnék üzenetet a 2094140-20-ra. Két főre szól ez a vacsora menü meghívás, és tartalmaz majd egy kezdőfogást és egy főételt. Itt pedig már a rádiói gongon Hurts Purple Disco Machine közösét indítom. Ez a Wonderful Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Ezen a héten még látogatható a Patkós 60 című kiállítás a kecskeméti Hírös Agórában. A tárlat Patkós László grafikus művész alkotásait mutatja be. A Mintelek Szalma Kulti közösségi térben szalma bálákból építettek kultúrházat, ahol a következő hetekben több program is megvalósul. Most pénteken este ingyenes kertmozi keretén belül a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet vetítik le 20 óra 30 perctől. Skíták kora az Alföld szívében címmel a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szolnoki Damjanics János Múzeum közös régészeti kiállítását nyitják meg pénteken délután 5 órakor a Cifra Palotában. Jövő héten szombaton pedig Tiszaalpáron falunapot tartanak, ahol felép majd Dancs Anna Mari és Vastag Tamás is. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Hamarosan Ed Sheeran énekel, jövök közlekedési információval is, de ez most David Guetta, Enver és Colin Lerae dala, a Baby Don't Hurt.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió 1 gong közlekedési információkkal folytatjuk. Tegnap is nagyon sok baleset történt, és már most is van egy baleset az M5-ösön. Írja az útinform, hogy Szeged felé Kecskemét térségében a belső szalagkorlátnak hajtott egy személyautó. A 91-es kilométernél a belső sávon áll a kitört kerekű jármű, ezért csak egy sávon halad a forgalom. Figyeljetek nagyon óvatosan, balesetmentesen vezessetek, és tartsátok be mindenhol a közlekedés szabályait. Ha bármi rendkívült látok, azt pedig jelezzétek nekünk, akár SMS-ben, Viberen, vagy telefonáljatok a 76 414 010 számon. Sugar Daddy, Tóth Abigail és Accent közösse érkezik mindjárt, és a nyereményjátékunkra is SMS-ben, Viberen tudtok még jelentkezni egy nyerni szeretnék üzenettel.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy újabb rendelés teljesítve. Válogass a Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: A labdarúgó világbajnokság legfrissebb híreivel folytatjuk itt a Rádió egy gongon. Ma este rendezik az első elődöntőt a labdarúgó világbajnokságon. 21 órától Franciaország Spanyolországgal játszik. Ez lesz csupán a második világbajnoki mérkőzés a két nemzet között. Először 2006-ban a nyolcad döntőben találkoztak, amikor a franciák Zinedine Zidane vezérletével hátrányból fordítva 3-1-es győzelemmel jutottak a legjobb nyolc közé. Akkor Franciaország ezüstérmes lett. Az viszont a spanyolok mellett szól, hogy a két csapat elmúlt 10 mérkőzéséből 7-et Spanyolország nyert meg egy döntetlen és két francia siker mellett. Ráadásul, amikor ez a két válogatott a legutóbbi két alkalommal egymással játszott, mindkétszer a maihoz hasonlóan az elődöntőben néztek farkas szemet egymással, és mindkétszer Spanyolország nyert a 2024-es Európa-bajnokságon 2-1-re, míg a 2025-ös Nemzetek Ligájában 5-4-re. Mai győzelem esetén Franciaország a világbajnokságok történetének harmadik csapata lehet, amely egymás után háromszor is döntőbe jut. Ez eddig csak Németországnak sikerült 1982-ben, 86-ban és 90-ben, valamint Brazíliának 1994-ben, 98-ban és 2002-ben. A németek és a brazilok is a három döntő közül csak a harmadikat tudták megnyerni, míg a franciáknak 2018-ból már van egy világbajnoki címük. A labdarúgó világbajnokság legfrissebb híreit hallott. Délután is jelentkezünk majd VB hírekkel, most pedig Alex Faren énekel, ez az Ordinary, itt a Rádió egy gongon.

0: Halló!
1: Halló, én Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
0: Szia, én Roli vagyok.
1: Roli, jelentkeztél a játékunkra, igaz?
0: Na,
1: akkor ezek szerint tudni fogod a választ, hogy melyik két csapat játszik ma este a labdarúgó világbajnokság elődöntőjében.
0: Hát francia, spanyol.
1: Ez olyan egyértelmű volt, akkor ezek szerint követed a világbajnokságot.
0: Hát követem, de pont a számomra legkedvezőtlenebbek vannak már bent.
1: Ó, kinek szurkoltál?
0: Hát az olaszoknak, amúgy nem, a németeknek.
1: Jó, de ma szerinted ki jut tovább?
0: Szerintem. Az a baj, hogy sajnos a franciák.
1: Oké, meglátjuk, este kiderül, hogy a 21 órakor kezdődik majd a mérkőzés. Viszont te pedig tovább jutottál a játékunkban olyannyira, hogy egyrészt esélyed van a mai napi nyereményre, a két főre szóló vacsora menü meghívásra, a Nagykőrösi utcai Jakó étterem és cukrászda jóvoltából. Sorsoljuk majd, jó?
0: Szuperül hangzik.
1: Ez a napi nyeremény. Aztán pénteken sorsolunk egy fődíjat, mégpedig a heti nyereményünk a paloznaki jazz piknikre. Balaton északi partján lesz ez az esemény, két darab belépőt nyer majd egy rádiógyugónk hallgató, erre is esélyed van. És vasárnap a heti, illetve a játékunk fődíja, egy családi belépő, VIP belépő Nagykőrösre a Safari Parkba, és egy éjszakás Safari Glamping sátoros pihenés is jár majd mellé.
0: Azt adnám, mert még nem voltam ott, és kíváncsi lennék rá, hogy milyen.
1: Vasárnap délután sorsoljuk ezt a fődíjat majd, úgyhogy maradj vonalban, adáson kívül mindjárt felírom az adataidat.
0: Rendben van, köszönöm.
1: Nyereményjátékunk folytatódik a következő órában is, és a délelőtt utolsó óráját pedig Taylor Swift

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: helyszínelésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
5: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
4: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
5: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
7: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu.
12: Úgy is tett!
13: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
14: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
15: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
16: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
17: Sötétítő és függöny akció a Szabó Lakás Textilben. Minden készleten lévő függöny és sötétítő 20-50% engedménnyel. Mintasállakról választóknak ingyenes varrással. Várjuk Kecskeméten a színháznál, a Szabó Lakás Textilben.
18: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
19: Minden második szombaton forintos bőrze a Széchenyi Városi Kispiac Csarnokában. Válogasson a családnak kedvezményes áron, vagy adjon új életet használt portékáinak. Vásároljon, vagy árusítson kedvező áron 7 órától 12 óráig. Bővebb információ a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
5: Algásodik a medencéd, elromlott a vegyszeradagoló. A Halasi úti agrokeráruházban mindent megtalálsz a tiszta és gondtalan medencéhez. Minőségi medencevegyszereket, tisztító robotokat, úszóvilágítást és minden kiegészítőt. Látogass el a Halasi úti agrokeráruházba, vagy rendelj online az agroker.hu oldalon.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
10: A visszaszámlálás elindult.
15: Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival
10: Kunfehértón a Tófürdőn.
15: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
12: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Megkezdődött az új Mercedes gyáregységek működése, gyakorlatozik a repülődandár, nehezebb a koncentráció a nagy melegben. Köszöntöm Önöket, Demeter Lia vagyok. Új részleget avattak a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Erről a miniszterelnök beszélt a helyszínen. Magyar Péter tájékoztatása szerint az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. Közölte, a kecskeméti gyárban jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente és 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, a munkavállalók száma pedig 9-10 000-re nőjön. A kormányfő úgy fogalmazott, az új gyárépületben nem csak a termelési kapacitások bővülése látható, hanem a magyar gazdaság, tudás és innovációs képesség megerősítése is. A megnyitón az is elhangzott, a jövőben a G-osztály kompaktabb változata kizárólag a kecskeméti gyárban készül majd. Zajosak lesznek az éjszakák, gyakorlatozik a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár. Egészen csütörtökig minden nap 18 és 24 óra között kiképzési repüléseket hajtanak végre. Ebben az időszakban nagyobb zaj és hanghatásokra lehet számítani több városban, köztük Kecskemét térségében is, közölték a közösségi oldalukon. A lakosság megértését és türelmét kérik. Kitérnek arra, hogy az esti és éjszakai repülés az éves kiképzési tervnek megfelelően a pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében történik. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyet tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
21: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
20: Tiszta, derült időre, sok napsütésre, igazi nyári melegre számíthatunk ma itt térségünkben. Inkább csak az esti órákban lesz több felhő felettünk az égen. Ezekből gyenge eső néhol kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a napsütést többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is lehetnek elszórtan. A legmelegebb órákban 27-31 fok lesz, a záporok környezetében lesz hűvösebb.
22: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gól.

Igazán gyors üzenet a műsorvezető jeladása után. Egy pontos válasz a focis kérdésre, és már is tiéd az esély új játékunk nyereményeire. Foci, piknik a Rádió egy gongon.

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Ez a Rádió egy gonga, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál továbbra is Faragó Miklós. Foci piknik, a Rádió egy gonga nyereményjátékunk folytatódik ebben az órában is. SMS-ben, Viberen a nyerni szeretnék üzenetet küldjétek el, ha visszahívunk benneteket egy focis kérdésre kell válaszolnatok. Az óra kérdés, hogy melyik csapat nyert többször világbajnokságot, Franciaország vagy Spanyolország? Ebben az órában is a napi fődíjra esélyt kaphat az a szerencsés hallgató, aki jól válaszol, és persze őt hívom vissza ebben az órában. Két főre szóló vacsora menü meghívás a megnyerhető nyeremény, de pénteken is sorsolunk fődíjat, és vasárnap pedig a játékunk főnyereményét majd. Részletek a radioigong.hu-n, Facebookon, Instagramon és TikTokon is lehet bennünket követni. A nyári diákmunka programról hallhattok majd ebben az órában a témában, illetve itt vannak az igazi mai slágerek. Lady Gaga dalával folytatjuk, ez már az Abrakadabra. Kellemes délelőttöt, jó rádiózást mindenkinek!

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma. Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Vendégünk Kollár Péter, a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyelet és munkavédelmi főosztály vezetője. Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, jó napot kívánok!
3: Szép jó napot!
2: Amiről pedig beszélgetni fogunk, az a nyári diák munkaprogram, hiszen ebben az évben is folytatódik, már el is indult, de mi is ennek a célja?
3: A program célja, hogy már diákkorban elősegítse a fiatalok munkához jutását, korai munkatapasztalat szerzését, és nyilván elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatokat is. Nem mellesleg a munkatapasztalat mellett jövedelemszerzési lehetőség is a fiatalok részére. A program célcsoportja a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok, akik a járások foglalkoztatási osztályain szolgáltatást kérőként tudnak regisztrálni, és ezt követően foglalkoztatásra irányuló közvetítést hajtanak rajtuk végre. További föltétel még, hogy a foglalkoztatási vagy vállalkozói jogviszonnyal nem rendelkezhetnek előtte.
2: Ugye elindult már ez a program, előzetesen lehetett regisztrálni, de mindig hangsúlyozok, emlékszem, hogy azért közben is be lehet csatlakozni, mert hogy augusztus 31-ig tart?
3: Pontosan így van. Maga a program június közepével indult, ekkor rendelkeztünk decentralizált keretekkel, ami lehetővé teszi a program támogatását. Maga a foglalkoztatási időszak, a támogatott foglalkoztatási időszak július 1-től augusztus 31-ig tart. Ez idő alatt több mint 250 millió forrás áll vármegyénk rendelkezésére, és terveink szerint 1200 fő fiatal programba vonását, munkába segítését kívánjuk elősegíteni.
2: Nem emlékszem pontosan az előző évek számaira itt a forrás tekintve, ez mindig körülbelül azonos, vagy egy kicsit mindig évről évre nő egyébként ez a...
3: Az idei évben nőtt, igaz, hogy 1 millió forinttal, de nőtt a tavalyi évhez képest, és azért jellemző, hogy erősítsük a foglalkoztatást, mivel igény mutatkozik rá nem csak a fiatalok, hanem a munkáltatók részéről is, ezért még saját erőforrásainkból is megpróbálunk átcsoportosítani, tovább növelni a támogatási összeget, ez jelenleg is folyamatban van.
1: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről. A Rádió egy gongon.

0: Séma. A Rádió egy gond közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Itt van vendégünk Kollár Péter, a foglalkoztatási főosztály vezetője. A nyári diákmunka programról beszélgettünk. Ugye említettük, hogy mekkora összeg is áll rendelkezésre, hogy ez a program sikeresen lebonyolódjon, és hogy fusson, és sikeres is, de még számadatokba vesszünk el, hiszen itt ugye 11 járás van vármegyénkben. Hogyan oszlik meg? Gondolom, hogy Kecskeméten több diák tud dolgozni. Kicsit erről meséljen nekünk.
2: Ahogy említettem, 1200 fő fiatal bevonását tervezzük, a 11 járás valamennyiében. Ez úgy néz ki létszámok tekintetében, hogy minimum 60 főt szeretnénk a legkisebb járásokba. Természetesen Kecskeméten 290-300 fő fiatal bevonását tervezzük.
1: A program, ha jól tudom, két pillére épül, ebben nincs változás.
2: Nincs változás. Azzal szeretném megerősíteni, hogy az első, a legerősebb pillére az önkormányzati pillér, hiszen 119 település található vármegyénkben. A második pillér az a foglalkoztatásban a gazdasági vonal, és ez már kibővült 4 ágazatra, hiszen a mezőgazdaság, a vendéglátás, turizmus mellett az erdőgazdálkodás terén is. Igaz, hogy tavaly mindösszesen 2 fő volt érintve, de az erdőgazdálkodást is érintettük már.
1: Hogyha az egyes pillérekről beszélünk, akár most kezdjük az önkormányzati diákmunkáról, mit lehet tudni, ott ugye mit végeznek, illetve beszélni szoktunk arról, hogy mennyi időben dolgozhatnak, ezekről beszéljünk.
2: Az önkormányzati pillérnél a foglalkoztatott fiatalok maximum 6 órában végezhetik a tevékenységüket, és erre a tevékenységre az önkormányzatok 100%-os finanszírozást igényelhetnek vissza kormányhivatalunktól. Ez forintálisan úgy néz ki, hogy a minimálbér az 322.800 forint, ennek ugye a 6 órába vetített része 242.100 forint, és ezt teljes egészében az önkormányzatok megkaphatják támogatásként. Tovább nőhet ez az összeg, ha a fiatal szakképzettséggel rendelkezik, hisz akkor már nem a minimál bér, hanem a garantált bérminimum, azaz a 373.200 forintos összeg vonatkozik rá. Itt is a 6 órára vetített rész az 279.900 forint, és akkor ennek a 100%-át kaphatják meg az önkormányzatok. A gazdasági szférában annyi a különbség a történetben, hogy ott 8 órás foglalkoztatásba támogatjuk a diákokat, viszont a 8 órás foglalkoztatás költségeinek a 75%-át igényelhetik vissza, és így pontosan ugyanezeket az összegeket tudom megismételni, azaz a 242.100 forintot és a 279.900 forintot főre, hónapra lebontva igényelhetik vissza támogatásként.
0: Még mindig foci, de most foci BB döntő szintű nyereményekért folyik a játék. Foci, piknik, a Rádió egy gongon.

0: gomb.
1: Téma: a Rádió 1 gomb közéleti műsora Faragó Miklóssal.
2: Kollár Péter, a foglalkoztatási főosztály vezetője a vendégünk, és a nyári diákmunka programról beszélgetünk, amit idén is meghirdettek, és már több éve sikeres ez a munkaerőpiaci program. Olyan statisztika van-e, vagy akár rálátás, hogy ugye említettük, hogy 16 és 25 év közöttiek, nappali tagozatú diákok vannak ebben a programban, hogy melyik korosztály az erősebb, inkább a 18 év fölötti?
3: Nem jellemző, nem? Teljesen egyenesen aránylik, úgyhogy érdeklődnek a fiatalok, sőt, inkább azt kell kiemelni, hogy a fiatalok évről évre már visszatérően lépnek be ebbe a nyári diákmunka programba, hiszen megtetszett nekik, a munkáltatójuknak is megtetszett, és még a korcsoportba belefér, meg a nappali tanulmányaikat folytatja, akkor lehetőséget biztosítunk nekik. Inkább azt emelném ki, hogy az első pillér, azaz az önkormányzati pillér foglalkoztatása az olyan kétharmadát fedi le az 1200 főnek, és a további mezőgazdaság, a vendéglátás, turizmus és az erdőgazdaság, az pedig a fönnmaradó egyharmadot tudja lefedni, de ebbe igen jó arányt képviselünk a vármegyék tekintetében.
2: A keresett pénzt hóvégén kapják meg? Tehát, hogy nem két havonta van kifizetés, havonta?
3: Nem két havonta van, természetesen a munka végeztével van fizetés. Azért nem mondom, hogy havonta, mert van, aki két hetet dolgozik, van, aki három hetet, valaki négy hetet, ez foglalkozás szervezési lehetőségből adódik, úgyhogy a munka elvégeztével úgy, mint a nagy munka világában megkapják a munkabérüket.
2: És mivel 25 év alattiakról van szó, itt több pénz marad náluk, ugye ez az SZIA-mentességre gondolom.
3: Amióta életbe lépett az SZIA-mentesség a 25 év alatti fiatalok részére, azóta természetesen a nyári diákmunkába résztvevő fiatalok is SZIA-mentesen, tehát nagyon kedvezményesen kapják a bérüket.
2: Hol lehet érdeklődni a nyári diákmunka programról, vagy hogyha akár egy szülő most hallgatja, és akkor szeretné, hogy a gyereke dolgozzon, hol keres az információkat, hol jelentkezzem?
3: Minden járásban a foglalkoztatási osztályokat keressék, és a foglalkoztatási osztályok részletes tájékoztatást tudnak adni, mind a belépésről, mind a foglalkoztatási lehetőségről.
2: Úgyhogy még nem késtek el, mert a
3: nem késtek
2: folyamatos.
3: El, augusztus elejéig, közepéig folyamatos az érdeklődés, és jöjjenek bátran.
2: Kollár Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és beszélgetettünk a nyári diákmunkaprogramról idén is.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió 1 gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok. Az Útinform írja, hogy munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M44-es autóúton a főváros felé vezető oldalon, Üllő térségében, közel az M0-as autó csomópontjához. A 26-os kilométernél csak a külső sávon lehet haladni, ezért lassulásra számítsatok. Fülöpszállás és Solt között az 52-es főúton több szakaszon is felújítási munkák folynak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljetek, és akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Taylor Swift dalával folytatjuk itt a Rádió egy gongon, és játszunk is mindjárt. Kiderül, kikerül közelebb a nap nyereményéhez, a vacsora menühöz.

0: Rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy. Foci piknik nyeremény játékunkban a következő Hello. Hallgatót várom, és itt is van. Haló, Faragó Miklós, Rádió egy gombból. Szia, szia! Hogy hívnak?
1: Szia, Karesz vagy.
0: Karesz! Ebben az órában neked nyílik lehetőséget, hogy közelebb kerülj a nyereményekhez. Már is mondom, hogy a kérdés az volt, hogy melyik csapat nyert többször világbajnokságot, Franciaország vagy Spanyolország?
1: Franciaország.
0: Biztos vagy benne?
1: Kettőször.
0: Igen, kettőször. Ráadásul, ezt is tudod.
1: Igen. Hát akkor... 98-ban és 2018-ban.
0: Ezt honnan tudod ennyire?
1: Hát utána néztem.
0: Utána néztél. Egyébként a spanyolok pedig egyszer 2010-ben nyertek.
1: Egyszer, igen.
0: Gratulálok, az esély megvan a nyereményekre. Délután vacsora menü meghívás sorsolunk, ez a napi nyeremény egyrészt, de van nekünk pénteken egy fődíjunk, ami a paloznaki jazz piknikre szól, két darab belépő. Balaton környékét szereted?
1: Persze.
0: No, hát ott van ez az esemény is majd augusztus 6-7-8-án, és hát hogy állsz az állatokkal?
1: Van kutyánk.
0: Ilyen nagyobbakra gondoltam. Igen. Zsiráf, elefánt, majom.
1: Igen, igen.
0: Már csak azért, mert a Richter Safari Park nyereménye a fő nyeremény, ami a családi VIP belépőt jelenti, meg egy éjszakás safari glamping sátoros pihenés. Nagyon csodálatos helyen ott a safari környezetben. Ezt fint, nem tudtak, hanem vasárnap fogjuk kisorsolni. Neved Kalaba került. Jó, Karesz?
1: Oké, köszi szépen.
0: Továbbra is van esély a Kalaba kerülni és játszani, nyerni itt a rádiói gongon. És a Be Mine indítja a mai Daily Mixet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Baloznaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medve szőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatóban, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
11: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
14: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre. Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
15: Nyári akció a Marcsúi Shoemakers Outletben.
16: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelire további 10% kedvezményt adunk.
15: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
16: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
15: Marcsúi Gesztenyes sor 1 a cipőgyár területén.
16: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
17: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
18: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre. A Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
19: A visszaszámlálás elindult! Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
5: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu.
20: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
21: Július 30, augusztus 1.
22: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovaszki meg a Vega, és még sokan mások.
21: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
22: Második kecskeméti Summerfest.
21: Jegyek oneticket.hu.
1: Reklámot hallottak.
23: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Ítélkezési szünet kezdődik a bíróságokon, folytatódnak a vasúti karbantartások, a jegyvásárlásoknál is feltűnhetnek a csalók. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Ítélkezési szünet kezdődik a bíróságokon. Július 16-a és augusztus 20-a között a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, azonban a kezelőirodák ügyfélfogadása, valamint az ügyfélsegítők működése változatlan rendben zajlik, közölte a kecskeméti törvényszék. Kitérnek arra is, hogy július 15-e a bíróságok napja, így aznap a kecskeméti törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon a személyes és telefonos ügyfelfogadás szünetel. Beadványaikat a gyűjtőládákban tudják elhelyezni az ügyfelek. Karbantartást végez a MÁVA Baja-Kunfehértó vonalszakaszon és a bajai vasútállomáson. Egészen a nyár végéig dolgoznak itt több ütemben. A munkálatok a Baja-Kispunhalas és a Baja-Bátaszék-Dombóvár vonalmenetrendjét is érintik, emellett változó időszakokban több szakaszon pótlóbuszok közlekednek majd. Július 25-től augusztus 30-áig a Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között szállítják buszok az utasokat. Július 24-ig még Mékút és Baja között is pótlóbuszok közlekednek. Ebben az időszakban a Kiskun interrégiók Mékút és Kiskunhalas között néhány perces eltéréssel, Kiskunhalas és Kiskun Félegyháza között változatlan menetrend szerint közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
25: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
24: Tiszta, derült időre, sok napsütésre, igazi nyári melegre számíthatunk ma itt térségünkben. Inkább csak az esti órákban lesz több felhő felettünk az égen. Ezekből a gyenge eső néhol kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a napsütést többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is lehetnek elszórtan. A legmelegebb órákban 27-31 fok lesz, a záporok környezetében lesz hűvösebb.
26: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és ez a Daily Mix.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: Nyereményjátékunk is folytatódik a Foci Piknik a Rádió egy gongon. Jelentkezni SMS-ben, Viberen tudtok. Nyerni szeretnék üzenetet várok a 20 9 414 020-ra. Mostantól lehet jelentkezni is, és egy focis kérdésre kell válaszolni. Ha jó a válasz, helyes választottok, akkor két főre szóló vacsora menő meghívást nyerhettek. Ez a napi nyereményünk minden nap vasárnapig a Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda jó voltából. És bekerültök a heti sorsolásba. Pénteken két belép a paloznaki jazz piknikre, ez kerül kisorsolásra, és főnyereményünk a Richter Safari Parkba, a Nagykörösi Richter Safari Parkba családi VIP belépő, valamint egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenés. További részletek a radio1gong.hu-n. Kecskeméten ezen a héten DJ tábor zajlik, és a résztvevők meglátogattak bennünket is. Na, hogy kértem, hogy mondják el a szlogent közösen.
2: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger.
0: Ahol a Daily Mixben énekel Ed Sheeran most.

0: itt a rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy, foci piknik nyereményjátékunkra lehet jelentkezni. SMS Viber számunk 29 414 020-as, ide írjátok, hogy nyerni szeretnék üzenetet.
1: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci piknik a rádió egy gongon.
0: Ma este Franciaország és Spanyolország elődöntő labdarúgó világbajnokság, de maradjunk a franciáknál. Hány gólt lőtt eddig a ma este pályára lépő franciák csatára Kylian Mbappé az idei világbajnokságon? 6 vagy 8? A jó válaszért cserébe kalaba kerülhettek, és a napi fődíjsorsoláson, a pénteki fődíjsorsoláson és a vasárnapi főnyeremény kisorsolásán is részt vehettek a helyes válaszért cserébe. Alex Kenji nyári slágerével folytatódik a Daily Mix, ez a Bambolé!

ez itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mai napos időjárásunkat a gomoly felhők megzavarhatják, de csapadék nem valószínű. Kecskeméten most is 31 fok van, ahogy a Nagykörösön és Csongrádon is. Holnap már felhősebb idő várható, és csapadékra is van kilátás. Ezen a héten is még focis kérdéssel nyerhettek belépőjét a Paloznaki Jazz Picnicre, vagy éppen a napi nyereményt, a vacsora menü meghívást. Hány gólt lőtt eddig a ma este pályára lépő franciák csatára Kylian Mbappé az idei világbajnokságon? Ha tudjátok a választ, jöhet a nyerni szeretnék üzenet.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Augusztus 3-án jár majd le a régi könyvformátumú személyigazolványok érvényessége. Külön értesítést erről nem kapnak, akiknek még ilyen személyigazolványuk van. Az érintettek többsége idős ember. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása egyébként díjmentes. Erről néhány héttel ezelőtt téma című műsorunkban is szó volt. Vissza lehet hallgatni a rádio1gong.hu-n. Most pedig hallgatjuk Fastboy és a Good Life című dalt itt a Daily Mixben.

0: villámgyors üzenet a műsorvezető jeladása után. Egy pontos válasz a focis kérdésre, és már is tiéd az esély új játékunk nyereményeire. Foci, piknik, a rádió egy gongon. Igazi mai slágerek.
1: Változatosan.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Csörög a telefon valakinél, aki küldött nyerni szeretnék üzenetet.
1: Tessék.
0: Egy hölgynél, hogy hallom. Szia, én Faragó Miklós Szia. Vagyok a rádió egy gongból.
1: Szia, Niki vagyok.
0: Niki, jelentkeztél a játékra, és kipróbálod magad ebben a foci piknik játékban. Szereted a focit amúgy?
1: Hát nem kifejezetten, de most így, hogy hallgattam a kérdéseket, akkor egy-kettőre tudtam válaszolni.
0: És akkor bátor lettél, hogy akkor jelentkezel, hogy szerencsét próbálsz.
1: Igen.
0: Most ugye az volt a kérdés, hogy hány gólt lőtt eddig a ma este pályára lépő franciák csatára Kylian Mbappé az idei világbajnokságon, és ugye vagy 6, vagy 8. Te mire emlékszel?
1: Szerintem 6.
0: Jól számoltad a góljait?
1: Nem, akkor rosszul számoltam, és 8.
0: Valamelyik meccset nem láttad ezek szerint?
1: Igen, kimaradtak.
0: Biztos kimaradt. És akkor azért elbizonytalanodtál egy kicsit. Szóval a helyes válasz...
1: Akkor a 8, igen.
0: Igen, és azt tudod, hogy kivel vezeti a góllövő listát? Mert hogy valaki ugyancsak már 8 gólt lőtt az idei világbajnokságon.
1: Hát arra viszont fogalmam sincs.
0: Holt versenyben Lionel Messivel egyébként.
1: Komolyan. Akkor ez azért nagyon jó.
0: Na, úgyhogy kiderül ma, hogy egy esetleg újabb gólt sikerül-e rúgnia. Benne van a meccsben. Franciaország, Spanyolország, ugye elődöntő, első elődöntő. Szerinted kik jutnak tovább?
1: Szerintem Franciaország.
0: Este kiderül. Jó van, oké. Na, hát jó szívű vagyok, és szeretném, hogy hát, ha el tudsz menni majd vacsorázni, jó? Úgyhogy a kalapba kerül a neved.
1: Jó, rendben, nagyon okay. Szépen köszönöm.
0: Mikor vacsoráztál? Mikor jártál utoljára vacsorázni mondjuk pároddal kettesben?
1: Hát múlt héten.
0: Múlt héten voltatok?
1: Nem nagyon jó lenne, igen.
0: Akkor mit tettetek?
1: Hát én nagyon szeretem az ilyen tengergyümölcsei. Én spagettit tettem tengergyümölcseivel, és az nekem nagyon íz lett, de azért szívesen kipróbálnám itt a Jakóban is, hogy...
0: Igen, a Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászdában szól majd ez a vacsora menü meghívás, ami ugye azt akarja, hogy van egy kezdőfogás, meg egy főétel, úgyhogy délután ezt sorsoljuk.
1: Jó, szuper.
0: De tudod, hogy van még más nyeremény is a héten?
1: Igen, igen, igazából nekem az nagyon tetszik a főnyeremény, úgyhogy...
0: A Safari, a Richter Safari belépő,
1: igen,
0: és
1: igen,
0: a
1: Safari.
0: A, nem csak a belépő, piknik, hanem a... Igen, piknik belépő a jazz, a paloznaki jazz piknikre, az pénteken sorsoljuk, úgyhogy akkor minden nyeremény érdekel, értem én.
1: Igen, de érzem, a focit annyira nem szeretem, de bármelyik nyeremény jól jönne.
0: Oké, Niki, az esélyek megvannak erre. Maradj vonalban, mindjárt felírom az adataidat.
1: Jó, rendben, köszönöm.
0: Látjátok, nem vagyok én olyan szigorú, mint ahogy azt egyszer már Király Andor említette, emlékszem, hallottam, amikor erről beszélt. No, a lényeg, hogy a játék folytatódik, úgyhogy nyugodtan jelentkezzetek a következő órában is, hiszen az esély meg lehet a nap nyereményére, a pénteki nyereményre és a fődíjra is. Ed Sheeran, Camera, ezzel folytatódik majd a Daily Mix 13 óra után. I don't need a camera to capture this moment.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
3: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest.
3: Jegyek oneticket.hu.
5: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
6: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
7: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
8: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
10: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
11: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszakjáruház jó voltából.
12: A visszaszámlálás elindult! Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
13: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Régészeti kiállítás nyílik Kecskeméten, megújult a Szóra Katénusz babája. Nagy szükség van a véradókra. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szkítákkora az Alföld szívében, ezzel a címmel nyílik régészeti kiállítás pénteken a Cifra palotában. A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szolnoki Damjanich János Múzeum közös tárlata a szkíták korát mutatja be Bácskiskun és Jász Nagykun szolnok gazdag régészeti leletanyagán keresztül. A múzeum honlapján arra is kitérnek, a kiállítást gazdagon illusztrált rekonstrukciós rajzok, tárgyrekonstrukciók és interaktív elemek egészítik ki. A tárlat egészen október 11-ig lesz látható. Restauráláson esett át a Szóra Katénusz Játékmúzeum és műhely legrégebbi babája. A mázas porcelán baba így ismét látható az állandó kiállításon, érje a közösségi oldalán az intézmény. Kitérnek arra, hogy az 1880-as évekből származó baba 64 cm magas, teste fűrészporral vagy kóccal töltött kecskebőrből készült. Az ilyen típusú babáknak gazdag ruhatára volt, mivel elsősorban az öltöztetésükön keresztül készülhettek a kislányok, a felnőtt úri hölgyekre váró mindennapi kihívásokra. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
15: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
14: Bács-Kiskunban, mások mellett Kiskunmajsán, Érsek Csanádon vagy Kiskun Félegyházán is lehet vért adni a héten. Csütörtökön és pénteken a bajai transzfúziós osztályon és hétköznapokon a kecskeméti területi vérellátóban is fogadják a donorokat. Részletek a véradás.hu oldalon. Tiszta, derült időre, sok napsütésre, igazi nyári melegre számíthatunk ma itt térségünkben. Inkább csak az esti órákban lesz több felhő felettünk az égen. Ezekből gyenge eső néhol kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a napsütést többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is lehetnek elszórtan. A legmelegebb órákban 27-31 fok lesz, a záporok környezetében lesz hűvösebb.
16: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
17: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: A Rádió 1 gongot hallgatjátok, és ez a Daily Mix még ebben az órában a mikrofonnál Faragó Miklós, és továbbra is lehet jelentkezni nyereményjátékunkra a 2944-0-20-ra. Ha nyerni szeretnék, üzenetet kell elküldeni, és egy focival kapcsolatos kérdésre válaszolni, ami elsősorban az idei világbajnoksághoz kapcsolódik. Talán már az elmúlt órákban szóba került, hogy Spanyolország ugye eddig egyszer nyert világbajnokságot, de lehet, hogy az is elhangzott, hogy mikor, de a kérdés tényleg az, hogy mikor nyert Spanyolország világbajnokságot? Melyik évben? 2018 vagy 2010?
2: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci, piknik a Rádió 1 gongon.
1: Van napi nyereményünk pénteken, fődíj, illetve vasárnap is főnyeremény. Ezekről is beszélek majd ebben az órában, de minden részlet a radio1gong.hu-n. És közben hallgatjuk az igazi mai slágereket mixben, Kashmir dalával folytatjuk, így

Sorsolás pénteken, főnyeremény sorsolás vasárnap. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci, piknik, a Rádió 1 gongon. Daily Mix a Rádió 1-en.

Rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy. Vasárnap véget ér a labdarúgó világbajnokság, és persze a játékunk is pont addig tart, és pont főnyeremény sorsolunk majd családi VIP belépőt, valamint egy éjszakás safari glamping sátoros pihenést a Nagykörösre a Ritter Safari Parkba, hogyha helyesen válaszoltok egy focis kérdésre. A világbajnokság történései köré szerveződnek ezek a kérdések, és hát pont most is az a kérdés, hogy mikor nyert világbajnokságot Spanyolország. Az biztos, hogy egyszer igen, de hogy melyik évben? 2018 vagy 2010, ha helyesen válaszoltok, nem csak a főnyereményre, hanem a péntek és a mai napi sorsolásba is be

a Rádió 1-en. Város vacsora meghívás, város buli belépő, családi luxus szállás a nyeremény legújabb játékunkban. Foci, piknik, a Rádió

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, és ez még a Daily Mix, ahol jönnek a közlekedési információk. Az útinform írja, hogy az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kistelek közelében a 141-es kilométernél a burkolat repedéseit öntik ki. 16 óráig a külső sávot zárva tartják. Szintén a főváros irányába Kecskemét elkerülő szakaszán a 88-as és 87-es kilométerek között terelésbontást végeznek. Emiatt 16 óráig váltakozó sávlezárásra készüljetek. Kecskemét térségében a 96-os és 97-es kilométerek között szintén az M5-ös autópályán korlátot javítanak, úgyhogy 14 óráig még a belső sávot zárva tartják. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, ha bármi rendkívült látok, tapasztalatok, jelezzétek akár telefonon, hívhattok a 76-414-010-es számon. Én is mindjárt hívok valakit, aki jelentkezett nyereményjátékunkra, de előtte még Zigala és a Riptide itt a Rádió Igongon, a Daily Mixben.

0: Ebben az órában is focis kérdéssel lehet közelebb kerülni a napi nyereményhez, a pénteki nyereményhez, és persze a fődíjhoz, amit vasárnap sorsolunk ki.
1: Halló!
0: Üdvözlöm, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia, Rozál vagyok.
0: Szia, Rozál! Tudod, hogy Spanyolország mikor nyert világbajnokságot?
1: 2010-ben.
0: És azt is tudod, hogy hol?
1: Nem tudom.
0: Dél-Afrikában, de nem volt ez kérdés, hanem csak az évszám volt a lényeg, és valóban 2010 a helyes válasz. Idén vajon nyere Spanyolország világbajnokságot?
1: Én drukkolok nekik.
0: Nekik drukkolsz. Hát akkor a mai mérkőzésen is nekik szurkolsz, ezek szerint ki fog derülni, hogy egyébként igen. Most olvastam, hogy Franciaországot tartják esélyesebbnek, illetve...
1: Igen, hát ők az esélyesek, de hát
0: bármi lehetséges.
1: A nagyszámok törvénye nem mindig jön be.
0: Oké, Rozál, délután napi fődíj sorsolás, tudod mit nyerhetsz?
1: Igen, egy menüt.
0: Vacsora menüt, a Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászdába. Két főre szól majd ez a vacsora menü. Ez a napi nyeremény, minden nap sorsolunk. De hát pénteken van még egy heti nyereményünk, a Paloznaki Jazz Piknikre két belépő, illetve fődíjunk majd vasárnap a Richter Safari Parkba, egy éjszakás safari glamping, sátoros pihenés, meg hát családi belépés a Safari Parkba.
1: Jó? Mind nagyon-nagyon-nagyon jónak hangzik, úgyhogy...
0: Figyeld a sorsolásokat, és légy telefon közelben. A mai napi nyereményt Kincses Szabolcs fogja kisorsolni. 4 és 5 óra között hívjuk a szerencsés nyertes, de addig is még jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek, és kalapba tudtak kerülni. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, holnap ugyanígy 10 és 14 óra között itt leszek, most pedig itt lesz Tóth Abigail és Accent közös a Sugar Daddy, ezzel indul a következő óra a Rádió egy gongon. További jó rádiózást, kellemes délutánt, viszont hallásra, sziasztok!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: ébredésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
5: Lapozz rá a nyárra! Blik! Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál!
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
11: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
10: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
11: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
12: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
14: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
15: A visszaszámlálás elindult!
16: Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival
15: Kunfehértón a Tófürdőn.
16: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
17: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
19: Minden második szombaton forintos bőrze a Széchenyi Városi Kispiac csarnokában. Válogasson a családnak kedvezményes áron, vagy adjon új életet használt portékáinak. Vásároljon, vagy árusítson kedvező áron 7 órától 12 óráig. Bővebb információ a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
20: algásodik a medencéd, elromlott a vegyszeradagoló, a Halasi úti agrokeráruházban mindent megtalálsz a tiszta és gondtalan medencéhez. Minőségi medencevegyszereket, tisztító robotokat, úszóvilágítást és minden kiegészítőt. Látogass el a Halasi úti agrokeráruházba, vagy rendelj online az agroker.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Megkezdődött az új Mercedes gyáregységek működése, gyakorlatozik a repülődandár, nehezebb a koncentráció a nagy melegben. Köszöntöm Önöket, Demeter Lia vagyok. Új részleget avattak a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Erről a miniszterelnök beszélt a helyszínen. Magyar Péter tájékoztatása szerint az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. Közölte, a kecskeméti gyárban jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente és 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, a munkavállalók száma pedig 9-10 000-re nőjön. A kormányfő úgy fogalmazott, az új gyárépületben nem csak a termelési kapacitások bővülése látható, hanem a magyar gazdaság, tudás és innovációs képesség megerősítése is. A megnyitón az is elhangzott, a jövőben a G-osztály kompaktabb változata kizárólag a kecskeméti gyárban készül majd. Zajosak lesznek az éjszakák, gyakorlatozik a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár. Egészen csütörtökig minden nap 18 és 24 óra között kiképzési repüléseket hajtanak végre. Ebben az időszakban nagyobb zaj és hanghatásokra lehet számítani több városban, köztük Kecskemét térségében is, közölték a közösségi oldalukon. A lakosság megértését és türelmét kérik. Kitérnek arra, hogy az esti és éjszakai repülés az éves kiképzési tervnek megfelelően a pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében történik. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyet tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
22: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
21: Tiszta, derült időre, sok napsütésre, igazi nyári melegre számíthatunk ma itt térségünkben. Inkább csak az esti órákban lesz több felhő felettünk az égen. Ezekből a gyenge eső néhol kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a napsütést többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is lehetnek elszórtan. A legmelegebb órákban 27-31 fok lesz, a záporok környezetében lesz hűvösebb.
3: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió Egyenlőnk csak igazi mai sláger megy. Faragó még jótán most kincsen Szabi, egészen 17 óráig leszek itt veletek, indul a kedd délután, és folytatjuk nyereményakciónkat. Foci piknik a Rádió Egy gongon, vannak napi nyereményeink is. Két főre szóló vacsora meghívás a Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda jóvoltából. Pénteken sorsoljuk a paloznaki jazz piknik jegyeket, egészen pontosan 2 darabot, és van egy családi VIP belépünk is a Richter Safari Park jóvoltából. Ezt majd vasárnap sorsoljuk. Nagyon egyszerű a feladat. Jelentkezzetek a nyerni szeretnék mondattal. Jó, bármikor megírhatjátok egyébként ezt a mondatot SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, és focis kérdésre kell majd válaszolni az óra végén, valakit majd visszahívok. Jön tehát egy nagyon egyszerű futballal kapcsolatos kérdés, amennyiben helyes választ kapok, egyből bekerül a sorsolásba az a szerencsés Rádió Egy gong hallgató, akit nem sokára hívok majd. Nem sokára jövök programajánlóval, most viszont jön egy nagyon pozitív, reményteli, szerelmes dal. Arról szól, hogy valaki a sok csalódás és a rossz kapcsolatok után végre megtalálta azt az embert, aki mellett biztonságban és boldognak érezheti magát. Taylor Swift énekel, ez az Apalight, itt a Rádió Egy gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Még mindig foci, de most foci VB döntő szintű nyereményekért folyik a játék. Foci, piknik, a rádió egy gongon. Not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do.

Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, programajánlóval megyünk tovább, ezen a héten még látogatható a Patkós 60 című kiállítás a kecskeméti Híres Agórában. A tárlat Patkós László grafikus művész alkotásait mutatja be. A Méntelek Szalmakulti közösségi térben szalmabálákból építettek kultúrházat, ahol a következő hetekben több program is megvalósul. Most pénteken este kertmozi keretén belül a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet vetítik 20 óra 30 perctől. Szkíták kora az Alföld szívében címmel a kecskeméti Katona József Múzeum és a szolnoki Damjanich János Múzeum közös régészeti kiállítását nyitják meg pénteken délután 5 órakor a Cifra palotában. Jövő héten szombaton Tisza Alpáron falunapot tartanak, ahol fellép majd Dancs Anna Mari és Vastag Tamás. A programokhoz kellemes időtöltést kívánok, közben pedig várom a nyerni szeretnék mondatot. A 0620-9414-020-as számra jön egy focis kérdés majd az óra végén. A helyes válaszért cserébe pedig jön a lehetőség, mert hogy napi nyereményt sorsolunk majd a Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda jóvoltából. Egy 2 főre szóló vacsora meghívás a

Rádió egy nálunk csak igazi mai sláger, mert mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, ha autóban ültök. Van néhány infóm az utakról, főleg az M5-ös autópályáról, a Budapest felé vezető

0: Nagyon egyszerűen meg lehet nyerni egy foci kérdésre, egy focival, futballal kapcsolatos kérdésre kell majd válaszolni annak a szerencsés rádió egy gong hallgatónak, akit hamarosan visszahívok. A 0629-414-020-asra pedig jött a nyerni szeretnék mondat Viberen vagy SMS-ben. Jön most a Ray Dalton. Ez a Blood Running itt a rádió egy gongon.
1: A közlekedési információk támogatója a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Spanyol?
1: Spanyol! Talán. Így van! Eltaláltad!
0: Köszönöm! Te tip volt pedig csak, nem nagyobb vagyok nagy fotista, és a párom se sajnos, úgyhogy az unokám, ő igen, Németországban, ő kapus, ő nagy fotista.
1: Ő nagy fotista. Neked pedig szerencséd igen. volt, mert pont beletaláltál. 50-50% volt az esély, igaz, de tényleg spanyol. Lamine Yamal spanyol nemzetiségű, ma játszik egyébként ő is. Úgyhogy köszi szépen a játékot, bekerültél a sorsolásba egyből.
0: Köszönöm szépen.
1: A Jakó étterem és cukrászda jó voltából lehet egy páros vacsora menüt nyerni, és nem sokára sorsolunk, neked is szurkolni fogok, vagy hát nektek a pároddal gondolom vele mennél.
0: Természetesen.
1: Jó, köszönöm szépen még egyszer a játékot, és köszi, hogy bennünket hallgat. Szép napot!
0: Szia, köszönöm!
1: A következő óra elején itt lesz majd egy Sheeran slágere. A hírek után érkezik az Azizám itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Baloznaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
9: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
8: Ezt azonnal le kell foglalni.
9: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
8: A Thrive Banktól. Az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-Hitel Express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
12: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
13: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: Július 30. augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
14: Sötétítő és függöny akció a Szabó Lakás Textilben. Minden készleten lévő függöny és sötétítő 20-50% engedménnyel. Mintasállakról választóknak ingyenes varrással. Várjuk Kecskeméten a színháznál a Szabó Lakás Textilben.
15: Jól jönne 105.000 forint, és szívesen segíteni a jobbá tenni a világot. Ha mindkét kérdése igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha

0: júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig négyszer ad plazmát a Kecskeméti Plazma Centerben 105 000 forint juttatásra tehetsz szert. Ezzel a vadonatúj jó szokásoddal pedig nem csak a nyár lehet még élménydúsabb, de életmentő gyógyszerek elkészítéséhez is hozzájárulsz. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
2: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
3: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
4: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
3: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
5: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
6: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
7: A visszaszámlálás elindult!
8: Július 15-19, Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival,
7: Kunfehértón a Tófürdőn.
8: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
9: Reklámot hallottak.
10: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Ítélkezési szünet kezdődik a bíróságokon, folytatódnak a vasúti karbantartások, a jegyvásárlásoknál is feltűnhetnek a csalók. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Ítélkezési szünet kezdődik a bíróságokon. Július 16-a és augusztus 20-a között a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, azonban a kezelőirodák ügyfélfogadása, valamint az ügyfélsegítők működése változatlan rendben zajlik, közölte a Kecskeméti Törvényszék. Kitérnek arra is, hogy július 15-e a bíróságok napja, így aznap a Kecskeméti Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon a személyes és telefonos ügyfelfogadás szünetel. Beadványaikat a gyűjtőládákban tudják elhelyezni az ügyfelek. Karbantartást végez a MÁV a Baja-Kunfehér-tó vonalszakaszon és a Bajai vasútállomáson. Egészen a nyár végéig dolgoznak itt több ütemben. A munkálatok a Baja-Kispunhalas és a Baja-Bátaszék-Dombóvár vonalmenetrendjét is érintik, emellett változó időszakokban több szakaszon pótlóbuszok közlekednek majd. Július 25-től augusztus 30-áig a Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között szállítják buszok az utasokat. Július 24-ig még Mékút és Baja között is pótlóbuszok közlekednek. Ebben az időszakban a Kiskun interrégiók Mékút és Kiskunhalas között néhány perces eltéréssel, Kiskunhalas és Kiskun Félegyháza között változatlan menetrend szerint közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
12: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek, illetőleg azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ügyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
11: Tiszta, derült időre, sok napsütésre, igazi nyári melegre számíthatunk ma itt térségünkben. Inkább csak az esti órákban lesz több felhő felettünk az égen. Ezekből gyenge eső néhol kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a napsütést többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is lehetnek elszórtan. A legmelegebb órákban 27-31 fok lesz, a záporok környezetében lesz hűvösebb.
9: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
13: A műsor szám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most Rádió 1 Go!

Ez a Rádió Egy nálunk csak igazi mai sláger, megyen kincses Szabi vagyok veletek, egy újabb órát indítottunk most, és egy újabb esély valakinek a napi fődíjra, hiszen egy kétfőre szóló vacsora meghívást lehet nyerni a Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda jóvoltából. Heti nyereményünk is van a Paloznaki Jazz Piknikre, 2 darab belépőt sorsolunk majd pénteken, illetve vasárnap is lesz egy főnyeremény. Egy családi VIP belépő, 2 felnőtt és 2 gyermek részére, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Park jóvoltából. A nyerni szeretnék mondatot írjátok meg most is, SMS-ben vagy Viberen, jön majd egy foci kérdés, focis kérdés az óra végén. Nagyon egyszerű tehát most is bekerülni a sorsolásba. Érkezik most egy olyan dal, ami a hitről és a kitartásról szól, illetve arról, hogy minden ember képes maradandót alkotni, ha nem adja fel az álmait. Ez a Hall of Fame. Érkezik a Script és Will.i.am közös slágere, már is itt a Rádió Egy Gangon.

0: Rádióegynálunk csak igazi mai sláger megy, a fotball világbajnokság híreivel megyünk most tovább. Ma este rendezik az első elődöntőt a labdarúgó világbajnokságon. Franciaország Spanyolországgal játszik. Sokak szerint előrehozott döntőnek is beillik ez a párosítás, és a közelmúlt is azt mutatja, hogy ez a két válogatott kiemelkedik a többi közül. Franciaország az előző két világbajnokságon döntőbe jutott, míg Spanyolország a 2018-as világbajnokság kezdete óta 27 mérkőzés játszott, és mindössze egyet veszített el a rendes játékidőben. A 2022-es VB-n Japántól kapott ki 2-1-re. Az azóta lejátszott 14 világbajnoki vagy Európa-bajnoki mérkőzésén mindössze 5 gólt kapott. A franciák a 8. VB elődöntőjükre készülnek, náluk többször csak Németország szerepelt a legjobb 4 között, összesen 12 alkalommal. Franciaország az első 3 elődöntőjét elbukta, a legutóbbi 4 alkalommal 1998-ban, 2006-ban, 2018-ban és 2022-ben viszont mindig döntőbe jutott, és ezek közül 2-t, az 1998-as és a 2018-as világbajnokságot meg is nyerte. A francia-spanyol elődöntő 21 órakor kezdődik Dallasban. Már is megyünk tovább, várom, hogy nyerni szeretnék mondatot. 0629-14-0-20-as számra focis kérdés jön majd az óra végén, érkezik most Justin Bieber. Már is itt a Sorry a Rádió 1-ben.
1: A VB hírek támogatója, a Nitek Klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hh

hangos üzenet a műsorvezető jeladása után. Egy pontos válasz a focis kérdésre, és már is tiéd az esély új játékunk nyereményeire. Foci, piknik, a rádió egy gongon!

Még mindig foci, de most foci VB döntő szintű nyereményekért folyik a játék. Foci, piknik, a rádió egy gongon. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Igazi változatosságot akar? A rádió egyen megkaphatja. Pop és dance slágerek. Ez a rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

Nyeremény sorsolás minden nap. Nagyobb nyeremény sorsolás pénteken. Főnyeremény sorsolás vasárnap. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci, piknik, a rádió egy gongon.

0: Rádió Egyenlő csak igazi mai sláger, mert közlekedési infóim vannak. A 44-es főúton Kunszentmárton belterületén csomópontot építenek. Az 53-as kilométernél a félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között is több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Óvatosan az utakon, ha van infótok, írjatok, jöhet a nyerni szeretnék mondat is. 0620 9414 020-as, ez az SMS és Viber számunk, úgyhogy ide várom ezt a mondatot. Rosalyn érkezik egy újdonsággal Sam Felt oldalán. Már is jön a Heart Like Mine itt a Rádió Egyben.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a

0: Ez a rádió egyenlő, csak igazi ma is sláger, ne csörgetjük most Erikát. Erikát próbáljuk elérni.
1: Szia!
0: Szia, én a Kincses Szabi Rádió egy gong, Erikát keresem.
1: Szia, én vagyok.
0: Szia, és jókor hívlak?
1: Igen.
0: Kaptuk tőled is a mondatot, a nyerni szeretnék mondatot, mennétek a Jakóba vacsorázni, ugye?
1: Hát nagyon jó lenne, igen.
0: Na, hát mennyire vagy jártas itt a fotball világbajnokság berkeiben, vagy ugye egyáltalán így a fociban?
1: Hát mondjuk, látom a fiúkat, ahogy szeretik, aztán azt egy kicsit én is szeretem, talán.
0: És akkor így ragad rád is valami a fociból?
1: Reméljük, igen.
0: Na nézzük akkor, mikor nyert legutóbb világbajnokságot Franciaország? 1998-ban vagy 2018-ban?
1: 98 vagy 2018.
0: Uh-huh. Na mikor?
1: Hát szerintem 18-ban.
0: Így van! Nagyon jó! Tippeltél?
1: Igen.
0: Jó volt a tipp, éreztem. Jó volt a tipp, nagyon jó, 50-50% és bejött 2018-ban. Egyébként 1998-ban is ők voltak a világbajnokok, de legutóbb, ugye ez volt, így szólt a kérdés, de legutóbb 2018-ban nyertek. Úgyhogy gratulálok, be is kerültél a

0: Korcsolásba.
1: Ó, de szuper. Nagyon szuper, izgulok.
0: Két személyes vacsora menü a Jakó étterem és cukrászda jó voltából. Ez a tét, a következő órában már sorsolunk, úgyhogy szuper kétfogásos vacsora menüjük van, érdemes kipróbálni. Köszi, hogy bennünket hallgatsz, és gratulálok, hogy bekerültél a sorsolásba.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és izgulok.
0: Szurkolni fogok. Szia, szia Erika, szia, szia.
1: Köszönöm szépen, szia.
0: Itt lesz a Hurts és a Purple Disco Machine közös lágere hamarosan. A hírek után érkezik a Wonderful Life itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejthetetlen vacsorát a

0: Helyezésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Utazási csomagjából ne felejts el!
4: Önnek a Protexin kell.
3: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
7: A visszaszámlálás elindult!
8: Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival
7: Kunfehértón a Tófürdőn.
8: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
9: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft.
10: Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben.
11: Telefon 30 91 59 316.
12: www.carmax.hu.
13: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz.
14: Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon.
15: Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
16: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
17: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabraba, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, 2 óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
18: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Régészeti kiállítás nyílik Kecskeméten, megújult a Szóra Katénusz babája. Nagy szükség van a véradókra. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szkítákkora az Alföld szívében, ezzel a címmel nyílik régészeti kiállítás pénteken a Cifra palotában. A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szolnoki Damjanich János Múzeum közös tárlata a szkíták korát mutatja be, Bácskiskun és Jász-Nagykun szolnok gazdag régészeti leletanyagán keresztül. A múzeum honlapján arra is kitérnek, a kiállítást gazdagon illusztrált rekonstrukciós rajzok, tárgyrekonstrukciók és interaktív elemek egészítik ki. A tárlat egészen október 11-ig lesz látható. Restauráláson esett át a Szóra Katénusz Játékmúzeum és műhely legrégebbi babája. A mázas porcelán baba így ismét látható az állandó kiállításon, érje a közösségi oldalán az intézmény. Kitérnek arra, hogy az 1880-as évekből származó baba 64 cm magas, teste fűrészporral vagy kóccal töltött kecskebőrből készült. Az ilyen típusú babáknak gazdag ruhatára volt, mivel elsősorban az öltöztetésükön keresztül készülhettek a kislányok, a felnőtt úri hölgyekre váró mindennapi kihívásokra. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiunknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
12: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
19: Bács-Kiskunban, mások mellett Kiskunmajsán, Érsekcsanádon vagy Kiskunfélegyházán is lehet vért adni a héten. Csütörtökön és pénteken a bajai transzfúziós osztályon és hétköznapokon a kecskeméti területi vérellátóban is fogadják a donorokat. Részletek a véradás.hu oldalon. Tisztán derült időre, sok napsütésre, igazi nyári melegre számíthatunk ma itt térségünkben. Inkább csak az esti órákban lesz több felhő felettünk az égen. Ezekből gyenge eső néhol kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-33 fokot mérhetünk itt Kecskeméten. Holnap a napsütést többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is lehetnek elszórtan. A legmelegebb órákban 27-31 fok lesz, a záporok környezetében lesz hűvösebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Go!

0: csak igazi mai sláger megy, én Kincses Szabi vagyok veletek még ebben az órában. Ez az utolsó óránk a mai napra, holnap folytatódik majd a játék, úgyhogy már nincs focis feladat. Legalábbis ebben az órában már biztos, hogy nem, viszont napi fődíjat sorsolunk hamarosan, úgyhogy kiderül, hogy ki megy vacsorázni a Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászdába, hiszen kétfőre szóló vacsora meghívás a mai napi fődíjunk. Zenélünk már is, jön Kamerad és a Be Mine itt a Rádió 1 Gondon.
1: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a rádió nálunk csak igazi mai sláger, mert közlekedési infóim vannak, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot zárták le, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az 53-as főúton Solt-Vadkert elkerülő szakaszán a 37-es és a 42-es kilométer között fenntartási munka miatt mindkét oldalon útszűkületre kell készülni. Balotaszállás és Tompa között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. Itt félpályás lezárás mellett dolgoznak óvatosan az utakon. Érkezik most Lady Gaga. Már is jön az Abrakadabra itt a Rádió 1 gombon.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft. Hey!

0: don't call me up.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
11: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
12: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
13: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kozsima is láger, megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon. Sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de az zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. Hajnalban 12 és 22, délután 26 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivatarok nyomában több fokot hűlhet a levegő. Egy újdonsággal megyünk most tovább, jön a New Religion, Faithless-től és Bibi Rexától, már is itt a rádió egy gombol.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu

0: Rádió 1 gongon.
1: Rádió 1-en úgy csak igazi mai slágermel sorsolunk. Csörgetjük is a szerencsést.
2: Igen, tessék.
1: Én a kincses Szabi a Rádió 1 gongból.
2: Szia.
1: Nikolett.
2: Szia. Igen.
1: Áj, de jó, jó helyen járok akkor. Jókor hívlak?
2: Igen, igen. Tessék.
1: Dolgozol még, nem zavarok?
2: Igen, dolgozok, de nem.
1: Bent vagy a munkahelyeden. Jó van, akkor nem húzom sokáig az időt, nem rabolom az idődet. Volt egy kérdés, amire helyesen válaszoltál, így dél körül, ugye, a Faragó Mikinél.
2: Igen.
1: Na hát akkor még nem nyertél
2: egy
1: semmit.
2: Egy segítséged, de helyesen.
1: Igen, segített a Miki, a vaj szíve, ugye?
2: Igen.
1: Mennyire nézed a focit? Volt. Igen, kedves a Miki alapvetően. Mennyire nézed a focit?
2: Hát őszintén nem igazán most.
1: Inkább a nyereményre hajtasz, ugye?
2: Igen, én nagyon szeretném a fődíjat, de persze az aktuális napi nyelem is nagyon jó lenne.
1: De ha szurkolnál, akkor melyik csapatnak szurkolnál?
2: Spanyol!
1: Hú, hát az óriási piros pont nálam legalábbis, én is a spanyoloknak szurkolok, úgyhogy ma jól megesszük a franciákat.
2: Hát igen, reméljük,
1: hogy így lesz, persze nyilván a francia is egy nagyon jó csapat, hiszen 2018-ban például nyerték ugye a világbajnokságot, az előző óra kérdése legalábbis ez volt. Na, hát szerinted miért telefonálok?
2: Hát nem tudom, remélem, hogy azért, hogy nyertem.
1: Hát persze! Napi fődíjas vagy! Nikolett!
2: De jó. Nagyon szépen, köszönöm.
1: Mehetek, nagyon jó hír. Mehetek vacsorázni, bizony, hogy jó hír. Kivel mész vacsora menüzni? Pároddal kettesbe.
2: Igen.
1: Szuper kétfogásos menüjük van, úgyhogy vacsora menüjük, úgyhogy a Jakó étterem és cukrászda jó voltából. Nyerted ezt a napi fődíjat, gratulálok, és köszi, hogy bennünket hallgatsz.
2: Nagyon szépen, köszönöm szépen.
1: Szia.
2: Nagyon jó. Köszönöm, szia.
1: Én pedig elbúcsúzok az elmúlt 3 óra hosszában kincses Szabit hallottátok. 1 hét múlva leszek ugyanígy itt, 14 és 17 óra között, akkor is várunk majd benneteket nyereményjátékkal. Most jön a Rádió 1 Live Mix, én pedig búcsúzom, sziasztok, csokpuszi mindenkinek, jó rádiózást!
0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió 1 gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: És a döntő pillanat.
5: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
11: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
12: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csapatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
13: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
14: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre, a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
15: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100.000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
17: Minden második szombaton forintos bőrze a Széchenyi Városi Kispiac csarnokában. Válogasson a családnak kedvezményes áron, vagy adjon új életet használt portékáinak. Vásároljon, vagy árusítson kedvező áron 7 órától 12 óráig. Bővebb információ a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
18: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
19: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
18: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipa Parc Kft.
20: Algásodik a medencéd, elromlott a vegyszeradagoló. A Halasi úti Agrokeráruházban mindent megtalálsz a tiszta és gondtalan medencéhez. Minőségi medencevegyszereket, tisztító robotokat, úszóvilágítást és minden kiegészítőt. Látogass el a Halasi úti Agrokeráruházba, vagy rendelj online az agroker.hu oldalon.
21: A visszaszámlálás elindult!
22: Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival
21: Kunfehértón a Tófürdőn.
22: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió

0: pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől mixelünk ráadásul két teljes órán át. Rádió egy Live Mix Summer Edition egész nyáron. Ma a Loving Amstreet mellettem a lemezjátszóknál. Hello Andris.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Hát Geri, azt kell, hogy mondjam, egy picit izgulok, ugye új lejátszókról. Én most játszok itt először.
0: Bizony.
1: A Rádió egy stúdiójában. Ilyenkor a DJ-k mindig izgulnak egy picit, hogy a pendrive-ot beolvassa, minden oké lesz, de eddig úgy néz ki, hogy oké minden.
0: Én arra vagyok kíváncsi, hogy ki fogja először leönteni egy vízzel, egy zérókórával, vagy valami ilyesmi.
1: Balázs.
0: De, na ennyi, induljunk el!
1: De minden esetre, hogyha leönti valaki, egy valami biztos lesz óra, méghozzá kamera felvétel, úgyhogy ne, mindegy, ezzel a szóviccel menjünk tovább, hiszen itt van Ed Sheeran és a Camera Syria remixében nyitjuk a délutáni Live Mixet, hiszen méghozzá Summer Edition, két órán keresztül maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Amstreet a legjobb hangulatban.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. At the turntables now.

0: órán át mixelünk egész nyáron, mellette most a Loving Arms a lemezjátszói mögött. Hát nagy helyzet van, emlékszünk Csabira, aki többször üzengetett rajtunk keresztül az exének, mert hogy szerette volna visszakapni az egyik kedvenc táskáját, ami az exénél van?
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a táskás Csabiról beszélünk?
0: A táskás, így van, legyen ő a táskás Csabi innentől kezdve. Na hát figyeljetek, hogy mit ért. Sziasztok, Geri Andris, bár azt ígértem, lezárom a táska projektet, akkor a fejlemény történt, amire még én sem számítottam. Akkor a számot küldtetek a múltkor, hogy úgy tűnik, még Rékának is tetszett, ezért két év után végre visszaküldte a táskámat. Köszönöm a segítséget, fiúk! Helyreállt a világ rendje! Már csak egy dolog hiányzik, a megfelelő szám, amire boldogan megnyomhatom a tiltás gombot. Úgyhogy ennek örömére, Andris, ha lejátszanád a Fastboytól a Good Life-ot, örökké üldözne a hálám, és természetesen küldöm. És leírja. Mindenkinek, aki leírja. Szereti. Csabi, nem te estél ki, hanem a Réka. Jó, ezen nem.
1: De Csabi, a múltkor mondtad, hogy rendeltél még egy ugyanolyan táskát, akkor pont azt a témát hoztam fel, hogy mi van, hogyha két ugyanolyan táskád lesz. Most írd meg nekem, ez nagyon piszkálja a fantáziámat, hogy most akkor két ugyanolyan táskád van.
0: Az a lényeg, hogy az eredeti is visszaérkezett, ugye szerintem ez egy gyönyörű lezárás ennek a történetnek.
1: Jó? Csabi, hát mennyi csajt lehet itt összeszedni, aki lenyúlhatja még a táskádat? Közelítsük meg így. Na de, jó, nagyon jó fej vagy, és nekem nagyon tetszett, hogy kacérkodsz Gerivel, úgyhogy a Fastboytól a Good Life-ot lejátszom nem csak neked és annak azoknak, akik szeretik, hanem mindenkinek. Meg többek között Gerinek is, hogy ezeket elviseli, ezeket a poénokat. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a délutáni Lime Mix-ben. Good life, Fastboytól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Itt vagyunk ma a Loving Arms-szal két teljes órán át élőben, közlekedési infók jönnek közben. Nagy a baj, sajnos az M1-es autópályán 5 autó karambolozott a Budapest felé vezető oldalon, Bicske térségében a 36-os kilométernél. Aki a főváros felé tart, annak érdemes az 1-es főúton keresztül kerülni. Tehát még egyszer, 5-ös karambol, M1-es autópálya, Bicske, Budapest felé vezető oldal. Aztán van baleset a fővárosban is, a Ferihegyi reptérre vezető úton, a Csongor utcánál. Sziasztok, szét vannak szóródva egy teherautó gumiabroncs darabjai az M7-esen Budapest felé, a 44-es kilométernél két sávban is. Óvatosan mindenki, ezt Katától kaptuk. Hú, köszi Kata, mindenkinek jó utat! Na, a rossz hírek után jöjjenek tovább a jó zenék!
1: Én is egy kicsit szét vagyok szóródva. A tegnap este egy picit erős volt, egy kicsit hosszúra sikeredett.
0: De na, minden mi, esetben... mi,
1: másnap? Hát nem merem ezt így kijelenteni így országvilág előtt, de azért maradjunk annyiba, hogy egy kicsit megéreztem a nyár szelét.
0: De szépen megfogalmaztad. Szép mentés.
1: Na, szépen menjünk tovább akkor ennek örömére, úgyhogy Hypetontól az Otomai Head következik itt a délutáni Line Mixben. Jó hangulatban maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: Még Summer Edition egész nyáron 2 órában, és hát vannak dolgok, vannak jó dolgok, amikre sokáig kell várni. Úgy látszik, hogy Martin Garrix és Ed Sheeran ezt nagyon-nagyon komolyan veszi. Ez volt tőlük a Repeat It. 2016-ban elkezdtek már dolgozni ezen a dalon, aztán ugye óriási sztárok lettek mind a ketten, elsodorta őket egymástól az élet, és ahogy 2026-ot mutatott a naptár, akkor felvették újra a fonalat, hogy figyelj, eltelt 10 év, adjuk már ki ezt a dalt.
1: Nagyon jól tették, és tényleg nagyon jót tett ennek a dalnak. Meg nem tudom, azért vagyok erre kíváncsi, mert hogyha annak idején kiadják, amikor még kevésbé ismert mind a két producer, valamint zenész, akkor vajon ekkora, vagy értékelnénk-e ekkorára? De minden esetre tényleg zeneileg, és ez nagyon rendben van, főleg ebben a remixben, Vike remixében, és hogyha már a címét nézem, ugye Repeat It, megismételjük ezt az órát, Geri.
0: Abszolút, tehát nem leadjuk még egyszer ugyanezeket a zenéket, meg ezeket a megszólalásokat, hanem itt vagyunk, és egy másik mix jön. Vadi új zenékkel, jó? 2 órás lett a live mix, visszakaptam a táskám, kértem egy számot, amit le is játszottatok. Na ez az igazi VIP. Ez pedig Csabától kaptunk. Nagyon köszi, Csaba.
1: Csaba, szívesen. Nagy kanállal habzsolod az életet.
0: Így van. Hydration Break rövid lesz, ígérjük, aztán pedig folytatjuk a Lemmingemszel élőben, jó?
1: Jövünk vissza,
0: senki sem.
1: Meggyőztél.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
3: Campus Fesztivál. Július 22-26. A

Rádió Stage-en. A lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, A World is Mine DJ, Regal.

0: egész nap a Rádió Egyet figyel a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Gól!
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Tankolj MaxMotion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
10: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
9: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
11: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
12: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
13: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
14: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
15: Utazási csomagjából ne felejtse el!
16: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
18: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot?
19: Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
5: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon.
20: Vision Express.
21: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
22: Reklámot hallottak.
23: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Reklám.
24: Július 30, augusztus 1.
25: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
24: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
25: Második kecskeméti Summerfest.
24: Jegyek oneticket.hu.
26: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
27: 9 ember, egy autó, nulla kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
28: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jóvoltából.
29: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
30: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
31: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
32: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihleted és alakítsd ki álmaid kertjét.
31: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
33: A visszaszámlálás elindult!
34: Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival
33: Kunfehértón a Tófürdőn.
34: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
35: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
22: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
36: A műsor támogatója a Burger King.

0: Hello mindenkinek, elmúlt este 6, még mindig itt vagyunk, és még mindig mixelünk a Lemmingámszal. Hello Andrés, még egyszer.
1: Hello Geri.
2: Hello mindenkinek, ez még
0: lesz,
2: egyszer.
0: Így van, ez lesz egész nyáron, Rádió egy Like Mix Summer Edition, 2 teljes órán át itt vagyunk veletek Magyarország legjobb DJ-ivel, minden nap valaki mással. Na induljon akkor a második kör.
1: Remélem felkészült mindenki a második óra, hát ugyanazt a lendületet, ugyanazokat a jó zenéket ígérjük, úgyhogy itt is van az első, ami Ed Sheeran és az Ez Izen, Jacket Remix-ében. Úgyhogy maradjatok a délutáni Like Mix-ben, Juhász Gerivel és velem a Lemmingámszal.
3: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma a Loving Arms Mix-el két teljes órán át, méghozzá a világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszóiról.
1: Hát igen, eljátszom vele, tényleg olyan vagyok, mint egy kisgyerek a nem is tudom miben, most ezt a jelzőt lehet nem fogom mondani, de minden esetre tényleg elnyomkodom, eljátszom itt, és most fedeztem fel, hogy lehet itt a dolgokat csillagozni, hát nagyon tetszik, nagyon szeretem.
0: Mi már meg is kérdeztük a Csabest, hogy vajon filmeket lehet-e nézni a két nagy kijelzőn. Csabesz azt mondja, hogy megoldja. Nem fogunk igen filmeket nézni adás közben, nyugi. A Coldplay rajongóknak kedveskedtünk az elmúlt jó 10 percben, egyel ezelőtt szólt egy fantasztikus remixben a Viva la Vida, ez pedig az imént ugye Sam Felt volt, és a Heart Like Mine, ami szintén egy Coldplay feldolgozás, a Klux című dal alapjaira épül. Közlekedési infók jönnek röviden. Több autó karambolozott az M3-ason a határ felé 60 térségében a 49-es kilométernél, és van egy baleset a fővárosban is a Bécsi úton, a Vörösvári útnál történt nemrég. Mindenkinek jó utat! A rossz hírek után jó zenék!
1: Végig jó zenéket hozunk, és ugye jó hangulatot. Itt is van egy nagy kedvencem, ami piano house stílusban íródott, és Nathan Dave alkotta Over You-val. Megyünk tovább itt a délutáni Lime Mix-ben, csak is jó hangulatban és jó zenékben. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: 2026-ban ez volt a Hug Yourself itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma a Loving Arms Mix-el két teljes órán át itt mellettem. Holnap sok helyen fog esni, így készüljetek, 30 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
0: A következő órában pedig a Rádió 1 kívánság műsorban páros napi jegyet nyerhettek majd méghozzá a Rádió 1 Stage-a Campus Fesztiválra Debrecenben.
2: Jó, én nagyon várom ezt a fesztivált, többek között ugye én nagyon szeretem Debrecent, ugye ez a szülővárosom, Debrecen a szülővárosom, és igazából nekem mindig minden évben annyira sok kellemes emlékem, nagyon sok ismerősöm, na és persze nagyon, hát nagyon jó élményeket lehet itt szerezni, úgyhogy én nagyon-nagyon várom. Én nagyon várom a jövő hetet, úgyhogy Geri, te ott leszel?
0: Mindenféleképpen. Úgyhogy ha szeretnétek ki is ott lenni és jönni velünk Debrecenbe is a campusra fesztiválozni, akkor hallgassatok minket egész este. Megint egy rövid hydration break-et tartunk, aztán pedig jövünk vissza, jó?
2: Olyan szépen mondod. Mondd még egyszer.
0: Hydration break.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
5: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
6: Nyári akció a Marfühi Shoemakers Outletben.
7: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábbelire további 10% kedvezményt adunk.
6: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
7: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
6: Marfühi Gesztenyesor 1 a cipőgyár területén.
7: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
8: A visszaszámlálás elindult. Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 gong.
3: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620-3-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Bence, szia, jó reggel!
10: Társas lény, és így hívja a társait, a Velociraptor. A Velociraptor, amikor a hívja a társait.
9: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek.
10: Igen,
9: és...
10: gyertek, kaja van.
9: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőben, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi három raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól?
10: Igen. Van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudunk utánozni, az az elefánt. Grátis barát, tegyem nektek egy elefánt.
9: Na, nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltésnél.
11: Nem biztos, hogy közhelyes.
9: Oké, figyelünk. Hogy csinálod ezt a hangot? Egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jandri is itt mellettem a lemezjátszói mögött, és nem tudom, hogy amikor Kylie Minogue jó negyed évszázada megérte a Can't Get You Out of My Head-et és kiadta, gondolta volna, hogy mondjuk 26 évvel később sorban nagy producerek és DJ-k egymás után elkezdik feldolgozni.
1: Hát szerintem nem gondolta volna, vagy nem tudom, hogy igazából az az izgalmas ebben, hogy a zenekészítésben részben van tudatosság, de valahogy mégse. Tehát mindig meg tudjuk magyarázni, hogy miért nincs benne tudatosság. Nyilván nagyon sok minden kell hozzá, szerencse, stb. De azért nyilván nagyon boldog, hogy ilyen hosszú időn keresztül is nagyon szeretik a zenéjét, és hogy ilyen sokan feldolgozzák. Azért pörög az a jogdíj.
0: Ez sem egy utolsó szempont. Ez volt Jack Horley tehát, és az All I Think About. 7 órakor a Rádió egy Kívánság műsorban pedig lesz 2 játék is, méghozzá a Campus Fesztiválra nyerhettek páros napi egyet, ugye ott is lesz Rádió egy stage, ott is bulizhattok, fesztiválozhattok majd a Rádió egy DJ-kel. Megyünk tovább.
1: Én annyira örülök, hogy ezt így felhoztad. Többek között amiatt is, mert rögtön erre rácsatlakozom a következő dalra. Ugye From Disco to Disco, és hogy nyáron inkább mondhatnánk azt, hogy fesztiválról fesztiválra. Na de mindegy, a la Farben, From Disco to Disco, a délutáni Line Mixben. Maradjatok jó hangulatban, jó kedben, Juhász Gerivel és velem, a Lovingham-szal.

0: A lemezjátszók mögött két teljes órán keresztül. Mivel telik a következő néhány nap?
1: Hú, Geri, most szerintem a mai napról beszélek, ma szerintem kipihenem a tegnapot.
2: Ha kipihenem
1: a tegnap estét, és igazából nagyon pörgős hetem van, valamint igazán már lélekben készülök a Campus Fesztiválra. Én tényleg nagyon várom, és én csütörtöktől tulajdonképpen lent leszek. Ráadásul lesz még egy másik fellépésem is Esztergomba, úgyhogy a jövő heten az brutálisan pörgős lesz, úgyhogy mentálisan, lelkileg mindenhogy erre fogok hangolódni.
0: Hajrá, nagyon köszönjük neked ezt a ma estét, és hát ne felejtjétek, hogy ha ti szeretnétek ott lenni Debrecenben a Campus Fesztiválon a jövő héten, akkor nyerhettek napi jegyeket tőlem a Rádió 1 Kívánság műsorban, ami hamarosan Martin Garrix-el indul. Mindjárt szól a Butterflies, hívható SMS és Viber számunk 0620-311-111. Még egy kávé?
1: Vagy dupla kávé. Lenne?
0: Okay,
1: dupla kávé.
0: Jön. Ciao.
1: Köszi, Geri, ciao.
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: a Vodiói Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Áj, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
7: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
8: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
9: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Valahol Budapesten 2026. júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny. És mi van bent a szobában?
11: Karácsonyfa.
10: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
12: Ez egy tökéletes, és nem száradt el.
10: Tökéletes. Mondta, hogy nem zseniális. Valahol Budapesten imádom a képet.
12: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban júliusban?
10: Hát azért megvan egy kicsit gotolva az a fa, lefele
12: görbül. De felül nem is. De felül
10: de nem. Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk, de nem műfa, mert hogy lefelé konyul. A kommentek egyébként zseniálisak. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfát 2006
11: júliusában?
10: De mennyire kell lehet szeretni a karácsonyt? De
12: mondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
11: Igen.
10: Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványában.
11: Nálunk már pedig szeretet lesz anyus. Végig.
10: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony.
12: Hogy menedzselt el a húsvétot?
11: Tényleg a nyuszi?
12: No. Hello. Szóval az is ott van valahol, ne aggódjál.
10: Igen.
12: És mi, hogy ez egy fogadás? Egy
10: hogy ki kell tartani, igen, egy évig?
12: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
10: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
12: Meg a felső izzósor azért elbizonytalanít.
10: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
12: Ezek modern gömbök, tehát ezt szerintem fiatalok választották.
10: Nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: could break my heart. A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Szép nyárestét mindenkinek, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Két játék is lesz még nálam este 8-ig, képzeljétek el. Tehát kétszer is nyerhettek napi jegyeket a Campus Fesztiválra jövő hétre Debrecenbe. Halló, halló!
1: Ja, Panka vagyok.
0: Hello, Panka, mivel telik a keddeste?
1: Melóval, szokásosan.
0: Mivel foglalkozol?
1: Pittafutár vagyok.
0: És milyen dalt szeretnél?
1: Jolkoritól kérek egy számot.
0: Jolkori, oké, kinek menjen?
1: Minden velem dolgozónak.
0: Pörög a meló? Sok cím van ma?
1: Túl sok is, de túl jó, sok. Igen.
0: Az mit jelent, meddig dolgozol ma?
1: 9 óráig hivatalosan.
0: És nem hivatalosan?
1: Hát, amikor majd befejeződik.
0: Oké, na akkor egy kicsit téged is megpörgetünk így munka közben. Jön Jolkori, a Gelentész és a Stay a Little Longer itt a Rádió Egyen. Kitartást ebben a nagy melegben.
1: Köszönjük szépen, szia!
0: És tudjátok mit? A legelső játékot ezennel el is indítom. Ha jönnétek velünk jövő héten fesztiválozni, hívjatok innentől 10-ként 0620 3111.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Tudjuk, hogy szeretitek a jó bulikat és a jó fesztiválokat. Ezért viszünk el titeket mindenhová idén nyáron is. Halló, halló!
1: Halló, szia, Geri, Oli vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Halló, Oli! Megvolt-e már neked valaha a Campus Fesztivál Debrecenben?
1: Még soha.
0: Nem mondod, ez lenne az első alkalom, hogy elmész?
1: Igen, mert tulajdonképpen, hát ez most lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, külföldön élek. Nem járok olyan nagyon, de nagyon sűrűn haza, illetve Debrecen és a Campus Fesztivált még sajnos nem bírtam meglátogatni.
0: Hát szerintem ezen változtatni kell.
1: Hát az nagyon jó lenne.
0: Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Jaj, de jó, köszönöm szépen.
0: Úgyhogy idén meg lesz az a Campus, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Hát nagyon szuper, és nagyon-nagyon köszönöm, és remélem, hogy biztos vagyok benne, hogy nagy élvezet lesz.
0: Abszolút, várunk minden este a Rádió 1 stage-en. Kivel jössz?
1: Nem szeretném elárulni, egy nagyon jó haverommal fogok eljönni, aki megérdemli ugyanúgy ezt a bulit, mint én.
0: De jó szíved van, érezzétek nagyon jól magatokat, hamarosan még ebben az órában játszunk újra itt a Rádió 1-en, úgyhogy remélem, nektek is szerencsétek lesz. Ez Loi és a Get Lucky.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap viharos széllökések is lehetnek, viszont marad a kánikula, 34 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Ja, Vili vagyok. Purple Disco Machine-től szeretnék kérni egy számot a páromnak, Noémnek.
0: Akkor már jön is nektek a Wonderful Life, ez ugye egy Hertz feldolgozás, és ha szeretnétek jönni velünk jövő héten a Campus Fesztiválra Debrecenbe, hívjatok innentől 10-ként és adok egy páros napi jegyet, a számunk 0620 3 111 111.

fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egy újabb hallgatónkat szeretném elvinni fesztiválozni. Halló, halló!
1: Halló, Anita vagyok Debrecenből.
0: Hello, Anita! Egy helyi erő, mert hogy a Campus Fesztivál ugye Debrecenben van minden évben.
1: Pontosan. Imádom, tavaly is voltunk, idén is szeretnénk menni, úgyhogy ezért gondoltam, hogy telefonálok hozzátok.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Úristen, ez komoly!
0: Ez komoly!
1: Hát hatalmas köszönet!
0: Úgyhogy idén is mész a kampuszra, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Atya ég, hát ez hihetetlen! Nagyon sokat próbálkoztam nálatok, de aztán nem telt valami, hál' Istennek!
0: Kivel jössz majd?
1: A párom a feltehetőleg.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, játék holnap is lesz majd itt a Rádió Egyen. Most pedig jön Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Moody így együtt. Ez az Éden.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az más.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. One.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy kívánság műsor, halló, halló.
1: Szia, Adrián vagyok, és regálítőt szeretném kérni, bármelyik dalát a férjemnek szeretettel.
0: Hello, Adri, a férjed hol van most és mit csinál?
1: Nagytartán van, éppen költözködünk.
0: Hú, akkor nagy munkában vagytok. Mikor alszotok először az új otthonban?
1: Most már félig meddig ott lakunk, úgyhogy jó lesz a kizben a nekünk.
0: De jó, élvezétek az új otthont. Regál Lili, Hilmi, ez ma este a tiétek itt a Rádió Egyen. Kitartást a költözködéshez.
1: Köszi, szépen.

Rádió 1-et halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show egy csomó vadonatúj zenével, ami nem szól sehol máshol, hogy Jaurit és Christopher terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, este találkozunk. Sziasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Valahol Budapesten 2026. júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny. És mi van bent a szobában?
3: Karácsonyfa.
2: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
4: Ez egy tökéletes, és nem száradt el?
2: Nem zseniális. Valahol Budapesten imádom a képet.
4: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban júliusban?
2: Hát azért megvan egy kicsit gotolva az a fa, lefele
4: görbül. De felül nem is, de felül
2: de nem. Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk, de nem műfa, mert hogy lefelé konyul. A kommentek egyébként zseniálisak. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfát 2006 júliusában?
3: A karácsonyt.
2: De mennyire kell lehet szeretni a karácsonyt?
4: Én elmondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
3: Igen.
2: Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványában.
3: Nálunk már pedig szeretet lesz anyus végig.
2: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony.
4: Hogy menedzselt el a húsvétot?
3: Tényleg a nyuszi? Hello.
4: Szóval az ott az is ott van valahol, ne aggódjál.
2: Igen.
4: És mi, hogy ez egy fogadás? Egy
2: hogy ki kell tartani, igen, egy évig?
4: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
2: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
4: Meg a felső izzósor azért elbizonytalanít.
2: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
4: Ezek modern gömbök, tehát ők azt szerintem fiatalok választották.
2: Nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
6: Disco!
7: Disco! Disco!
8: Disco! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show. Méghozzá kettecskén Hanvai PG-vel és Bárány Attilával, hiszen DJ Junior a héten a születésnapját ünnepli, és pontosan ezért távol van.
10: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy időm, publikum. Jó magam, Hanvai PG, ugyanígy itt vagyok egészen este 9-ig, még mindig lelassulva, még mindig pihenem az 50 órás diszkózást, nem tudom, hogy mikor térek magamhoz, de próbálok.
9: Hát figyelj, 50 felett nagyon nehezen lehet regerálni, úgyhogy ebben most már így kezdesz beleszokni. Na, egy biztos, ezt a nagyon jól sikerült latin dalt küldöm az én cseppeli román barátomnak Jezolóba. Azt mondja, hogy ott román mezt is lehet kapni, úgyhogy biztos tetszeni fog neki ez a dal. A Bamboléóval, ja nem, Bamboléóval köszönjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert diszkosít Rádió Show, DJ Junior nélkül, de Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok, ma többek között az Örsök, Stellák, Bonaventúrák, Ferencek, Justusok és Kamillok, szülinapos pedig az ismerőseim közül Zehe

ezt a jól sikerült húgja dalt, amiben bevásárolta magát David Guetta, nagyon jó üzletember a csávó. Ez a French Montana-val és Adam Marlinnal közösen készített Shine-t a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között, persze Vincent Schuelben.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, minden este 8-tól 9-ig. DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával, de Junior a héten szabadsága.
1: És a Diszkos itt is, hogyha azt nézzük, hogy mikor lesz Diszkos itt aktivizáció, mert hogyha jól emlékszem, már pedig az emlékeim nekem nem feltétlenül tökéletesek, akkor júliusban Diszkos itt aktivizáció nem lesz, ám bár külön-külön mind megyünk majd a Campus Fesztiválra a Rádió Egyel.
0: Én nem.
1: Akkor ezt is rosszul tudtam, oda nem érsz, szerintük a Junior és jó magam Hanvai PG képviselik a Diszkos itt-es erőket, de fogjuk képviselni. Most szombaton pedig egyébként mindenkit várok sok-sok szeretettel, Bogácson majd.
0: Én meg annyit szeretem.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Lager megy diszkosít, Rádió Show, DJ Junior nélkül, Bárány Attila és velem, Hamvai PG-vel.
1: A héten 4 fellépésem lesz, pénteken először Miskolc Tapolcára megyek, ahol egy Sunset Pool Party-n zenélek majd, onnan pedig jövök vissza Budapest.

0: itt minden pool, itt minden sunset, kérem szépen. Egy biztos, hogy a TikTok csatornámra folyamatosan posztolok még mindig majd erről az 50 órás rekord beállításról videókat, és egy csomó napfelkeltés történet van. Egyszerűen tényleg orgazmus közeli állapotba kerültem ez alatt az 50 óra alatt többször a naplementének és a napfelkeltének köszönhetően. Tessék csekkolni a videókat.
1: Most pedig érkezik a folytatásban I'm an Angel második számú kislemeze, és ez is Bissenselben, vagyis az I'm

0: hanem kétnapos lenne ez a bizonyos rendezvény, úgyhogy most szombaton és vasárnap is, vagy 18-án és 19-én is lenn leszünk Siófokon. Minden információ rajongói oldalon a Facebookon.
1: Minden információ szintén megtalálható erről az 50 órás csúcsbeállításról, amivel kapcsolatosan sokan kérdezik, akik egyébként végig is követték ezt az egészet, mert az 50 órát végig én live-oztam a TikTokon, és hát hála égnek átlagban olyan 300 ember nézte, és a csúcs nézőszám olyan 6-700 volt, de nagyon-nagyon sokan kérdezték, hogy ez Guinness rekord lesz-e valójában. Egy biztos, hogy mi leadtuk a dolgokat a Guinness felé, és most várjuk a visszajelzést, ugyebár, hogy megkapjuk-e a Guinness pecsétet, e vagy sem.
0: Ezt egyébként nem fordítva kell csinálni? Tehát, hogy először megkérdezni, hogy egyáltalán van erre lehetőség, és utána elvégezni ezt a feladatot?
1: Ugyebár ezt már jóvá hagyta a Magyar Rekord Szövetség, ők regisztrálják, és sok esetben egy országos szövetség a segíti az ügyet, de először be kell regisztrálni és jelenteni a Guinnesshez, el kell küldeni az adatokat, és majd később hagyják jóvá.
0: Na, és akkor most a folytatásban érkezik Tom Rose és Justin Mera, illetve az Inside the Flames a Rádió Egyen a diszkosítban az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, kedden is DJ Junior nélkül, de Bárjánatel és velem Hambai PG-vel is egyből búcsúzunk is. Én azzal, hogy szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel Bogácson, tessék csekkolni a folyamatos tartalmakat a TikTok csatornámon, vagy bármelyik social media felületemen. Szevasztok!
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy Miskolctapolcán egy fürdős bulin zenélek majd 19:45-től pénteken, és aztán utána érkezem majd a Kopaszi gátra, ahol funkizni fogok, szombaton pedig egész este ott leszek Siófokon, hiszen Dance I Said, vagyis egész este is báránybulira lehet számítani, illetve biztosan se béközép országos találkozóra várok mindenkit, aki kedveli, amit csinálok, vagy egyszerűen csak szereti a személyemet. És ha már itt tartunk, aki a csapatépítőre, illetve az országos találkozóra érkezik, nyugalom, nem egy, hanem két napos lesz kvázi, aki szombat este esetleg dolgozik és nem tud eljönni, várjuk szeretettel vasárnap délután Siófokon a strandon. Most pedig búcsúzóként érkezik a Plastic Funk és Toxic Joy közöse. A Close My Eyes-zal köszönünk el tőletek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégyen. A lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lily,

0: egész nap a Rádió Egyet figyel a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe! Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22, Balaton, Zamárdi! A nagy színpadon Tip

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, nagyon jól fogtok szórakozni, ha innentől minket hallgattok. Extra zenék, különlegességek, zenehírek, jó sok minden vár rátok. Mostantól Jauri a lemezjátszóknál. Hello Jauri, csapjunk bele!
1: Szép estét kívánok mindenkinek, szia Geri! Akkor elindulunk egy óriási nagy Rádió 1-es kedvenccel, jön Hypatontól az Out of My Head, itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: A jelenlegi Beatport number one, ami nem mellesleg a magyarországi 200-as Shazam chartot is vezeti. Hugh Girl, Ultranate és Imael Angel. Ez volt a Move Into The Sun a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem 11-ig Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött. Mind a ketten ott lesznek természetesen jövő héten Debrecenben a Campus Fesztiválon. Fesztiválozzatok ott is a Rádió 1-jel. Napi jegyeket holnap is nyerhettek. Napközben Atistól is tőlem a kívánság műsorban. Na Jauri, mi a most?
1: Na és ha már itt a nyár, akkor menetrendszerűen érkeznek a Medúza slágerek. Most is jön tőlük az egyik legújabb, az I Don't Wanna Go Home. Itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban. Can we

0: mellettem 11-ig a lemezjátszóknál Jauri.
1: Na és hogyha már ország szerte, sőt Európa szerte ekkora hőség van, akkor jön egy igazán nyári dal. Ez Fidelis és Sivó közöse, az Into the Sun, itt a Rádió 1-en. Na let's go!

0: Camelfett újdonságából jövünk éppen kifelé, az volt a So Good, mellettem 11-ig Jauria lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Na és akkor, ahogy tőlem megszokhattátok, így az óra második felében, vége felé jön egy kis tempónövelés, egészen a bouncy techno vagy trance világáig evezünk, nevezze bárki, akinek akarja, vagy aminek akarja, én nem vagyok a műfajrendőrség tagja sajnos, úgyhogy majd ti eldöntitek, hogy ezt épp hova skatujázzuk be. A lényeg, hogy jön DJ Harsingtól a What Music Felt Like in 2007, és ezzel megyünk tovább itt, a Rádió

0: Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Jauri.
1: Na és itt az óra végén az utolsó két zene, az Überestől a Disturbing Paradise volt, és Mislufftól a Call Me Babe. Úgyhogy ezzel zártam a keddesti első órát, de megyünk tovább egy rövid szünet után, és nagyjából hasonló tempóra lehet majd számítani, sok-sok igazi mai slágerrel karöltve. Úgyhogy gyertek vissza, egy rövid szünet, let's go!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

reggelvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Megi, Wilco,

0: egész nap a Rádió Egyet figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: múlt este 10, hello mindenkinek, még mindig Joe Reeve mellettem a lemezjátszói mögött, indítjuk a mai második szettet, és ez is tele lesz olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Hello Joe Reeve!
1: Hello Geri, szép estét kívánok még egyszer mindenkinek, és megyünk tovább egy igazi mai slágerrel, jön Kato és a Turn the Lights Off, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM, tökéletes átmenet, tökéletes híd a rádiós és a klubhangzás között, mellettem Jauri a lemezjátszói mögött. Ha megnéznétek őt élőben is, ne felejtjétek, találkozhattok vele Debrecenben is, a Campus Fesztiválon a jövő héten, ott is lesz Rádió 1 stage, ott lesz az összes Rádió 1 DJ, napi jegyeket pedig természetesen holnap is nyerhettek majd tőlünk adásban. Mi a most, Jauri?
1: Szép lassan elkezdtünk tempót növelni, ahogy ígértem, meg ahogy így keddesténként talán megszokhattátok, de még velünk tart egy tényleg nagy-nagy kedvencetek, most már azért eléggé előkelő helyen szerepel mindenféle listán. Jön Bibi Rexha és a Faithless közöse, a New Religion, itt a World Is My Radio Show-ban, hol máshol, a Rádió 1-en. Na, let's go!

0: ott vannak már a pályán, sőt ott vannak folyamatosan a csúcson, és 2026-ban készítették el a legelső közös zenéjüket. Hát reméljük nem ez volt az utolsó. Save Me Tonight, kedd este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jauri a lemezjátszói mögött, nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Na és az óra második felében elkezdünk egy kicsit sötétebb vizekre elvezni. Jön Eden Beyer, és tőle a DNA. Nyilván itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne, a World is Mine Radio Show. Keddenként bizony az ilyen zenékbe is belekóstolunk Jauri segítségével. Ő áll a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher is jön még 11 és éjfél között. Na nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Na és ahogy itt a háttérben halljátok, már egészen magasra emeltük a tempót, ilyen 150 BPM környékére, mert jön Eli Oakes-szal az egyik nagy-nagy kedvenc, ez pedig a Breaking Dishes, amiben ugyanilyen Rihanna akapelle van átírva, úgyhogy ezzel folytatjuk a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: vagy magatokkal tudjátok vinni például a nyaralásra, edzőterembe, keressétek ezeket a szetteket a mixek.radio1.hu-n, vagy pedig az applikációnkban, és maradjatok, nagyon rövid pihenőjön, aztán pedig itt is van Christopher.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

0: Remélem, hogy bírjátok, még Christopher pörgeti nálunk tovább a kedvestét. Hello, Christopher!
1: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao, Geri! Induljunk is el Joel Corinak és Galantisnak az újdonságával, Stay a Little Longer. Ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en. World is my radio show.

érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál. Christopher! Christopher! Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you knee, every time that we rock to the beat.

0: Christopher a lemezjátszóknál.
1: Ami az imént mondható, az New Aspectnek volt a Mind Illusion-je. Nagyon kis kedvenc dalom mostanában, előszeretettel pörgetem itt a Rádió 1-en. Ami pedig szépen alattunk jön, az nem más, mint egy igazi klasszikusnak egy új dala. Tom Novitól érkezik az I Don't Wanna Know. Egy zseniális kis tech house-ról van szó, igazi bulis dal. Ezt a bulikba szoktam pörgetni, és fogom is, úgyhogy még egyszer Tom Novi, I Don't Wanna Know, Bird Is My Radio Show.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Christopher a lemezjátszóknál.
1: Amiből szépen jövünk ki, az Bob Sinclairnek és Kietszának volt egy újdonság, az I Can't Wait, egy zseniális kis dal, ami pedig alattunk jön, az Frank Rizzalónak a Shinjuku dala, ami egyébként most letarolta a house listákat és a beatportot is, úgyhogy egy abszolút peak dologról van szó. Tehát még egyszer, Frank Rizzalo, Shinjuku, csak itt a Rádió 1-en, World is Mine Radio Show.

0: Bizony, ez a mai adás, ez a mai három óra is tele van olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol, ilyen volt ez is.
1: Caminónak szólt a Vertigo-ja, egy igazi amerikai tech house vonalról van szó, ami alig egy éve kezdett el kibontakozni. Én nagyon szerettem és hozom is a rádióba és a bulikba is egyaránt. Zseniális kis hangzásvilág, vannak benne érdekes effektek, történések, groove menet, úgyhogy zseniális. Ami pedig alattunk érkezik Sony Foderának és D.O.D.-nak a közöse Think About Us. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Where is my radio show?

0: A Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Remélem tetszett a mai adás, mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a...

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisújában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachella, a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a DJ világ egyik legizmosabb képviselője, hanem a legizmosabb Joel Corey, aki gyerekként akciófilmeket nézett, Stallone-t, Arnold Schwarzeneggert, és akkor eldöntött, hogy na ő is szeretne ilyen kipattintott akcióhős lenni. 16 évesen kezdett el súlyokat emelni. Az apukája egyébként menedzser volt egy ilyen fitness klubban, úgyhogy ő volt az első korosztályából, aki elkezdett súlyt emelni. Joel Corey, stay a little longer.

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most a 14-szeres Grammy-díjas szupersztár Taylor Swift. Ha valaki azt mondja, hogy a tökéletes rádiózene nem létezik, akkor Taylor Swift azt mondja, hogy fogd meg a mikrofonom, és megmutatja, hogy igenis. A szívemnek nagyon kedves lett egyébként a hozzá készült videoklip, mert több személyes kedvenc hírességem is feltűnik benne. Például Louis Capaldi, Cillian Murphy, Graham Norton, ír humorista, Taylor Swift volt egyébként a rendező. Ez az Uplight.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, most felbőgnek a szintik, hozom már is The Weeknd-et, és hát szerintem a legkreatívabb albumáról szól most a dal, a Save Your Tears, After Hours, ez az album címe, és hogy kiről szól ez a szakítás utáni dal, a Save Your Tears, a mai napig megy a vita, valaki szerint Bella Hadidról, ő az egyik nagyon híres barátnője volt The Weeknd-nek, a másik pedig Selena Gomez. Hát bárkiről is szóljon, mindannyiunk szívébe betalált fele The Weeknd, jön a Save Your Tears.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Stanfeld például, aki a születésnapi fesztiválunkon nagyon sok mindenről mesélt nekünk a backstage-ben, például a környezetvédelmi alapítványáról, Heartfelt Foundation a nevük, és jelenleg épp azon dolgoznak, hogy...
1: Jelenleg egy tengerpart takarítási projektet csinálunk Tájföldön, ahol kifejezetten olyan nőknek segítünk, akiknek nincs munkájuk. Fizetünk nekik azért, hogy megtisztítsák a partot, és a műanyagot elvigyék egy olyan helyre, ahol feldolgozzák, és valami hasznos, tartós dologgá alakítják. Így van egy értelmes munkájuk, biztos jövedelmük, mi pedig megtisztítjuk a világot.
0: Tiszta bolygókapitány ez a Stanfeld. Heart Like Mine a Rosalie-nel közös igazi mai slágert hozom már is.
2: Hey, what's up? This is Stanfeld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, és hát vele kapcsolatban már többször mondtam, hogy na ő az énekesnő, akinek játsszák a dalait a világ nagy zenei rádiói, közben pedig bármikor ott van a helye a Montreux Jazz Fesztiválon a nagy színpadon. Július 3-án életében harmadjára is fellépett a 60. évfordulós kiadás megnyitóján. Sztár vendégek is voltak vele a színpadon, például Mark Ronson, az Uptown Funk-ot közösen lenyomták, és Alicia Keys is csatlakozott hozzám. Hát, nagyon nagy kaliber a nő. Ray és a Where's My Husband? Ezt azon most.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy az éjszakai vezetéshez is. Augusztus közepéig tart az őzek üzekedése, az őzek násza. Július közepétől augusztus közepéig jellemzően, ugye ez azt jelenti, hogy az őzbak abszolút nem ismer veszélyt és beszűkült tudatállapottal partnert keres magának, árkombokron keresztül űzi a sutát, kiugorhat az útra. Úgyhogy legyünk résen, és hogyha van erre figyelmeztető tábla, azokon az útszakaszokon meg aztán tényleg pláne. Igazi mai slágerek szólnak a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a rádió.